0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulások gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolság. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
0: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csak Attila. Gyere velem, táncolj mi.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Téged.
1: Kamu reklám.
2: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
3: Ha nem.
2: Hát a 9-be.
4: Ha figyelj, anyuk, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
5: Ha mam.
6: Ha szeptemberben.
1: Kamu reklámot hallottak.

neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!

0: Várjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
3: A fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad rádiók, magyar

0: magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hello, Charlie vagyok, és
4: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Thou shall not bug.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
8: Oh,
3: Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
7: I want to break free!
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórháza megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 13-án köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név az egyik honfoglaló törzs neve, majd ebből keletkezett helynév, jelentése, tanácsadó és miniszter. Ünnepelnek még a Jenők június 2-án és november 13-án is. A név becézése Jenőke, Jenci, Jencike és Jenőcske. Jeles viselői Komjáti Jenő költő, Szavoljai Jenő Habsburg hadvezér, Heltai Jenő író, újságíró, Rejtő Jenő regényíró, Knézi Jenő sportközvetítő, Tersánszki Józsi Jenő regényíró és elbeszélő, valamint önkedves Jenő. Ugyanezen a napon köszöntjük Ernest, Ernő, Eugén, Harry, Henriett, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Milda, Petronella, Petrónia, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánus, Szórád, Szovát, valamint üdvöske nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 13-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1558-al kezdünk, július 13-án a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinsnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. Ennek következményeként írták alá 1559. április 3-án a Cateau-Cambrésis békeszerződés, amely véget vetett az 1557 óta tartó II. Fülöp spanyol és II. Henrik francia király háborújának. II. Fülöp spanyol király Franciaország elleni hadjáratával itáliai hegemóniáját akarta megerősíteni, annak ellenére, hogy felesége első katolikus Mária angol királynő nem volt hajlandó belépni a háborúba, Spanyolországnak végül sikerült győzelmet aratnia. A Cateau-Cambrésis békével a franciák végleg lemondtak Itáliát illető igényeikről, de megtartották az angoloktól visszafoglalt Calais-t. Folytassuk a 18. század végével, 1793. július 13-án Charlotte Corday saját fürdőszobájában leszúrta Jean-Paul Marat francia forradalmárt, írót. És most jöjjön a 19. század, 1876. július 13-án meghalt Mikhail Alekszandrovics Bakunin, orosz anarchista, vezető forradalmár, aki 1861 és 1876 között fejtette ki politikai tevékenységét Európa szerte. A róla elnevezett bakuminista filozófiai nézet az ateizmuson, az állam megszüntetésén és az egyéni szabadságjogok korlátlan érvényesítésén alapul. Csak két évet lépünk előre, 1878. július 13-án a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Ugorjunk a 20. századra, 1940. július 13-án megszületett Patrick Stewart színész, a Star Trek sorozat Picard kapitánya. Még mindig a 20. század, 1942. július 13-án Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia szerződtette Hollywoodban, 1966-tól filmezett, majd abba hagyta és ácsként dolgozott. 1973 óta újra filmezik. Nézzünk néhányat fémjeiből. Amerikai Graffiti, Csillagok háborúja, A birodalom visszavág, A szárnyas fejvadász, Az elveszett Fridláda fosztogatói, A Jedi visszatér, valamint az Indiana Jones és A végzett temploma. És még mindig a 20. század, 1944. július 13-án született Rubik Ernő feltaláló, a bűvös kocka atya. És végül, de nem utolsó sorban, 1962. július 13-án először lépett színpadra a Rolling Stones Londonban, a Marquee Klubban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Titushoz írt levél második részéből.
1: Mert megjelent az Isten üdvözítő kenyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. július 13-a, hétfő. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 34-től a 11. versig. Abban az időben. Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját házanépe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Emélkedés. Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra zavarba ejtőek. Hol van az a Jézus, aki a béke fejedelme, aki azt mondja, békességet hagyok rátok? Most pedig azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Kijelentése azonban nem hadüzenet. A szavai nem erőszakról, nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetés és döntés fontosságáról. Jézus követése nem jelent mindig látható békét. Néha éppen az Istenhez való hűséghoz konfliktust a családban, egy baráti körben, a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet olykor elválaszt, mert elkülöníti egymástól a régi és az új életet, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és a kegyelmet. Szétválasztja a sötétséget és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az Isten iránti szeretet legyen az alap, amelyből minden más szeretet táplálkozik. Ha Isten tesszük az első helyre, akkor lesz minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb, önzetlenebb. Mi vagy ki áll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e hitemhez, ami lehet, hogy megsebzi a kapcsolataimat, de megerősíti közösségemet Krisztussal? A tanítvány útja nem mindig békés, de mindig Krisztus felé vezet. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem tetszetős szavakat, hanem mindig igazat mondasz. Nehéz hallani, hogy kardot hozol, de mégis értem, jössz el így. Hogy világossá tedd az utat, hogy megkülönböztessem a lényegest a mulandótól. Add, hogy merjek hozzád igazodni, még ha emiatt félreértenek, vagy konfliktusba kerülök. Te vagy szívem békéje, lelkem nyugalma, és ha rád építek, nem ingok meg. Segíts úgy szeretni a családomat, a barátaimat, hogy közben téged szeresselek leginkább, s a tőled tanult szeretet legyen a mintája, hogy milyen szeretettel fordulok embertársaim felé. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhár enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszuk meg a vajat, fonnyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és őrölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. S a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk és ez hal alaplének tökéletes. További kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízlesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével higíthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Szivárvány.
4: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni, a
6: egy műsor.
7: I could have spared my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
5: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutára 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
4: Reklám.
6: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 13-án köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név az egyik honfoglaló törzs neve, majd ebből keletkezett helynév, jelentésebb, tanácsadó és miniszter. Ünnepelnek még a Jenők július 2-án és november 13-án is. A név becézése Jenőke, Jenci, Jencike és Jenőcske. Jeles viselői Komjáti Jenő költő, Szavolyai Jenő Habsburg hadvezér, Heltai Jenő író, újságíró, Rejtő Jenő regényíró, Knézi Jenő sportközvetítő, Tersánszki Józsi Jenő regényíró és elbeszélő, valamint önkedves Jenő. Ugyanezen a napon köszöntjük Ernest, Ernő, Eugén, Harry, Henriette, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Milda, Petronella, Petrónia, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánusz, Szórád, Szovát, valamint üdvöske nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió!
3: Kuplunk, ez nagyon kemény lesz.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 13-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem.

0: Angol királynő nem volt hajlandó belépni a háborúba, Spanyolországnak végül sikerült győzelmet aratnia. A Cateau-Cambrésy békével a franciák végleg lemondtak Itáliát illető igényeikről, de megtartották az angoloktól visszafoglalt Calais-t. Folytassuk a 18. század végével, 1793. július 13-án Charlotte Corday saját fürdőszobájában leszúrta Jean-Paul Marat francia forradalmárt, írót. És most jöjjön a 19. század, 1876. július 13-án meghalt Mihail Alekszandrovics Bakunin, orosz anarchista, vezető forradalmár, aki 1861 és 1876 között fejtette ki politikai tevékenységét Európa szerte. A róla elnevezett bakuminista filozófiai nézet az ateizmuson, az állam megszüntetésén és az egyéni szabadságjogok korlátlan érvényesítésén alapul. Csak két évet lépünk előre, 1878. július 13-án a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Ugorjunk a 20. századra, 1940. július 13-án megszületett Patrick Stewart színész, a Star Trek sorozat Picard kapitánya. Még mindig a 20. század, 1942. július 13-án Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia szerződtette Hollywoodban, 1966-tól filmezett, majd abba hagyta és ácsként dolgozott. 1973 óta újra filmezik. Nézzünk néhányat filmjeiből. Amerikai Graffiti, Csillagok háborúja, A birodalom visszavág, A szárnyas fejvadász, Az elveszett Fridlád, A fosztogatói, A Jedi visszatér, valamint az Indiana Jones és A végzett temploma. És még mindig a 20. század, 1944. július 13-án született Rubik Ernő feltaláló, a bűvös kocka atya. És végül, de nem utolsó sorban, 1962. július 13-án először lépett színpadra a Rolling Stones Londonban, a Marquee Klubban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Tituszhoz írt levél második részéből.
1: Mert megjelent az Isten üdvözítő kenyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 13-a, hétfő. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 34-től a 11. versig. Abban az időben. Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a mennyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Emélkedés. Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra zavarba ejtőek. Hol van az a Jézus, aki a béke fejedelme, aki azt mondja, békességet hagyok rátok? Most pedig azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Kijelentése azonban nem hadüzenet. A szavai nem erőszakról, nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetés és döntés fontosságáról. Jézus követése nem jelent mindig látható békét. Néha éppen az Istenhez való hűséghoz konfliktust a családban, egy baráti körben, a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet olykor elválaszt, mert elkülöníti egymástól a régi és az új életet, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és a kegyelmet. Szétválasztja a sötétséget és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az Isten iránti szeretet legyen az alap, amelyből minden más szeretet táplálkozik. Ha Isten tesszük az első helyre, akkor lesz minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb, önzetlenebb. Mi vagy ki áll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e hitemhez, ami lehet, hogy megsebzi a kapcsolataimat, de megerősíti közösségemet Krisztussal? A tanítvány útja nem mindig békés, de mindig Krisztus felé vezet. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem tetszetős szavakat, hanem mindig igazat mondasz. Nehéz hallani, hogy kardot hozol, de mégis értem, jössz el így. Hogy világossá tedd az utat, hogy megkülönböztessem a lényegest a mulandótól. Add, hogy merjek hozzád igazodni, még ha emiatt félreértenek, vagy konfliktusba kerülök. Te vagy szívem békéje, lelkem nyugalma, és ha rád építek, nem ingok meg. Segíts úgy szeretni a családomat, a barátaimat, hogy közben téged szeresselek leginkább, s a tőled tanult szeretet legyen a mintája, hogy milyen szeretettel fordulok embertársaim felé. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Az Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Moldvai muzsikát hallottunk az elmúlt percekben a Kerekes Együttes előadásában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják.

0: Mint ahogyan mestereiktől tanulták, Timár Viktortól és Timár Jánostól, akik gyimesi zenészek. Jelenleg Kerekes Band néven futnak. Most is úgy játszanak, hogy meghagyták az eredeti népzenei motivumokat, de más könnyűzenei alap dolgokat is tesznek bele. Ebben a formában is két lemezük jelent meg. A Kerekes együttesnek is összesen 2 darab lemeze jelent meg. A második lemez érdekessége az, hogy a gyimesi zenét úgy játsszák, ahogyan mestereiktől tanulták, és még a mestereik is közreműködnek rajta, tehát Timár Viktor és Timár János. A második lemezükön kizárólag csak gyimesi csángó népzenét játszanak. Most hallgassunk meg egy Gergelyest. Ebben a felvételben egy újabb fajta furujafélét ismerhetünk meg, amelyik ötlugú és Moldvában használják, ez a kaval.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

következő összeállításban hallgassunk meg egy erdélyest és egy kecskést. Ez az összeállítás több népzenei verseny botrányhőse volt, hiszen ebben az összeállításban kontrát is használnak, a moldvai zenében nem használnak kontrát.

0: kerekes együttes szeret tréfás dolgokat is berakni a műsorszámaikba. Most egy olyan felvétel következik, amelynek a befejezésén egy ilyen befejezés áll.
1: Fogi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

A moldvai összeállításból következzen az utolsó felvétel. Itt is különböző könnyű zenei motívumokat ismerhetünk fel.

0: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Most a gyimesi összeállításból következzen néhány felvétel. A második lemezükön együtt játszanak mestereikkel, a Tímár testvérekkel, Tímár Viktorral és Tímár Jánossal. Először a lemez címadódalát hallgassuk meg. Fütyül a masina, ez a dal, következő dal címe.
2: Popi Rádió!
3: Már megint ezt hallgatod?

Kerekes együttes Fütyül a Masina című második nagylemeze 2003-ban jelent meg. Ekkor adatott meg nekem az a szerencse, hogy a következő összeállítást a Tímár testvérekkel együtt furuljázhattam egy népzenei táborban az esti táncházakon.

0: A következő felvételt az Óbudai Népzenei Iskola Furulya tanszakával különböző összejöveteleken, illetve kerti partikon szoktuk játszani.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: A következő összeállítást szintén népzenei táborokban a tábor tüzeknél szoktuk játszani.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Köszön Önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: kamu reklám.
1: Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat. Marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes öggyú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsik Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyék fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutára 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Reklám.
4: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Július 13-a, hétfő. Fővárosban a Fehérvári úton mától lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári út előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér villányi út között. A második kerületben a Fillér utcát mától lezárják a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt reggel 8 órától holnap estig. A 149-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, majd nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után mától lezárják a külső sávot, mert vízvezetéket építenek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron tart a burkolat javítása, ezért a külső sávot lezárták.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
0: Várok mindenkit a következő sztárportréval, témánk a nevetés és a sírás. Itt lesz Ladinek Judit.
2: Megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parád, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe.
0: Tarján Pál.
9: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek.
0: Lovasi András.
10: Irigylem néha például a tinilányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetnek.
0: Soltész Rezső.
11: Sírni gyakran van, sírok.
0: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
12: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
14: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
10: Hát én egyáltalán nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
0: Lovasi András, szerző, előadó.
10: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
14: Hát nem baj az, de
10: nem
14: irányítod,

0: is én is ilyenek voltunk.
1: Valószínűleg.
0: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
1: Igen.
2: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Starportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor már ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini hát fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult ön, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: nevetés. És akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakrabban sírok, és ezek ilyen lelki, belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom egy 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyű fakad.

0: Sziasztok!
1: Tarján Pál operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, ugye, hogy nem élik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az mondta, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád, és hogy
2: köszönjük. Igen, katona dolog, sír. És akkor igen.
3: És ezt el is hitted, és be is
2: hát éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
3: Egy bizonyos körben.
2: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
3: szót új... fogadtam. Igen, most már nem fogadsz.
2: Kemény voltam.
3: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondtak ilyet?
2: Ne.
1: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nekem sem. Megúsztuk. Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egy jó sírás.
3: Hát persze, az nekem.
4: Az kell.
3: Tehát te szeretsz és lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
4: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
3: Azért kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
4: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem az, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek.
3: Bömbölsz is.
4: Én tudok bömbölni, igen. Igen.
3: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
2: Én a sírásra mondom.
3: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
2: Azt könnyebb, igen.
3: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a...
2: Hát akkor kész, hát mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van, akkor hát, azt neked.
3: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
2: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most, hogy röhögök, vagy nem röhögök, nem, igen. Mint az állat úgy röhögök, így.
3: Azt, és ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
2: Hát, ez nagyon egészséges dolog nevetni.
4: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
3: Tényleg? Könnyebb. A nevetést, a sírást nem tudod?
4: Aztán.
3: De érdekes, aztán. Akkor lehet, hogy ez aztán. Pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
4: Igen, a férfiak, ők
3: másképp vannak
4: bekötve. Így vannak, igen.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobbi Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, hogy na, ráadásul most, pont az első sorokban, hogy
2: szabad,
1: van ilyen pedig.
2: Most ez érted, hogy mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk abban a templomban. És ez kötelező volt, mert apuka, anyuka, és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögést. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templom, a 4.-5. sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni, egy család és egy ilyen templom jelent. És kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, ugye csak mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor, ilyen 5 éves koromban, hogy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkor a pofont az apámtól, a beállóba lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrant egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt. És ez az emlékünkön megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltelt azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés.
2: Jaj, nem.
1: Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
2: Egy tökéletes igaza volt különben.
1: Mert ott megtanított.
2: De hát ez egy nevelési folyamat, egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott de maradtam, és próbáltam fegyelmezni magam, nem nagyon sikerült.
2: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
2: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
2: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Ahogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzi játék van, mert nem tudom mi a túra, az nyilván az ő probléma, meg kell megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogyha mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen.
1: Vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen. Hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béka nevetésén.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
2: Így.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt mondom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog. Azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kivódjon.
2: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kivódjon. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: Hát és igen. Aztán...
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmazta,
2: hanem egyszerűen annyira... Nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, egyszer annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jól van, itt van, tessék,
2: hát meg csak ne sírjál. Valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
3: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat, meg ez, meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csónyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk mondjuk 4 évesek vagyunk, vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Ha elveszem a lapátot, és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
2: Igen, de a sírás az valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
3: Aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, nem? És akkor...
2: Nem, igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
3: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is rég?
4: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
3: Azt is, de lehet, hogy csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
4: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
3: Az a legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
4: Igen, tudom.
3: Átcsap.
4: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
3: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, az megtörténik?
4: Hát ez már helyzetgyakorlat.
3: Tud történni?
4: Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba, úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, És akkor már nem tudod komolyan venni az egész
3: veszekedést. Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
4: Hogy most tényleg egy bevásárló szatyron beszegszik? Most komolyan ezen beszegszik, hogy hülyék vagyunk?
3: Igen. Pont ezt tud néha, annyira és vicces akkor lenne, igen. Hogy tényleg hülyék vagyunk?
4: Igen, és igen.
3: És tényleg azok vagyunk.
4: Igen. Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorajánló.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 13-a, hétfő. Fővárosban a Fehérvári úton mától lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári út előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. A második kerületben a Fillér utcát mától lezárják a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt reggel 8 órától holnap estig. A 149-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után mától lezárják a külső sávot, mert vízvezetéket építenek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron tart a burkolat javítása, ezért a külső sávot lezárták.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, dr. Peti Peterdi Gyöngyit. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk a bémer. Jelentése bio, elektromos, mágneses, energia, reguláció, terápia?
1: Igen, ez a régi mozaik szó jelentése. Köszöntöm én is a hallgatókat, de manapság ezt már nem használjuk, tehát ez utal arra, hogy ez egy speciális mágnes terápia, és tulajdonképpen, amit használ, az egy nagyon gyenge, pulzáló elektromágneses mező, és ezzel a mezővel, vagyis egy speciális jellel hatunk a legkisebb ereinknek a keringésére. Ez a működés alapja.
0: Tehát a bémer egy gép az érrendszer terápiához, ugye?
1: Igen, ez egy hivatalos orvostechnikai eszköz, minősítésű eszköz, ami rendelkezik mindenféle Európai Uniós és FDA, tehát az USA-ban is engedélyezett a használata, és egy otthoni használatra kitalált eszköz, de kórházak, szakrendelők is használják a mágnesterápia kivitelezése vagy használata során.
0: A mágneses mező a legkisebb kapillárisokra is hat, mondtad. Ott a tápanyag felvételt fokozza, a regenerációt fokozza, és a sejtek gyógyulását növeli, az oxigén felhasználást is. Mi még a bémer előnye?
1: Hát ez az előnye, amit itt felsoroltál nagy vonalakban, tehát a hatás módjának az a lényege, hogy a legkisebb ereg hálózatában, ami a nagy érhálózatunk háromnegyed részét teszi ki, tehát a hajszál erekről van szó.
0: Ami közvetlenül
1: a sejtjeinket látja el vérrel, és kapcsolódik szállítja el a salakanyagokat, ugye ez az a terület, ami közvetlenül a sejtekkel van kapcsolatban. Ha itt javul jelentősen a keringés, akkor a sejtjeinkhez ugye több vér jut, a több vérrel több táplálék, több tápanyag, több oxigén, és javul a salakanyagok elszállítása.
0: Tehát nagy takarítást is végez.
1: Így van, egy nagy takarítást végez, pontosan a pangó, idézőjelben pangó területekről elviszi a salakanyagot, és ezzel el tud indulni a sejtekben egy normális működés, méghozzá, ami ugye az energiatermeléssel kezdődik, és ha van energia, akkor van energia az a sejt működésére, tehát ellátja a normál feladatát a sejt.
0: A terápiás gépeknek, ehhez hasonlónak sok változata ismert. Miért épp a bémert választottad?
1: Hát ezért a hatásért, amit a bémer tud. Tehát ez, amit most így az előbb elmondtam, a hatásának az alapját, ez egy jelentős változás. Tehát hogyha összehasonlítjuk mondjuk a bémert egy régebbi mágnesterápiás készülékkel, akkor azoknak a hatása a mikrokeringésre nézve még elenyészőnek mondható. A bémer huzamos használatával pedig el tudunk érni majdnem 30% mikrokeringés javulást. Ez egy nagyon nagy szám és egy jelentős változás, és ezért a bémert már nem is simán mágnesterápiának mondjuk, hanem fizikai érterápiának, mert fizikai hatóanyaggal, egy elektromágneses jellel tudja ezt a hatást elérni. Nem kémiai, mint a gyógyszerek.
0: Felhasználják a bémert a fájdalomterápiánál és az immunrendszer erősítésénél is, valamint sebek gyógyításánál. Hol még?
1: Nagyon sok területen. Tehát ebből a hatásból az adódik, hogy minden olyan állapotnál érdemes használni, aminek köze van a keringéshez.
0: Tehát minden.
1: Így is szól.
0: Voltaképpen minden szervünk.
1: Igen, így is szól a hivatalos használati javallata az eszköznek, hogy minden olyan betegség megelőző és kiegészítő kezelésére ajánlott, ahol a mikrokeringés zavara az a betegség részeként megtalálható.
0: És az mindenütt voltaképpen. Az hát alap.
1: A legújabb számok szerint ez a betegségeinknek 80%-a, ahol megvan vagy okként, vagy következményként a keringési zavar. És hát egy nagyon nagy területe szerintem az a megelőzés. Ugye sokkal könnyebb megelőzni ilyen problémákat, mint utólag kezelni akár elsődleges, másodlagos szövődményeket, hiszen egy állapotot jó fenntartani sokkal kisebb energia, mint utána meggyógyítani. Tehát ebből kifolyólag a mi hivatalos javallataink az például az általad is említett akut és krónikus fájdalmak, ez egy hatalmas betegségcsoport, a másik a mozgásszervi betegségek csoportja, ahol szintén nagyon sok esetet tudunk mondani, pozitívat, gyógyulást tudunk ilyen esetekből mesélni, aztán a
0: sebek,
1: krónikus sebek gyógyítása. Itt elsősorban érdemes az érszükületre, a lábszerfekére gondolni. Aztán a polineuropátiák, amik akár
0: mi a cukor... Mi ez a
1: polineuropátia? Igen. Az a legkisebb idegvégződéseknek a bántalma, ami leggyakrabban, ahogy látjuk a gyakorlatban, a cukorbetegség késői szövődményeként jelenik meg, de másokból is kialakulhat. Ezek a betegek fájdalomtól szenvednek, érzészavaraik vannak, érzéskieséseik, és nagyon gyakran kialakulnak sebek is a lábukon. Ugye az érelváltozásoknak köszönhetően, így cukorbetegségben. És ezek a betegek például nagyon sokat javulnak a bémer használatával. Van olyan betegünk, aki 2 éve nem gyógyuló sebbel jelentkezett, és meg sem moccant a sebe semmilyen kötözésre, semmilyen kenőcsre, vagy egyéb anyagra, hatóanyagra, és a bémer mellett lassan, 1 év alatt ezek a sebek be tudnak gyógyulni.
0: Vannak esetek, amikor nem előnyös a bémert használni?
1: 2 olyan ellenjavallatunk van, amit hivatalosan a gyártó kikötött. Az egyik a pacemakert használók csoportja, ahol elvileg az elektromágneses mező megzavarhatja a pacemaker működését. A gyakorlatban azért vannak kivételek, de ez az egyik betegcsoport, a másik pedig az idegen szerv vagy szövet átültetésen átesett betegek csoportja.
0: Tehát
1: a szervtranszplantáltak csoportja. Itt azért zárójelben megjegyzem, hogy itt is vannak kivételek, mert sok olyan beteg van, ahol már a kezelő orvos is engedélyezi ezeknek a betegeknek a bémert, hiszen előnyösebb számukra az, mondjuk egy stroke utáni állapotban, hogy javuljon az agyi keringés, és jó állapotú betegeknél simán lehet bémert használni.
0: Mi van a terhes nőkkel és a szoptatós nőkkel?
1: Ők is használhatják. Ennek az az oka, hogy a bémer nagyon gyenge mágneses teret használ. A matracon a maximális fokozaton, ugye 1-től 10-ig vannak a fokozatok, a 10-es fokozaton 35 mikrotesla, az a térerősség, amit használ a matrac, ez a földénél gyengébb hatás. És ez az oka annak például, hogy a terhességben használható, vagy pedig lehet használni különböző fémekkel, tehát hogyha van valakiben törés után fém, csavar, lemez, bármi, vagy akár stentek az erekben, akkor is lehet használni, sőt még fém szívbillentyűvel is lehet használni. Aztán az ízületi protézis mellett is javasolt. Sőt, hogyha egy ízületi protézis beültetés után valaki elkezdi így mellette használni a rehabilitáció során a bémert, akkor gyorsabban

0: akkor a térdet külön is egy intenzív applikátorral, amit sálnak hívunk, vagy korongnak, azzal külön is lehet ezt a testrészt kezelni, kicsit erősebben, illetve nem is kicsit, háromszor erősebben, mint a matracon, mert ezeken nagyobb a térerősség az, amivel hatunk. És egy kezelés tulajdonképpen így épül fel, hogy van egy 8 perces matracos, egész testes kezelés, és aztán utána egy testrészen külön egy 16 vagy 20 perces még.
1: Láttam a Bémert élőbe, van rajta alvó program.
0: Igen.
1: Alváskor több mint 8 percet fekszik rajta a matracon a beteg.
0: Az éjszakai alvó program az azért lett kifejlesztve, mert éjszaka, ugye, mivel nem mozgunk, mint napközben, a véreloszlás más a szervezetünkben, és éjszaka a belső szerveink kapnak hangsúlyosabban vért. És ezeknek a szerveknek a regenerációja történik ilyenkor. Ezt segíti az éjszakai program, illetve a mély alvások elérését. Tehát nagyon sok embernek van alvászavara, felületesen alszanak, el se jutnak a mély alvási fázisig. A Bémer használatával ezt segítjük, hogy a mély alvások száma és hossza is növekszik. Úgy működik az éjszakai használat, hogy először mindenképpen kell egy hónap regeneráció a szervezetnek, akkor csak ezeket a nappali 8 perceket, negyed órákat használjuk, és ha eltelt egy-másfél hónap, akkor tesszük hozzá az éjszakai használatot is, ami bekapcsoláskor megy 2 órát, utána szünetel, tehát nem megy egész éjszaka, és akkor a beállított idő előtt 2 órával szintén bekapcsol, és reggel egy 2 órás programot kapunk egy nagyon alacsony intenzitáson.
1: Hol bérelhető a Bémer, vagy hol vásárolható?
0: A Bémer partnereken keresztül elérhető. Nálunk lehet Bémert bérelni, készüléket 1-2 hónapra, akár mennyi időre tulajdonképpen, és utána a vásárlás is a Bémer partnereken keresztül történik. A gyártó német cég, német vállalat, a Bémer International AG, ami már 1998 óta létezik. A Bémer Magyarországon is már 26 éve van, tehát egyáltalán nem egy új dologról van szó, csak még kevesen ismerik.
1: Ha a Bémer ilyen hatásos és ilyen jó orvosi szempontból, miért van az, hogy Németországban a betegbiztosító nem fizeti?
0: Mert kevésbé ismerik. Tehát, hogy ennek igazából ez az oka. Hogy Németországban úgy tudom, hogy...
1: Hát ott a gyártócég.
0: Ott a gyártócég, de ott máshogy működik az egészségügy, az orvoslás, az orvosoknak szerintem nincs olyan szabadsága, én úgy érzem, mint Magyarországon.
1: Magyarországon fizeti?
0: Nem.
1: Ott itt,
0: itt sem fizetik.
1: És miért?
0: Illetve egyféle problémánál fizetnek. Reumatológus, hogyha felírja, 2x10 kezelést évente, az mint mágnesterápia, fizikoterápiás rendelőkben igénybe vehető. De csak 2x10 kezelés, ami tulajdonképpen ebben az indikációban az egy valamit ér az ő mondjuk térdizületi fájdalmára, de a mikrokeringésre ennyi idő alatt nem tudunk jelentősen hatni.
1: Mi ennek az oka? Hogy a betegbiztosító se Németországba, se Magyarországon?
0: Hát gondolom költségokai vannak. Tehát Magyarországon biztos, hogy költségoka van.
1: Tehát akkor Németországban
0: akkor is. Akkor Németországban is biztos.
1: Sokan a Bémer terápiát a wellness kategóriába sorolják. Miért? És mi az igazság?
0: Az igazság az, hogy ez egy hivatalos orvostechnikai eszköz, egy fizikai érterápia, aminek most már azért az orvostársadalomban, legalábbis Magyarországon van presztízse. Azok a szakmák, amik kifejezetten ismerik, az az érsebészet, a reumatológusok, a traumatológusok, nőgyógyászok, most már találkozunk olyan ügyféllel, aki azért hív fel minket, hogy hallotta az orvosától, hogy ő neki most a csonttörése gyógyítására a Bémert kéne használnia, és hogy szeretne bérelni készüléket. Ez ezelőtt olyan 10-15 évvel még egyáltalán nem volt jellemző, és ez a befektetett munka, amit Magyarországon a cég központi vezetése is végez,

0: hogy az orvostársadalmat megismerteti a Bémerrel. Nagyon sok tudományos publikáció, tanulmány készült már magyar orvosoktól a Bémerrel, ahol jó pár betegségben ennek már vannak meggyőző eredményei, és ezek azért így szépen terjednek és ismerté válnak. És a Bémer Központ Magyarországon szinte minden évben egy, de van, amikor kettő olyan nagy rendezvényt is szervez, ahova orvosokat is meghív, és így széles körben próbálja a Bémer hatását megismertetni a szakmával is.
1: A Bémer reklámokban láttam, hogy lerövidült gyógyulási időt mond a használóinak. Igaz ez?
0: Igen, tehát erre a legjobb példa a csonttörés. Ugyanis ugye általában, ha begipszelnek egy csonttöréses végtagot, akkor 6-7 gyógyulás mondanak, tehát 6-7 gipsz vár a betegre. A Bémerrel ez megfeleződik. Tehát 3 hét alatt begyógyul egy, vagy meggyógyul egy csonttörés. Még akkor is, hogyha idősebb betegről van szó, vagy esetleg az egy komplikált eset. Tehát erre egy példát hadd meséljek. Ez is egy példa arra, hogy a traumatológusok is ismerik a Bémert. Egy olyan ügyfél hívott fel, akinek fél éve nem gyógyuló bokatörése volt, és a traumatológusa ajánlotta, hogy keressen egy Bémerest és használja. És 3 hét múlva, amikor visszament, hogy egy röntgent készítsenek, akkor már nem volt látható a törési rés a röntgen felvételen.
1: Nagyszerű.
0: De mondhatnám azt is, hogy például a műtétek utáni rehabilitáció ideje az szintén lerövidül, hiszen ha belegondolunk a hatásába, akkor ez logikusan következik belőle, hogyha a regenerációt felgyorsítjuk vagy javítjuk, akkor a műtétek, műtéti hegektől elkezdve a műtétek utáni rehabilitáció ideje is lerövidül. Erről is van egyébként egy tanulmányunk, egy idegsebész vizsgálta így a betegeit, ahol azt mondta, hogy egy gerincműtét után, vagy egy koponyaműtét után is az átlagos rehabilitációs idő van, hogy 1 év, és ez fél évre le tud csökkenni, hogyha a beteg folyamatosan használja a Bémer készüléket.
1: Tehát mindenfajta terápiához gyorsító, segítő hatású a Bémer.
0: Igen, ezért is ajánlják kiegészítő terápiaként, tehát a szokásos terápiák mellé betéve további javulás várható az adott problémában. Itt például a cukorbetegeknél van egy nagyon látványos eredmény, hogy kettes típusú cukorbetegeknél, hogyha
1: tehát
0: időskori. Tehát a mozgásterápia és az oxigén, ez egy tanulmányból van ez az eredmény, hogyha emellé a Bémert is betették, akkor például a szöveti oxigén szint mozgásra körülbelül 10%-ot javult, hogyha oxigént is kapott, akkor 20-at, és hogyha még a Bémert is használta ezek mellett, akkor meg 40%-kal javult a szöveti oxigén szint.
1: Olvastam valahol, hogy a Bémert előzőleg állatgyógyászatban használták. Igaz ez? Hát versenylovak, mágneses takarót kaptak versenyek előtt. Állatorvosok használják a Bémert szintén?
0: Igen, használják állatorvosok is. Magyarországon kevésbé használják a lovasok. Van egyébként, de talán Németországban többen, hiszen Németországban a lósportnak nagyobb hagyományai vannak, és ez a lovas készülék, ezt úgy kell elképzelni, mint egy lótakarót. A vezérlő készülék be van építve ebbe a lótakaróba, ráteszik a lóra, és a lovak ettől lenyugszanak, kezelhetőbbé válnak, jobban trénelhetők, versenyek előtt kevésbé lesznek izgágák, és jobban teljesítenek. Ez tulajdonképpen együtt lett fejlesztve a humán Bémer vonallal, és ez a mai napig így van, igen.
1: A mágnesség fizikai fogalom, amely bizonyos testek egymás közötti vonzó és taszító képességére utal. Nevét a görög Magnészia várostól kapta. Mágneses tulajdonságú a magnetit ásvány. Szerepel ez a Bémerbe is van?
0: Nem, nincs. Ennek semmi köze hozzá.
1: Semmi köze. Van Bémer Classic, Prosett és Evo. Mi a különbség közöttük?
0: Evónak hívják a termékcsaládot, tehát Bémer Evó termékcsalád, és ez háromféle felszereltségben kapható. A basic setünk van, a classic setünk és a premium set. Az a különbség, hogy míg a basic setben a vezérlő készülékhez csak egy matrac tartozik, addig a classic változatnál a matrac mellé megkapjuk a helyi kezelőket is, a sálat és a korongot. A prémium szedben pedig még egy plusz matrac is van, ami az éjszakai használatot könnyíti meg, ugyanazt tudja mind a két matrac, de anyagában más. Egy sokkal vékonyabb az éjszakai matrac, beágyazható az ágyba, és észre se vesszük, hogy ott van.
1: Most dr. Peti Péterdi Gyöngyi által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gyöngyi, milyen esetet ismersz a BMR hatékonysággal kapcsolatosan?
1: Szeretnék egy érszükületes beteg történetét elmondani, és azért gondoltam, hogy ez jó, hogyha elhangzik, mert hogy nagyon sok érszükületes beteg van, és nekik nagyon tud segíteni a BMR terápia. Egy idősebb, 70 év körüli hölgyről van szó, aki évek óta átesett különböző érsebészeti műtéteken, és nem igazából sikerültek ezek a beavatkozások, volt amelyik graft elzáródott, és újra nem volt jó a keringés a lábában, és seb is kialakult az egyik lábujján. Az érsebészek már azt mondták, hogy nem tudnak több műtétet vállalni, de aztán egynek mégiscsak sikerült, de annyira megjavult a BMR másfél hónapos kezelésétől a láb keringése, hogy csökkentek a fájdalmai, addig szinte napi szinten nagyon erős fájdalomcsillapítókat kellett szednie, csak otthon tudott közlekedni az ágya és a fürdőszoba között szinte, és másfél hónap múlva ez arra annyira változott, hogy nem kellett ennyi fájdalomcsillapítót szednie, és el tudott menni már egy kisebb sétára a ház körül, és amikor újra egy érsebészeti műtéttel sikerült a lába keringését tértől lefelé javítani, akkor meg még nagyobb változás következett be az állapotában, de folytatja tovább a BMR-t, és a szere is most már szépen lassan gyógyulni látszik. Úgyhogy én azért szeretem ezeket az eseteket elmesélni, mert hogy az érszükületes betegeknek nagyon kellene tudni arról, hogy létezik a BMR terápia. Nagyon sok betegnél megmenthető a láb az amputációtól, hogyha időben elkezdik a BMR kezeléseket.
0: Kedves Gyöngyi, az egészségedre műsorba mit is kérdezhetnék még tőled, mint azt, mit teszel te egészséged érdekébe, napi vagy heti szinten, hogy ilyen csinos, fit vagy?
1: Hát köszönöm a kérdést, de tényleg igyekszem odafigyelni, nem csak a táplálkozásomra, a mozgásomra, hanem úgy a gondolataimra, meg az érzelmeimre is, és azt gondolom, hogy ezt így jó így együtt szemlélni, bárkinek is. Szerencsés vagyok, mert vidéken élek, és van egy kis konyhakertem, és ilyenkor nyáron én dúskálok a jóban, mert megterem nálunk a szeder, a málna, a paprika, paradicsom, uborka, és én befőzök is, mert nagyon sok mindent elkészítek saját magam. Magam sütöm otthon a kovászos kenyeret, és
0: mindezt szeretettel csinálod, tehát szeretett energia is, igen, benne van.
1: Igen, és nagyon-nagyon élvezem, hogy ez a lehetőség számomra így meg is adatik, és képes vagyok ezeket meg is csinálni. És emellett természetesen a vidéken a mozgás az benne van így a napokban, akár a biciklizés, akár a most éppen az a korszak van, hogy a közeli bányatóban úszunk, tehát hogy mindig megtalálom azokat a lehetőségeket, hogy így a mozgás is benne legyen az életben. Annak ellenére, hogy nagyon sokat ülök, egyrészt az autóban, másrészt az íróasztal mellett, de igyekszem ezeket így egyensúlyba hozni, és eddig még sikerült is. Tehát például 60 éves leszek lassan, de nem szedek egy gyógyszert.
0: 45-nek se szöltelek.
1: Köszönöm szépen.
0: Test, lélek, szellem, három lábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint, hogy áll ez a három láb nálad? A mozgásról beszéltél, a napi örömökről beszéltél. Mi van a lelkeddel és a szellemeddel?
1: Hát én templomba járó ember vagyok. A helyi kis gyülekezetünkben én vagyok az, aki orgonál, és azt gondolom, hogy nekem ez így megadja ezt a pluszt, ami ezt a lábat illeti, és így úgy érzem, hogy egyensúlyban van ez a három dolog.
0: Egészséges étkezés. Hova tartozol? Vegán, vegetáriánus, vagy mindenevő?
1: Mindenevő vagyok, de igyekszem válogatós lenni. Tehát például kevés húst teszem, azt is inkább csak csirkehal formájában, és hát a még egyszer...
0: És a te csirkéd még szalad az udvaron.
1: Nem, nincsen sajnos csirkém,
0: de olyan
1: tudom
0: helyre
1: beszerezni olyat, ahol ami szaladgál.
0: Boldog volt.
1: Illetve hát a házi tojás, az egy nagyon áldás nálunk, mert hát ott még még létezik ez, hogy házi tojást lehet használni, nem boltban vásároltat.
0: Szeretsz főzni?
1: Igen.
0: Tudsz mondani egy egyszerű, egészséges receptet a rádióhallgatóinak?
1: Egyszerű,
0: tavaszi vagy nyári?
1: Hát mostanában ugye cukkini szezon van, és szoktam gyártani ilyen reszelt cukkini és egyéb zöldségek felhasználásával szintén reszelten ilyen tócsni-szerű dolgokat. Nagyon gyorsan elkészül. Valamikor nem olajban sütöm ki, hanem csak olajjal bespriccelve a sütőben, az talán akinek nehezebb a gyomra, az is, vagy rosszabb az emésztése, ő is könnyebben megemészti. És akkor ezeket kombinálom bármiféle körettel, legyen az kuszkusz, bulgur, egyszerű risotto, vagy rizibizi, azt is szeretjük, bulgur, ezeket szoktuk fogyasztani. Ilyenkor nyáron nagyon sok friss zöldségből készült krémlevest is szoktam például készíteni. Karfiolt szeretjük, akár rántottan, akár megsütve, csak egy kis sajtal a tetején, ilyeneket.
0: Stressz levezetés. Hogy megy nálad? Stressz.
1: Stressz levezetés?
0: Igen. A stressz minden betegség forrása.
1: Ez így van. Hál' Istennek jó a vérnyomásom. És szerintem a stressz levezetésre a legjobb a mozgás. Én azt gondolom, hogy akkor el kell menni egyet sétálni, bárhova, tulajdonképpen mindegy, hogy mi, csak próbáljuk a gondolatot is elengedni, máshova figyeljünk, útközben a fákra, madarakra, virágokra. Nálam ez elég jól beválik. A lakóhelyünktől nagyon gyorsan el lehet érni az erdőt. Tehát, hogyha így van, valami feszültebb nap után egyszerűen csak kimegy az ember, és tesz egy nagy sétát, és már úgy jön vissza, hogy újra született.
0: Szoktál egy szép fát átölelni?
1: Leülni a tövébe, igen. Átölelni nem annyira, inkább csak leülni a tövébe, az nagyon jó.
0: Te is használod a bémert?
1: Én minden nap.
0: És melyik programot? A sájt vagy a matrac?
1: Mindegyiket. Tehát mi úgy kelünk fel reggel a férjemmel, hogy még fel se kelünk, mi már az ágyban fekve, egy 8 perc lemegy a matracon, be van ágyazva a két matrac az ágyunkba, és a reggeli 8 perc után, hogyha nem kelek fel rögtön, akkor még lemegy mondjuk egy sál a hasamra, vagy a fejemre, hogy az agyi keringést is lehet javítani. Nekem édesanyám demens volt, úgyhogy nekem ez egy kicsit így, ez a gondolat benne van a fejemben, mint megelőzés, hogy próbáljam az agyi keringésemet. Hát, ha van valamennyire genetika is a háttérben, és én emiatt szoktam a fejemet is elég gyakran, egy héten legalább kétszer-háromszor is használom a fejemet. Az egy negyed órás kezelés. És aztán úgy minden nap megvan ez a reggeli 8-16 perc, és aztán délután, amikor mondjuk leülök ebéd után, vagy egy könyv mellé, akkor ráteszem a hasamra a sálat, vagy még egy 8 perc a matracon. De ezt lehet, nem csak ágyban lehet használni, hanem mondjuk egy kanapén, vagy egy fotelben is, bármilyen kényelmes helyre oda tehető, és akkor egy könyv mellett nagyon szépen tudjuk használni, vagy egy tévénézés közben.
0: Te most azt mondtad, hogy a sálat ráteszed a fejedre, jobb félni, mint megijedni alapon. Miért van az, hogy én azt hallottam, hogy a bémer matracnak, a felső részének csak a válik szabad érni, és a fejnek nem szabad rajta lenni?
1: Hát ezt nem jól hallottad, mert igazából minden testrészünket szabad kezelni. Nyilván, hogyha megelőzés miatt használjuk, hogy az agyi keringésünk javuljon, akkor a fejet is nyugodtan lehet használni. Például stroke utáni rehabilitációban javasoljuk is, tehát ott nem csak a testet kezeljük, hanem a fejet is kezeljük a sállal vagy a koronggal.
0: Matraccal.
1: A fejet a sállal vagy a koronggal, és az egész testet pedig a matraccal.
0: És akkor a matracon rajta lehet a fej is?
1: Igen. Igen.
0: Hobbit.
1: Hobbim?
0: Ennyi munka mellett, csak nem a bémel.
1: Ennyi munka mellett a kert. A kertem a hobbim. Meg szoktam varogatni, ez mostanában ritkán, mert nincs rá idő.
0: Terveid ebbe az évbe?
1: Ebben az évben?
0: Munka és privát.
1: Hát szeretnék minél több emberhez eljutni a bémelrel, ez a munka. És a privát pedig az, hogy a saját életemet is ebbe az irányba vinni, hogy megőrizzem az egészségemet, és megtegyek mindent azért, hogy ez az egyensúly, amire minden ember törekszik, ez meglegyen. Meglegyen a pihenés, ez sokszor nehéz, mert belelendülök a dolgokba, és akkor le kell, hogy álljak, és akkor azt mondom, hogy most akkor foglalkozzál magaddal kicsit jobban, de szerintem mindenki így van, aki lelkesen csinálja a feladatát.
0: Elfelejtkezik saját magáról. Ársz poétikát, hitvallásod?
1: Hát...
0: Nekem élni és élni hagyni.
1: Nekem meg az, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm dr. Peterti Gyöngyinek, hogy időt szakított ránk, és hagyta magát egy kicsit kikérdezni, és a Bémerről informálni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Viszont hallásra.
0: Tehát dr. Peterti Gyöngyi és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
6: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már-már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
5: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
14: Mit
0: mit is jelent valóságban a házhoz szállítás? Csak az épületig szól a fuvarozó, illetve a szállító kötelessége, vagy a lakásig? Egy hallgatónk rém története a hűtőszekrénnyel és a fuvarossal adja tulajdonképpen az apropóját, hogy erről ma beszéljünk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és egy másik hallgató által felvetett probléma ugyancsak a futárokkal kapcsolatban. Utánvétel vásárolt, készpénzben fizetett, de hiába várta a visszajárót, a fudár közölte, hogy nem jár neki, és még jól ki is oktatta, ha nem akar legközelebb így járni, akkor pontosan annyit adjon, amennyi a termék ellenértéke. Tessék mondani, jogos ez? Kérdezte ő, és én is fel fogom tenni ezt a kérdést nem sokára. Aztán utazása a sziszegő szappanok körül, vagyis a különböző spréket vette górcső alá hatóság. Hogy miért pont az autóápolási, illetve az úgynevezett műszaki célra használhatókat, és hogy mire jutottak, beszélünk róla. Nem új, de amikor szembesülünk vele, bizony dühöngünk azon, hogy zsugorodnak a termékek. Élek a gyanúval, hogy mára már több száz termék lehet ilyen értelemben érintett. De mikor és milyen feltételekkel tehetik ezt meg velünk, erről is szó lesz a mai műsorban. Aztán arról is, hogy egy időben eltűntek, aztán most megint felélettek azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek nekünk. De tényleg ingyenes-e az, amit annak hirdetnek? És ha igen, milyen olyan egyéb díjakat kell fizetnünk, melyek okán már nem is annyira ingyenes, amit annak hirdetnek, vagy ami annak látszik? Tehát a fő kérdés legalábbis számunkra, fogyasztók, ügyfelek számára, hogy mire figyeljünk, mikor egy szerződést megkötünk. Arról is szó lesz, hogy miért melegen ajánlott lepapírozni egy mobiltelefon eladását is. Vagyis, ha nem akarunk később esetleg csúnyán ráfizetni, mindenképpen legyen róla a másik fél által is aláírt papírunk. És végül, de nem utolsó sorban nem fognak meglepődni újabb hírek a budapesti parkolásról. Tervek szerint úgynevezett villámparkolózónák kialakítását tervezi rövidesen a főváros. Ez egy újabb szempont, amire majd nagyon kell figyelnünk. Ami eddig kiderült a tervekről, a szakértünk rövidesen el is mondja, hogy szép lassan fölkészüljünk erre is. Rengeteg témánk van, már is belevágunk. Tehát azt ígértem a műsor elején, hogy a mostanában ismét azt mondom, virágkorát élik azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, annál is inkább, mert ma már nem nagyon hiszük el semmiről, hogy ingyenes, de ahogy utána néztem, ez nem is annyira egyszerűen megválaszolható kérdés, de természetesen szakértői segítséget kértem. Homa Péter pénzügyi, de felsorolhatnám még, hogy mennyi mindenhez értő szakértő itt van velünk már a telefonban. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, szia!
14: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Szóval az ingyenes dolgokat azt tudjuk, hogy mindenki szereti, ki ne szeretné, és a 0 forintos banki számlavezetési díjat is szeretjük. Jól érzem-e, hogy az utóbbi időben megint elkezdődött ezeknek a virágkora?
14: Igen, tehát 2007-ben jelent meg ez a konstrukció Magyarországon, hogy egy bizonyos jövedelem átutalásért cserébe minden ingyen van, és tudjuk jól, hogy ez Nyugat-Európában teljesen megszokott konstrukciónak számít, és 2013-ig, tehát 6 éven át volt velünk ez az ingyenes lehetőség egyre több banknál, amikor is megjelent a pénzügyi tranzakciós illeték, és hát az kivégezte ezeket a csomagokat.
0: Miért? Igen, természetesen igen.
14: Mert ugye az minden átutalást olyan magas díjjal terhelt, ami sokkal magasabb, mint amit a bankok amúgy elkérnének az ügyféltől, tehát ilyen kétszerese, vagy akár háromszorosa is lehet, úgyhogy ez nem tette lehetővé, hogy a bankok a továbbiakban ingyen kínáljanak bármit is, hiszen ez egy állami elvonás, amit nekik is be kell fizetniük az államkasszába.
0: De akkor most viszont, mi történt velük?
14: Igen, tehát az történt, hogy ugye mindenki ismeri azt a szót, hogy Revolut, és ez 2015 végén, 2016 elején jelent meg Magyarországon, és fokozatosan átvette a szerepét a belföldi banki szolgáltatásoknak, hiszen ők náluk nem volt pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő díj, aztán később bevezette a magyar kormány, hogy ők is fizessék, de ők még akkor sem hárították tovább a lakosságra, és így a bankok belekényszerültek abba, hogy egy Revoluthoz hasonló konstrukciót kínáljanak, amire jó példa a Granite Bank idén májusban megújult ajánlat, ami gyakorlatilag teljesen leképezi a Revolutnak a kínálatát. Ugyan Revolutnál vannak fizetős csomagok, és itt erre gondolok, hogy a havidíjtól függő tartalom van a csomagban, és hát amúgy is van a magyar piacon egy verseny, egy megújulás, amely elhozta újra, hogy vannak ilyen ingyenes csomagok. Egy dolog nincsen, vagy nagyon kevés, az az ingyenes átutalás, de ennek a apropójáról már beszéltünk, hiszen a pénzügyi tranzakciós illeték a mai napig egy nagyon kemény elvonás a bankoknak, tehát ott szerintem hosszú távon egész addig nem várható ingyenesség, ameddig az állam le nem vonul erről a piacról, de egyébként a többi dologban, tehát a havi számlavezetés díjában, az első éves kártyadíjban, esetleg a csoportos beszedésekben megvan az ingyenesség, és azóta született egy ingyenes készpénzfelvételi jogszabály is, ugye még 2014-ben, amit nemrég 300 000 forintra bővítettek belföldön bármely banknál, az tehát idén, az ingyenes készpénzfelvétel is biztosítva van.
0: Azt mondtad, hogy nincsen ingyenes átutalás. Akkor beszéljünk egy kicsit erről a fizetési kérelemről, vagy úgy is hívják, hogy quick kérelem. Igen. Ezt tavaly vettem talán észre, hogy bizonyos bankoknál van ilyen, de először is szerintem az a legjobb, ha tisztába tesszük. Tehát mondd el, nyilván nem ismeri minden hallgató, hogy mi is ez a fizetési kérelem, illetve ez a quick kérelem.
14: Igen, tehát ez mind a kettő szolgáltatás viszonylag újnak számít, 2024 óta lehet ezt igénybe venni, és a fizetési kérelmet, a csoportos beszedés, a QR-kódos fizetést pedig a bankkártyás fizetés alternatívájának szánta a pénzügyi, hát úgy mondanám, hogy végül is ezt az MNB-ből találták ki a Magyar Nemzeti Bankból, de hát a kormány nyilván sajátjává tette, tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy a kormány ennek szánta ezt a két új tranzakciót, hogy alternatívát állítson ezeknek a korábbi tranzakcióknak, és ezért, mivel bevezetési időszakban van, korlátlan ideig, egyenlőre, visszavonásig, korlátlanul ingyenessé tette ezeket a tranzakciókat, tehát nincsen semmilyen darabszám vagy összeg meghatározás, hanem ezeket a tranzakciókat teljesen ingyen lehet elvégezni, méghozzá mindegyik banknál, és pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell értük megfizetni, tehát jó, ténylegesen
0: meg egy ingyenesek. Most kicsit menjünk bele a gyakorlatba, tehát ha mondjuk... nekem, most vegyünk egy ilyen példát, te tartozol 300 000 forinttal, akkor én indítok egy fizetési kérelmet, és akkor a te bankod átutalja nekem azt a 300 000 forintot, vagy hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
14: Úgy kell elképzelni, hogy a csoportos beszedéssel ellentétben a fizetési kérelem mindenképpen egy olyan művelet, ahol valamit kell tennie a fizető félnek, nem fog teljesen automatikusan kiegyenlítődni. Aha. Tehát, hogy három dolgot lehet tenni, hogy az egyik a visszautasítás, a másik a figyelmen kívül hagyás, és természetesen a harmadik az, hogy kifizeti.
0: Vagyis, ha maradva a példánknál, hogyha én nekem te tartozol 300 000-rel, és én indítok egy fizetési kérelmet, azt te vagy elutasítod, vagy azt mondod, hogy oké, rendben van, és átutalja a bankod, ugye, így nagyon leegyszerűsítve.
14: Igen, igen, vagy van a harmadik lehetőség, hogy nyitva hagyom, és akkor legfeljebb 60 nap múlva lejár, és akkor 60 napon belül viszont bármikor ki tudom egyenlíteni, attól függetlenül, hogy te beállítasz egyébként a fizetési kérelemben egy fizetési határidőt, ahogy aha, a számláknál is szokták, de ez nem kötelező, tehát ez nem szünteti meg a fizetési határidő a kérelmet, az mindenképpen 60 nap múlva jár le. Na és itt jön akkor az a dolog, amiről beszéltünk, hogyha valaki kap egy fizetési kérelmet, akkor azt ingyen egyenlítheti ki, viszont a fizetési kérelemnek a feladása, tehát annak az üzenetnek az egyáltalán az átutalás összeállítása, és annak az üzenetnek, ami az átutalás adatait tartalmazza, annak az eljuttatása a fizető félhez, az már nem kötelezően ingyenes. Vannak bankok, amelyek ingyen biztosítják ezt is egy akciós időszakban, amit meghosszabbítanak rendszeresen, de van olyan bank, amelyik mondjuk 80 forintot elkér érte.
0: Hát de és ez hogy... is olcsóbb, 80
14: persze,
0: forintért.
14: Mint... Tehát így van, tehát hogy mit tudom, 300 ezer forint, az mondjuk 1125 forintért megy el a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díj miatt, tehát ahhoz képest a 80 forint az semmi.
0: Van
14: persze.
0: Itt valami felső határidő, tehát mondjuk most megint mondok egy konkrét példát, veszek egy lakást 40 millióért, és bolond lennék akkor átutalni, már bocsánat a kifejezését. Akkor te indítasz egy fizetési kérelmet, én meg arra azt jóvágyom, és akkor így gyakorlatilag megúszom nagyon olcsón?
14: Hát annyira nagyon olcsón, hogy ingyen. Mondom, a fizetéskérelem feladója fizet egy fix díjat, de ez a legtöbb díj, hogyha most az akciókat meg is szüntetik a bankok, akkor a legtöbb díj azt hiszem, hogy olyan, vagy a legmagasabb díj azt hiszem, hogy olyan 600 forint körül alakul, és ez egy fix összeg, tehát nem függ az átutalásnak az összegétől, tehát nem százalékos díj, ami azt jelenti, hogy 600 forintból legfeljebb, hogyha majd ezek az akciók véget érnek, mind a két fél számára együttesen megúszható lesz egy ilyen hatalmas összegnek a kifizetése is. Annyit hadd pontosítsak, hogy mivel ezek a szolgáltatások az azonnali átutalási rendszerre épülnek ezért, és abban legfeljebb 20 millió forint lehet a tranzakciónak az összege, ezért 20 millió forintig érvényes ez a lehetőség, de természetesen bármennyi ilyen tranzakciót be lehet küldeni, tehát egy 40 milliós lakásnál kettő ilyen tranzakcióból teljesen ingyen megoldható a vételár kifizetése.
0: És gyakorlatilag meg is válaszoltad a következő kérdésemet, tehát az azonnali átutalásnál is, ha jól tudom, ez Magyarországon egyébként tényleg jól működik, 20 millió forintig kerül azonnal a másik számlájára, 20 millió forint fölött már ezen a zsíró rendszeren akár 3 órát is igénybe vehet, ugye jól tudom?
14: Hát 2, de végül is igen, bármennyit igénybe vehet, és órás ciklusok vannak munkanapokon, reggel azt hiszem 7:30 és délután azt hiszem 5 óra vagy 4:30 között, ott a végén azt hiszem van talán egy másfél órás ciklus, nem emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy ütemezetten haladnak az átutalások.

0: Kérdezem, azt mondják, hogy van.
1: A fizetési kérelemre érkezett, válaszul adott, tehát a beérkezett fizetési kérelemre válaszul adott tranzakció az minden banknál van. Az, hogy fel tud adni magát a fizetési kérelmet, az jelen pillanatban a KNH banknál fejlesztés alatt áll, a többi banknál az is elérhető.
0: Hát ez mindenképpen érdekes. Kanyarodjunk vissza ezekre a banki szolgáltatásokra, tehát akkor el lehet hinni, hogyha ajánlanak nekem egy ingyen számlacsomagot, és hozzáteszik, hogy most mondok, amit havi 300 ezer nem bér, hanem beérkező összeg kell, akkor ezt szabad elhinni.
1: Igen, abszolút szabad elhinni, tehát nincsenek benne apróbetűs részek, nem kell csontot vinni a bankigazgató kutyájának, semmi ilyen nincsen. Egy a lényeg, hogy a bank, amit nagybetűkkel odaír, hogy ez a feltétele, hogy mondjuk tényleg, nem tudom, 200 ezer, 300 ezer, 150 ezer forint jóváírás, nem is kell, hogy jövedelemátutalás legyen, tehát hogyha az ügyfélnek van két számlája, akkor akár a között is teljesítheti. Az a lényeg, hogy bankon kívülről érkezzen a pénz, vagy ha bankon belül, akkor tényleg jövedelem jogcímen érkezzen, hogyha ezt teljesíti, esetleg tartozhat hozzá még egy-két kártyás vásárlás, meg kell nézni pontosan a feltételeket, akkor ez biztos, hogy ingyenes lesz.
0: Aha. Jó, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben, azért sokkal több mindenről beszélgettünk, és szerintem nagyon hasznos volt Huma Péter pénzügyi szakértővel, tehát akkor ez a nagyon érdemes ezt a fizetési kérelmet, ezt a szóösszetételt bevésni az agyunkba, mert rengeteg pénzt tudunk spórolni, például a nagyobb összegű átutalásoknál is. Mindenképpen szabad elhinni azt, hogy az a bank, amelyik ingyenes számlavezetést ígér, ha megnézzük, hogy miért, és különböző feltételekhez köti, akkor érdemes azt betartani, mert tényleg ma már van erre lehetőség. Még egyszer köszönöm szépen neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, de már most mondom a hallgatóknak, a jövő héten a neobankokról foglak nyaggatni, mert nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban. Köszönöm,
1: jó, köszönöm
0: szépen!
2: Facsi Pesz.
0: Spréket vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság, erről fogunk beszélni, amennyit legalábbis eddig tudni lehet. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke itt van a stúdióban. Szia!
3: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Szóval miért pont a spréket kell vizsgálgatnotok?
3: Hát mindenkit nem akármilyen sprayt, és nem minden sprayt vagy sprayt vizsgálunk, ami kifejezetten a műszaki karbantartó sprayket és az autóápolási aeroszolokat. Azért vizsgáljuk egyébként több okból, mert egyrészt nagyon népszerűek, pontosan tudjuk, egyre többen használják, és ilyen vizsgálat korábban még nem volt. Tehát ez egy abszolút...
0: Azért nem értettem, hogy miért pont...
3: Abszolút egy innovatív jellegű vizsgálat,
0: nem,
3: azt gondolom.
0: Tehát semmi oka nincs.
3: Olyasfajta oka, hogy mondjuk több panasz lenne, olyan nincsen. Viszont azért, mert egyrészt nagyon népszerűek, másrészt meg veszélyesek is lehetnek ezek a termékek, ha nem felelnek meg a nagyon szigorú tűzveszélyességi, műszaki biztonságossági és jelölési előírásoknak, akkor azok komoly problémát okozhatnak.
0: Aha. Már pedig gondolom, hogy ebből is minden szinten szinte minden van, távol-keletről bejövő, tehát webáruházaknak a termékeit is fogjátok vizsgálni, mert általában ezt megszoktuk beszélni, hogy nem csak a boltok polcairól meg a távol-keleti üzletekből vesztek le, hanem veretes cégektől is.
3: Így van, nagyon széles körű itt is a mintavétel, bevásárlóközpontokból is vásárolunk, szaküzletekből, illetve az internetről és harmadik országbeli online platformokról is. Uh-huh. Amellett még egy innovatív jellege van ennek a vizsgálatnak, hogy ezt nem csak a fogyasztóvédelmi piacfelügyeleti hatóság végzi el, hanem ezt a népegészségügyi hatósággal közösen, és ők kifejezetten a kémiai biztonsági megfelelőséget vizsgálják meg.
0: Vagyis?
3: A összetétele, a vegyi anyagok, meg hogy egyáltalán miket tartalmaznak ezek a sprék, amellett, hogy igen, hogy milyen hatása lehet ez a fogyasztókra nézve.
0: Mikorra lesz ebből eredmény?
3: Ha minden jól megy, akkor nyár közepére, végére ebből lesz eredmény.
0: Mert ez
3: mindenképpen
0: egy nagy vizsgálat, tehát nagyon sokat fogtok begyűjteni?
3: Így van, a lehető legszélesebb körű vizsgálat, és próbálunk minél több mintát venni, és természetesen kommunikálni fogjuk ennek az eredményét, és mi is nagyon kíváncsian várjuk, mert tényleg ilyen nem volt, és én nem tudok róla, hogy például az Európai Unióban lett volna hasonló vizsgálat, mi nem találtunk ilyet, vagy ha volt, akkor is elvétve, Magyarországon pedig nem volt egyáltalán ilyen korábban.
0: Egyébként jogos, mert tényleg rengeteg félét lehet kapni, szinte, vagy az élelmiszerboltokban is vannak ilyenek.
3: Abszolút.
0: nem is tudom, gondolom ennek is utána néztek, hogy vannak-e ennek valami olyan tudnivalói, nem lehet az élelmiszerek mellé teljesen elkülönít,

0: Gondolom én, tehát az nem jó mutat, hogyha a paradicsom mellett ott áll egy ilyen
1: szkrip. Így van, és ennek nagyon szigorú tárolási követelményei is vannak, úgyhogy ezt is vizsgáljuk természetesen, ahol fizikai, hagyományos boltban árusítják.
0: Egyébként ezeket. Abból kiindulva, hogy annak idején, mikor Covid volt, akkor egy időben azzal ijeszgettek minket, hogy a fertőtlenítőket ne hagyjuk benne a kocsiba, mert fölmelegszik és fölrobban. Ennek analógiáján lehet, hogy nagyon sok embernek a csomagtartójába lapulnak ilyenek.
1: Hát abszolút, és nem véletlenül vannak a jelölési előírások, tehát erre kifejezetten fel kell tüntetni, hogy hőtől távol tartandó, ne tartsuk meleg közelbe, tilos a dohányzás, a nyílt láng használata mellette, a gyerek kezébe ne adjuk, stb. Stb. Ugye ezeket is vizsgáljuk, hogy egyrészt ezek a tájékoztatási kötelezettségek megvannak-e, és hát a fogyasztók figyelmét is felhívjuk, ha már hallgatnak minket, hogy például ezeket a szabályokat nem véletlenül írják rá, ezeket tartsuk be.
0: Jó, csak valahogy nem jön össze a fejünkbe, tehát nem teszem ki a tűző napra, de nem jön össze a fejembe, hogy a kocsi csomagtartójában van valami, az még jobban föl tud hát melegedni, pontosan. És ezért is kell erről beszélni, ugye?
1: Így van, abszolút.
0: Kíváncsi vagyok az eredményekre, hát élek a gyanúval, hogy járon is fogunk még találkozni, úgyhogy mindenképpen beszéljünk róla. És van egy másik témánk is, amit részben tőled kérdezek, részben Mátétól, mégpedig az, hogy... Hát én azt mondtam a műsor elején, hogy nagyon rendben van, hogy vigyáznak az alakunkra, de azért ne az én pénzemen vigyázzanak, mert hogy egyre gyakoribb, hogy zsugorodnak a termékek. Én pont a minap voltam egy boltba, és ott például egy ilyen hatalmas piros felszólító tábla volt, hogy vigyázzak, mert ebbe kevesebb van, de egy csomó minden otthon vesz észre az ember, és ez főleg az élelmiszereknél van, de nem csak ott, más dolgoknál is van, hogy összezsugorodtak. Értem én a gyártót, értem én a kereskedőt, de mégse értem, mert hát szóval, tudom, jogszerű, de nyilván ennek is Mátéhoz is fordulok, meg hozzád is, hogy milyen kötelezettségek vannak ezzel kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy csak a szerencsétlen kereskedőnek van, aki egy a végfelhasználó előtti utolsó állomás.
1: Azért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. Magyarországon 2024-ben hozott kormányrendelet szabályozza ezt. Mi úgy hívjuk, hogy kiszerelés csökkentés, a hétköznapi értelemben pedig ez a zsugor infláció. Igen. Tehát amikor az ár az nem változik, de a termék kiszerelése csökkent.
0: Így van, de a 10 dekás mikrofon 8 deka.
1: Nyilván egy gyártó és egy kereskedő eldöntheti azt, hogy ő milyen mennyiségű terméket árusít a fogyasztó számára, feltéve, hogy a fogyasztó ezt pontosan tudja, és épp azért, hogy megakadályozzák ezt, hogy fogyasztókat átverjenek, hogyha csökken a méret, erről őt megfelelően tájékoztatni kell. Az egyik tájékoztatási kötelezettség, amit te is mondtál, a nagy piros felkiáltó.
0: De maga, csak egy helyen láttam.
1: Pedig ez mindenhol fel kell tüntetni, ahol csökkent a kiszerelés. Nagyon szigorúak erre a szabályok, és a fogyasztóvédelmi hatóság ezt rendszeresen, tehát a kormányhivatalok ellenőrzik is.
0: Egyébként az a trükk, bocsánat, hogy közbevágok, az egyik drogéria üzletlánc, meg ugyanilyen piros felkiáltó jellel azt írja, hogy árcsökkenés. Tehát, hogy ők meg a saját marketingükre használják föl, és én itt látok egy piros felkiáltó jellet, meg ott nem biztos, hogy fölfogom, hogy...
1: Nyilván is, ez itt a kormányrendelet pontosan megmutatja a felkiáltó, a piros felkiáltó mértékét, ja. És hogy méretét, és hogy mellette ott legyen az is, hogy vigyázat a termék kiszerelése csökken. Ráadásul olyan kötelezettsége is van a gyártóknak és a kereskedőknek, hogy ezt be kell jelentenie egy hatóság felé, amely nem más, mint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: De kinek?
1: Aki?
0: Bejelenten a kereskedőnek, ugye?
1: Hát ott nem, az első, egyébként a gyártónak is, az első forgalomba hozónak kell, tehát ezt a jogszabály részletesen meghatározza, és ezt az NKFH nem csak megőrzi magának, hanem van egy külön adatbázisunk, az nkfh.gov.hu oldalon, a kiszerelés csökkentés adatbázis, szóval legutóbb erre néztem, 524 ilyen terméket tartalmazott ez a lista, képpel együtt, kiszerelés mérettel együtt,
0: és ez mind együtt. Élelmiszer?
1: Nem, abszolút nem, tehát nem csak élelmiszerre vonatkozik. Háztartási vegyipari cikkeknél szokott ez lenni, mosószereknél például.
0: WC-papír is valahogy összezsugorodott, vagy többet használnak az emberek, nem tudom, de tényleg ilyen kisebbek. Máté csak bólogat, engedjük, hogy megszólaljon.
2: Igen, bár a liberális és a konzervatív énem között állandóan egyensúlyozva, itt egyértelműen a liberális van előtt. Én azt gondolom, hogy azokkal a tájékoztatási követelményekkel, megerősítve mindazokkal az elmúlt években hozott intézkedésekkel, amelyeket a Norbi felsorolt, én azt gondolom, hogy most már jöjjön el az idő, kezdjük egy kicsit olvasgatni a termék tájékoztató címkéket és a feliratokat, és ne pedig reflexből kapkodjunk. vagyunk, tehát azzal teljesen egyetértek.
0: De mit olvasok, mikor 20 éve ugyanazt a mondjuk papír, vagy 5 éve ugyanazt a papírkésztörlőt veszem, akkor mit olvasgassuk?
2: Azt olvasgassuk, hogy ha tudjuk pontosan fejből, már pedig a magyar társadalom nagy része tudja, hogy a vaj, a nagy, az 250 grammos. Akkor nézzük meg, ha megfogjuk, és kicsit furi, hogy az nem csökkente 200 vagy 180 grammra, mint ahogy egyébként szinte mindegyik lecsökkent 200 gramm körülire.
0: Ha nincs is negyed
2: kilós. Van még egyébként, de ritka, tényleg ritka. A kicsi ugyanígy, a tejfölök ugyanígy, és hiába nagy a doboz, sokszor a doboz félig van egyébként, de a töltőtömeg az mindig leírja, az egységár szintén egy olyan információ, amiről iszonyatosan sok segítséget tudunk szerezni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azokkal a fogyasztói reklamációkkal teljesen egyetértek, amikor ezekben hibázva, vagy egyértelműen a csomagolás túlzó méretűnek meghagyva, és bele jelentősen kevesebbet töltve, próbálják az ember érzékelését megzavarni, de az, amikor valaki ma, hogy lényegében 8 éve majdnem minden nagy vaj 250 gramm helyett 200-as, emiatt fölháborodik, pedig ott van a felszólító és a figyelmeztető
0: címke. De nem ezen a háborodik föl, hanem hogy, ahogy Norbi is mondta, bővül ezeknek a köre, és mire megszokom, hogy mondjuk a 250 grammos vagy 200 gramm, addigra jön a következő.
2: Ne szokjunk meg semmit, bocsánat. Tehát a piac változik, jó. A textilszálak lényegében hónapokról hónapokra új anyagokat tartalmaznak, az élelmiszer összetevők változnak iszonyatosan nagy gyorsasággal. Ha reflexből vásárolunk, akkor kitesszük magunkat annak átolvasás
0: nélkül.
2: Én nem
0: szeretnék egy napi bevásárlásnál nem reflexből vásárolni, mert valószínű, hogy megőrülnék.
1: Igen, abszolút egyetértek Mátival, hogy változik a világ, ráadásul iszonyatosan felgyorsult, tehát nagyon gyorsan változik. De ez ugyanaz, mint amikor kiteszik a táblát, hogy nem megszokásból vezessen, mert változott a forgalmi rend. Ez is ugyanaz a szitu, tulajdonképpen. Hogy nem megszokásból vásároljunk, mert változhatott a kiszerelés, és nézzük meg.
0: De
1: akkor
0: úgyse tudok mit tenni, a papírkészülőt, a WC-papírt, a tejfölt, és sorolhatnám a termékeket, azt meg kell venni.
2: De sok van belőle.
1: Pontosan, tehát össze tudjuk hasonlítani a termékeket, vagy a kiszereléseket is össze tudjuk hasonlítani, meg az egységárat is össze tudjuk
0: tehát
1: hasonlítani.
0: Tehát az, hogy egy márka zsugorítja, ahogy ti mondtátok, a kiszerelését, az nem azt jelenti, hogy a másik is.
2: Így van. Így van. Így van, sőt, a fogyasztó azzal, hogy figyel, és választ egy olyat, aki nem zsugorít, vagy aki az eredeti minőséget megőrzi, azzal üzenetet küld annak a cégnek, önmagában az, hogy nem veszi meg a termékét, hogy figyelj, ez nem volt olyan jó ötlet. Mondok rá egy példát. Van egy nagyon-nagyon kedvenc csokim. Alapvetően már a ilyen kísértések nagy részét elhagytam. Hegyformájú, és szerintem 6 éves korom óta fogyasztom. Volt lehetőségünk rokonoktól megkapni annak idején, amikor még itthon még csak Tibi csoki volt, igen. És egy nagyon a shrinkflation, vagy zsugorinfláció egyik ikonikus jele volt, hogy oda régen befért 12 hegy, és a gyártó lecsökkent, és most már csak 9 hegy fog beférni ebbe, ugye háromszög alakú, és akkor ott vannak a hegyek benne a dobozban. És erről képek születtek, egy ikonikus európai legmagasabb hegyének a mintájára készült a csoki. Mindegy, talán azt hiszem nem annyira éles a műsor, a Toblerone-ról van szó egyébként. Ha már egy jó körbeírtam, akkor mutatom, hogy mindkettőt tudok.
0: Ez az, ami fölragad a műfogsorra.
2: Igen, akár azt is tud. Na és a lényeg az, hogy erről nagyon erős kampány volt, és tényleg álltak el is kezdték legyártani ezt a ritkított hegyű terméket, amire hatalmas felháborodás lett, és Magyarországon mind a mai napig nem jött át, és a régit értékesítik, és most már Európa más országában is láttam, hogy visszafordultak, hiszen egy ikonikus, egy bevett, egy alapvetően nem olcsó termékről van szó, ott nem lehet játszani ezzel a sztorival. Tehát azt gondolom, egy gyártó sokkal jobban megteheti, mondjuk egy saját márkás WC-papír szériában lehet, hogy ront, de egy olyannak, aki ebben legalább Magyarországon vagy Németországon is prémium márkának tartja magát, az nem vékonyíthat a terméken, mert elveszti a fogyasztóit, akik átmennek máshova. Nyilván ez egy lassú hatás, tehát ez nem hetek alatt fogják elveszteni a fogyasztóikat, de hónapok alatt eltett. Én szerintem továbbra is figyeljünk, igen, ahogy Norbi mondta, nagyon tetszett a forgalmas változás, igen, változik a forgalmi rend, változnak a termékek, én sem minden vásárláskor olvasom végig az összes címkét, de pár vásárlásonként meg szoktam nézni.
0: Jó, engem kezdtek meggyőzni, de csak kezdtek, de erre majdnem azt mondtam, hogy ti nem vagytok háziasszonyok, nektek nincs egy ilyen vásárlási kényszeretek, mikor rohanni kell, és az egész háztartást föltölteni, és minimál időnk van, de megértettem. Egyébként én meg szoktam nézni, az egységárakat szoktam megnézni, de például most pont a WC-papírnál merevettem meg az egyik nagy láncnál, mert kettő voltak, kettő között hezitáltam, megnéztem hány lapos, hány rétegű, ezt én már nagyon jól tudom, és bármennyi is meglepő, az egyik leírta, hogy mennyibe kerül egy szelet, vagy egy lap, a másik nem írta le, valami egészen más mérőegységet, nem tudtam összehasonlítani. Tehát ez se szabályos. Mert egységesíteni kéne, nem?
2: A vécépapír az előadásaimban a legeklatánsabb példa arra, hogy az egységár nem mindenre megoldás, mert ugye hány tekercs van benne, azokban hány lap van, azok hány rétegűek, tehát ott akkora a mátrix, amiben nem lehet meghatározni egyértelműen az összegységárat.
0: De ha 12 vagy 20 van egy izébe, ugyanakkor a zacskóba, mindegyik három rétegű, akkor
2: Igen, de még a lap mérete az, amit negyedik és kihagytam, tehát szintén nem mindegy. Hány
0: ja,
2: lap?
0: Hogy össze kell hasonlítani a gurigákat, hogy az egyik nagyobb atyavilág.
2: Igen, de ez kizárt, tehát ezt nem is várhatja el, ugye a jelenlegi jogszabály, például nem is tudjuk elvárni a gyártótól sem, úgyhogy ők játszanak is vele egyébként, tehát láthatok már biztos ultra kicsi papírszeleteket, ami teljesen abszurd méretű, ha már ennél a terméknél ragadtunk. De egyébként ez egy nehéz probléma. A legjobb terméket vetted ki, szerintem az szinte a legösszehasonlíthatatlanabb más termékekkel.
0: Ezen megakadtam, a többit össze lehet, tehát mit tudom, egy kapszulás kávéknak a darabára az abszolút napban ugyanannyi van, tehát egy csomó minden. Én nem nevezem magam igazán tudatos vásárlónak, de azért mégiscsak tudatos vásárló vagyok, mert az évtizedek során már több ragadt rám tőletek, mint a kosz, de azért azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű szemléletmódváltás, amit így elmondhatok, hogy elvárható lenne a fogyasztóktól, hogy ezeket ne dühötten konstatálják, hogy zsugorodik és drágul, hanem próbáljunk arra fókuszálni, hogy mi a jó nekünk, és alaposan nézünk körül. Azt hiszem ennek a beszélgetésnek a tanulsága így van. Hát ezt nem hallják.
2: Így.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, rövidesen folytatódik a műsor.
3: Facsipesz.
0: És most egy egészen másik témával folytatjuk. Ugye mindig azt mondjuk, hogy duplán biztosítsuk be magunkat mindenben. Ma már egy ingatlan adásvételi szerződés is borzasztó, már milyen tételeket takar, de most korán sem erről fogunk beszélgetni, hanem a telefonjainkról, egészen pontosan arról, hogy miért érdemes, illetve nem is érdemes, hanem melegen ajánlott lepapírozni, hogyha eladjuk a telefonunkat, független attól, hogy egy barátnak vagy egy boltnak adjuk el, aki pedig segít nekünk, hogy csináljuk és miért, illetve miért olyan fontos, a Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Szia!
4: Szerbusz, jó napot kívánok, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Szóval, most végig gondoltam, mikor adás előtt beszélgettünk, hogy ezt a témát fogjuk alaposan kivesézni, hogy én is adtam már el telefont, és valahogy borzasztóan örültem, mikor az a cég, vagy az a bolt, ahova bementem, azok bevették, kifizették, és röpültem el onnan, és eszembe se jutott, hogy erről írjunk egy szerződést.
4: Aha. Hát ez érdekes. Egyébként most azt elárulom így a műsor elején, hogy én itt saját tapasztalataimból is beszélek.
0: Mindig az a legjobb.
4: Nekem annak idején az első munkahelyem, ez még 2003-ban volt, tehát ez nem tegnap, ez egy használt mobiltelefon boltban volt.
0: Pont nálatokat.
4: Ott voltam eladó, egy szűk évig dolgoztam, ezt nagyon szerettem egyébként bizonyos szempontból. Szóval igen, az nagyon furcsa egyébként, hogy te tudtál úgy eladni boltban telefont, hogy nem kellett kötelezően aláírnod egy papírt. Jellemzően ugye használt telefont adni-venni érdemes. Miért? Mert többségében, amikor lecseréljük a telefonunkat, az még működőképes, nem azért cseréljük.
0: De általában a családnak egyel lejjebb szinten lévő tagja szokta megkapni.
4: Én nem így szoktam, én mindig el szoktam adni az előző telefonomat, igen, és akkor azt beleteszem az újnak az árába, és akkor úgy érzem, hogy nem költöttem olyan sokat.
0: Kicsik a gyerekei.
4: Ez egy környezettudatos szemlélet is szerintem. Vagy pedig megtartom emlékbe, hogyha már nagyon régi, de szerintem ez a ritkább. Azért a gyakoribb az, hogy tényleg még abszolút működőképes. A telefon, illetve venni is érdemes használta, mert sokszor mondjuk egy éves készülék, az gyakorlatilag még nagyjából majdnem ugyanazt tudja, mintha vadonatúj, és lényegesen olcsóbb, azért olcsóbb tud lenni. Ugye most nem elsősorban arra kell gondolni, hogy egy ilyen, vannak most már ezek a nagy, akár elsősorban online működő cégek, akiktől lehet, ugye az egy garanciális felújított használt készülék, tehát ott arról rendes
0: szabad egyébként, számlát hogyha már fogsz.
4: Természetesen, elmentünk. Nagyon jó szerintem. Igen? Tehát, hogy ez, és ez egy trend is egyébként, nemrégiben olvastam is erről.
0: Hogy én is nézegettem, mert az az igazság, hogy az a márka, mobil márka, amit én használok, az ma már olyan iszonyat drága, és nagyon gyorsan előregszik, meg nem frissítik, mindegy. És nézegettem, annyival azért nem annyival nagyon olcsóbb, de korrektül oda van írva, hogy milyen állapotú, és bizony jó tálást is vállalnak rá. Igen, tehát ezektől igen. A cégeknél érdemes körülnézni.
4: Abszolút. Aha. Ugye körülbelül, tehát hogy olcsó vagy nem olcsó, mondjuk egy a nem tudom, hogy lehet-e mondani, tehát az almás telefonból mondjuk a legeslegújabbból az alapmodellt tudod megvenni annyiból, mint az előző modellnek a Pro Max változatát, uh-huh. Ennél a szinten nem nevezzük meg, de hogy, tehát, hogy azért meg tudja ez érni, hogyha az ember tudatosan gondolkodik ezekről a dolgokról. Nem ott is ez viszont... igazából...
0: Bocsánat, igen? Itt viszont ezeknél a cégeknél nincs olyan, hogy oda-viszem és beszámítják, hanem akkor itt ez egy webes vásárlás.
4: De, hogyne, természetesen van. Ők is be tudják számítani. Persze, ezek foglalkoznak ezzel, hiszen azt ugyanúgy fel tudják újítani, és el tudják adni másnak. Vagy ugye jellemző, hogy amiket mi már itt Európában ugye nem akarunk használni, ezek más kontinenseken végzik ezek a telefonok. Tehát, hogy igen? Természetesen Afrika főleg, ahova a régi telefonokat Európából elviszik, ugye ott nagyon nagy kereslet van mobiltelefonra, de nem erős a piac vásárlóerő szempontjából, és akkor így szeretik ezeket az európai használt készülékeket. Szóval ezeknél a cégeknél más azért, mert itt számlát fogsz kapni a készülékről, amiben egyértelműen azonosítva van a készülék. Ami igazán veszélyes tud lenni, vagy ahol érdemes vigyázni, az amikor az ember elad, vagy vesz, tehát mind a kettőnél én azt javaslom, hogy akár eladóként, akár vevőként ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyen ilyen esetekben számla, más esetekben pedig adásvételi szerződés, akkor magánszemélyek között van az adásvétel, igen. Tehát Facebook Marketplace-re, Vaterára felrakom a használt telefonomat, jön a Józsi, hozza a pénzt, és megveszi. Ez teljesen oké, magánjogi szerződést kell ilyenkor kötni, tehát itt nem úgy kell elkezdeni.
0: És érdemes akkor szerződést kötni, hogy ne jöjjön egy hét múlva, hogy ez meg az a baja.
4: Ugye nem kell attól félni, hogy akkor majd a NAV meg fogja ezt adóztatni, nem. Magánszemélyek között egyébként 200 000 forintig, ha jól emlékszem, adómentes az adásvétel, de nem is ez a lényeg ilyenkor, hanem az a lényeg, hogy megvédjük magunkat eladóként, vásárlóként is. Ugye eladóként attól védjük meg magunkat, hogy mi fog történni a telefonnal azon annak a napnak, azt a napot követő időtartamban, vevőként pedig, hogy mi történt előtte. Aminek nagyon fontos, hogy benne legyen ilyenkor a szerződésben. Egyébként, ha az Ahmed GSM-be megyünk el eladni, mondjuk a nyugati pályaudvar aluljáróba, vagy bárhol máshol, ott ugyanúgy ragaszkodjunk hozzá, hogy papírt kapjunk. Ebben a papírban legyen benne az eladónak és a vevőnek is a neve, címe, telefonszáma is, valamilyen azonosító okirat, tehát útlevél személyigazolvány jogosítványnak a száma, ez legyen benne. Ugye mi nem tehetjük azt kötelezővé, hogy ő megmutassa nekünk az igazolványát, de azt igen, hogy beleírja a számát a szerződésbe. Tehát nem igazoltathatjuk egymást, ugye nem vagyunk hatóság. Mi azt elhisszük, amit ő mond. Tehát jó hiszeműek vagyunk. Legyen benne a készüléknek az ára. Most, hogy valóban annyiba kerül-e, vagy azért írjuk azt, hogy a 200 000-ben belül maradjunk, az most nem olyan fontos. Az a lényeg, hogy legyen benne, hogy ez egy adás, tehát hogy ez egy viszterhes átruházása.
0: Vagyon átruházása.
4: Tehát van bent, tehát van, ez pénzért történt ez a dolog. Nem ajándék, nem szívesség, nem izé, hanem készpénz.
0: És legyen benne az is, hogy megtekintett állapotban.
4: Legyen benne, hogy megtekintett állapotban. Legyen benne az, hogy az eladónak joga van ezt a készüléket eladni. Ez egy nagyon fontos, kicsit furcsa mondat, de ez mindig legyen benne. Tehát az eladó szavatol azért, hogy a készülék a tulajdonát képezi, és joga van eladni azt. Ugye ez azért fontos, mert ha mondjuk véletlenül korábban lopott volt a készülék, esetleg az eladó nem is tud erről, mert nem biztos, hogy tud róla, hogy az korábban lopott volt, mert lehet, hogy nem első tulajdonosa a készüléknek. Akkor is ott már mi vevőként védve vagyunk. Tehát mi azt jóhiszeműen elhisszük, amit ő mond, ő pedig azt szavatolja, hogy az úgy van. És fordítva is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és ami még nagyon fontos, az a készülének az egyedi azonosító számainak a feltüntetése.
0: Ez az IMEI, vagy micsoda?
4: Alapvetően IMEI szám, igen, ez ugye a tárcsázóban a csillag 2-kereszt 062-es kereszttel minden telefon megmutatja, tehát attól függetlenül, hogy ez mi almás készülék, vagy egy régi nyomogombos Nokia.
0: Még egyszer mondd, hogy csillag?
4: Csillag 2-kereszt 062-es kereszt, ezt a tárcsázóban beírjuk, akkor az IMEI szám meg fog jelenni. Ezt érdemes egyébként megnézni, hogy ez a kijelzett IMEI szám ugyanaz-e, mint ami a készüléknek a dobozán, ha van doboza.
0: Ha van doboza.
4: Ha nincs doboza, akkor a készüléken fizikailag is fel van tüntetve az IMEI szám. Jellemzően nagyon-nagyon apró betűkkel, vagy hát számjegyekkel a készülék alján szokott feltüntetve lenni, vagy a hátoldalán. Ez egyezik-e? Ha nem egyezik, akkor ne vegyük meg a készüléket, mert akkor az valami nagyon az problémás dolog, hogyha az IMEI szám át van ütve, vagy esetleg több roncskészülékből szerelték, az akkor ne vegyük meg, akkor mondjuk azt, hogy ez sajnos nem egyezik az IMEI szám, így nem tudjuk. Nyilván, ha eladóként az egy előny, mondjuk, ha megvan a dobozunk is, például az IMEI azonos dobozunk is, mert akkor látni fogja, hogy ez valóban egy olyan készülék, ami egyrészt megbecsülve volt, másrészt bizonyára úgy került hozzánk, hogy megvettük valahol. Aha. De ez legyen benne az egyedi azonosítója. Ha SIM-kártyával együtt adjuk vagy vesszük a készüléket, én ezt nem javaslom, egyébként sosem javaslom, akkor a SIM-kártya azonosítóját is, nem a hívószámát, hanem a rajta feltüntetett azonosítószámát.
0: De hát ki az, aki a SIM-kártyáját is eladja, még egy feltöltőse?
4: Én el tudok képzelni ilyen helyzetet, sőt ismerek is ilyen helyzetet, amikor a vásárló szeretné a SIM-kártyát is.
0: Mert?
4: Ugyanis, ha valaki SIM-kártyát vásárol a boltban, azt nem teheti meg csak úgy.
0: Ja, hogy
4: személyazonosságát hitelt érdemlően az a boltban, illetve a szolgáltatónál igazolnia kell, és nem feltétlenül szeretné, vagy tudja ezt megtenni. Ez bizonyos szintig oké.
0: És az eSIM-mel mi van?
4: eSIM-nél ilyet nem tudunk csinálni, sajnos.
0: Nem tudunk, aha.
4: Ilyet nem tudunk csinálni, sajnos.
0: Értem. Tehát, hogyha valaki nem akarja, hogy regisztrálva legyen, hogy ő vásárolt egy SIM-kártyát, akkor a SIM-kártyával veszi meg nagyon...
4: Hát én többféle motivációt is el tudok erre képzelni. Egyikbe se akarok különösebben belemenni. Én azt javaslom, eladóként ne adjuk el a SIM-kártyánkat, mert az ugye... a mi
0: vevőként
4: nevünkre szól, de ha eladjuk, akkor legalább írjuk bele a szerződésbe, hogy ez a SIM-kártya is, aminek ez az azonosítószáma, nem a telefonszám, az azonosítószáma, ami rá van írva a SIM-kártyára, mert az konkrétan azt a SIM-kártyát igazolja, az is átadásra kerül a készülékkel együtt, és legyen benne a dátum, ami ténylegesen az a dátum, amikor átadjuk a készüléket.
0: Óra, perc, mert például autóadásvételnél óra, percet kell beírni.
4: Én nem tudom, hogy az óra perc az mennyire szükséges.
0: Hogy de attól kezdve már nem, tehát az autónál
4: nyugodtan
0: értem.
4: Nyugodtan bele lehet írni. Vagy szervezzük úgy a találkozót, hogy ez már...
0: Akkor ezek szerint egy olyan bolt, ahol nem akarnak, ha számlát adnak, az elég, ugye?
4: Persze.
0: Ott nem kell adásvétel.
4: Igen, de ott is figyeljünk, hogy a számlán rajta legyen a készülék egyedi azonosítója, tehát az IMEI, az a számlán is ugyanúgy legalább a megjegyzés rovatban legyen feltüntetve, és ne csak utólag tollal legyen ráírva, vagy sehogy, hanem legyen feltüntetve az IMEI számmal készülők. Na, ez jó, nagyon fontos, nem csak mobiltelefonnál, hanem tabletnél, wireless modemnél, ugye egy csomó, tehát minden olyan készülőknek van IMEI száma, amiben SIM-kártyát lehet rakni. És ezeket fontos. Egyes készülőknek több IMEI száma is lehet egyébként. Például nekem is volt olyan telefonom, amiben több SIM-kártya volt elhelyezhető, és annak több IMEI száma volt. Uh-huh. Ez lényegtelen, tehát ahol két IMEI száma van a készülőknek, ott mind a kettőt tüntessük fel.
0: Aha.
4: Ez nem, tehát nem olyan nagy költsége van ennek, úgymond időben, hogy ráírjuk azt a számot, mint amitől megkímélhet minket. Ugye telefonok sokszor kerülnek... hogy is mondjam, bűncselekményekkel összefüggésbe. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy most akkor egy bankrablásnál azon fogják hívni a menekülő autót, hanem például arra, hogy valaki mondjuk elveszíti a készüléket, valaki megtalálja, de nem adja le. Aki elveszítette, az közben feljelentést tesz a rendőrségen, és le fogja adni a számait. A rendőrség ilyenkor körözést tesz az IMEI számára a készüléknek.
0: De az örökké megmarad az a körözés, vagy egy
4: persze.
0: Hónap? Igen?
4: Persze.
0: Aha.
4: És aztán ez később, hogyha mondjuk minket rendőri igazoltatásnál, ugye az egy rutin eljárás, rendőri igazoltatásnál az embernek a telefonjából az e-mail számon megnézik, hogy van-e körözés. Van rajta, akkor utána nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy most akkor honnan szereztük. Ellenben, ha van egy ezeknek a követelményeknek megfelelő adásvételi szerződésünk, hogy igazoljuk, akkor mi ezt megmutatjuk, mi ezt a Józsitól vettük, itt van az aláírása, és kész.
0: Tessék a Józsihoz menni. Nagyon tanulságos volt ez a jó pár perc, tehát akkor melegen ajánljuk, hogy mindenki, aki telefont ad, vesz, és nem boltba.
4: Igen, kötelezően ajánlott. Én azt mondom, az egyetemen ennek idején. Én nagyon javaslom, igen, hogy papír nélkül, papír nélkül semmiképp, és az e-mail szám legyen rajta a papíron.
0: Köszönöm szépen. Neked, Zentai András, ovege.hu főszerkesztője, kiokosított minket most a használt telefonadásvételből, igazán köszönöm neked.
3: Facsipesz.
0: A műsor elején mondtam, hogy újabb hírek vannak már a budapesti parkolásról, szerintem már sikító frászt kap az, aki ezt a két szót meghallja, mert hogy csak kapkodjuk a fejünket, arról nem is beszélve, hogy már duplát kell majd fizetni. Ugye tervek szerint villámparkoló zónákat terveznek, vagy fog kialakítani a főváros. Amikor én ezt először hallottam, azt mondtam, hogy mi van ebben, hisz Bécsbe is van, meg nem is tudom, talán Trieste-be is láttam, tehát egy csomó országban láttam, de az a baj, hogy ahány ház annyi szokás, Bécsbe például tudom, hogy kék csíkos az, amitől menekülnöm kell. Szóval, hogy mi ez, meg mit lehet tudni róla így előzetesen, Kecskés András parkolási szakértünk megígért, hogy eljön, és itt is van, és amit eddig tud, azt el fogja mindenkinek mondani. Szia!
5: Szervusz, Kriszta, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, való igaz, hogy ugye most először volt egy változás, ami 2026. július 1-én már hatályba lépett. Ez ugye ezt már érintőlegesen ugye beszéltük itt a műsorban más témák kapcsán. Ugye ez azt jelentette, hogy eltűntek a parkolóórák a fővárosból, tehát mostantól...
0: Tünögetnek,
5: igen, így van, mert van, ahol még azért látni. Ez azt jelenti,
0: meg tudod mit látni, kóvájgó embereket, akik értetetlenül, tehát néznek, hogy most akkor hogy fizessenek, mert nem mindenki
5: leginkább
0: fizet.
5: Leginkább külföldieket, igen, akiknek ugye azért ez pláne nehéz, mert ugye ezzel megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség, tehát mostantól csak ugye vagy SMS-ben, vagy mobil applikáción keresztül tudunk fizetni.
0: Vagy vatikáni valutával próbálunk, hát a meghúzzuk.
5: Csak az nem fogadják el, igen, így van. Most már egyébként a korábbi gyakorlattól eltérően állítólag számos országban regisztrált mobiltelefonszámról tudunk SMS-ben
0: igen?
5: már parkolást indítani.
0: Mert eddig azt se tudott
5: egy külföldi. Eddig külföldi telefonról nem tudtunk SMS-ben parkolási szolgáltást igénybe venni. Most már azért az Európai Uniós országok többségéből most már el tudjuk indítani, illetőleg ugye az applikáció letöltéssel, amit ugye az internettel rendelkező mobiltelefonosok akár külföldi ugye meg tudja tenni, tehát akár az utcán ott helyben. Ugye ezek az információs táblák, amik majd most kihelyezésre kerülnek a parkolóórák helyett 75 méterenként, ezek fognak tartalmazni elméletileg minden erre vonatkozó információt. Még én sem láttam egyébként, hogy a gyakorlatban ez pontosan hogy néz ki, mekkora tábla ez, mennyi információ van rajta, milyen betűmérettel. De ugye ez már július 1-én tulajdonképpen hatályba lépett, ezzel együtt ugye emelkedtek a parkolási díjak is tulajdonképpen, 25%-kal, tehát most már ugye az A zóna, ami a legszűkebb belváros, ott már 800 forint per óra, így van.
0: Csak 600.
5: Igen, 600-ra, 800-ra, és akkor ez így szépen lefele 600, 400 és 300 forintra emelkedtek, ugye, hogy kicsit távolodunk el a Dunától. Egy érdekesség egyébként van, ami szintén hatályba lépett, hogy azoknak az autósoknak, ez most budapesti szabály, azoknak az autósoknak, akik érvényes BKK bérlettel rendelkeznek, azok 25% kedvezményt kapnak a parkolási díjból. Tehát tulajdonképpen a változás előtti mértékű parkolási díjat tudják fizetni.
0: És a 65 éven feletti, aki már ingyen utazik, az fizeti, ha éppen
5: hát ez majd az applikációra van bízva, mert ugye ez a Budapest Go applikáció igen. köti összeállítólag ezt a két
0: de
5: információt.
0: De nem köti, mert tehát, inkább nem nekem, működik, mint működik.
5: Hát általában ez így szokott lenni, hogy azért az átállás az mindig egy ilyen lassabb, problémásabb folyamat, de a cél az az, hogy aki a Budapest Go applikáción keresztül vásárol legalább 30 napos BKK bérletet, és ugyanezen az applikáción keresztül majd indít mobil parkolást, akkor rögtön az applikáció fel fogja ezt ismerni, hogy ő rendelkezik ezzel, és rögtön automatikusan a 25%-os kedvezményes díjat fogja
0: számolni. Már is van egy tamáskodó kérdésem, hogyha mondjuk nem, az enyém az autó, és a barátnőmnek van bérlete, és ő indítja meg, de az én nevemen van az autó, noha ő használja, akkor mi van? Akkor most van 25% vagy nincs?
5: Hát mivel a mobiltelefon, ugye nincsen hozzárendelve a rendszám effektíve, igen, én azt gondolom a telefonszámhoz, applikációhoz, tehát szerintem ez megoldható az. Tehát itt az a lényeg, hogy arról a telefonon letöltött applikációról és regisztrált applikációról történjen az adott rendszámra a fizetés, és akkor valószínű, hogy ezt a rendszer összekapcsolja, de ez azért még a jövő zenéje. Tehát ezt én sem láttam gyakorlatban, de hogy van egy ilyen kedvezmény, hogy kicsit ösztökéljék az autósokat arra, hogy nem mindenhova autóval menjenek, próbálnak meg BKK-zni.
0: És mire ezt
5: kicsit
0: megszokjuk és elfogadjuk, addigra kitalálták, hogy lesznek villámparkolók
5: így
0: is.
5: Így van.
0: Mire egy rendszer beáll, addigra jön a következő attak. Nem azt mondom, hogy rossz ötletem, azt mondom, hogy állandóan át kell programozódni.
5: Igen, az ugye 2027. január 1-től hát a következő év, változás, ugye az előzők már most hatályba léptek, ez pedig január 1-től következik, ugye lesznek ezek a mikromobilitási zónák, ugye ezek a villámparkolók. Jelenleg első körben egyébként a Nyugati tér és a Boráros tér közötti nagykörút szakaszt tűzték ki célul. Itt nagyjából 330 darab várakozóhely található, és ennek egy részét szeretnék át. Hát igen, ugye azért ott a biciklisáv, meg ugye egy-két ilyen virágágyás, tehát azért az elmúlt pár évben azért szűkítettek a parkolóhelyeken, és ennek egy részét kívánják átalakítani úgynevezett mikromobilitási zónának. Ennek az a lényege, hogy legfeljebb 30 perc időtartamra tudok megállni.
0: De csak napközben?
5: Hát a díjfizetési időszak alatt. Aha. Ugye?
0: Nekem mindig az jut eszembe, hogy az a szerencsétlen, aki ott lakik, az mit csinál?
5: Hát nekik meg ugye egyre inkább alakítják ki, de ugye mi? A helyben lakóknak a parkolóhelyet, tehát ami általában ugye az este 6 óra és reggel 8 óra között, igen, akkor meg ugye nem állhat meg senki, csak ugye a helyben
0: lakos. De napközben megáll, akkor úgy járt. Akkor fél óránként lemegy és megy
5: ennek pont ez a lényege, hogy aki hosszabb időre szállja a várakozást, az ne a mikromobilitási zónában, tehát az arra kérdő parkolóhelyen álljon meg, hanem egy olyan parkolóhelyen, ahol további várakozás is lehetőség nyilván ugye díjfizetés ellenében. Ennek pont az a lényege, hogy be kell szaladnom a patikába, el kell rohannom a nem tudom tisztítóba. Tehát amikor az embernek ezek a negyed órán belüli, fél órán belüli ügyintézési dolgai vannak, akkor azokra legyenek kijelölt parkolóhelyek, tehát ne azt a helyet foglalja el, ami esetlegesen valakinek hosszabb időre is szüksége lesz. Na most ebből nyilván lesznek fennakadások, tehát azt gondolom, hogy rengeteg villámparkolóhely lesz majd ott üresen, ahol ott valaki meg leparkolna, és intézne mondjuk egy órás dolgot, nem tudom, elmegy, mondok valami gyógytornára, és akkor egy óra 15 percet van ott, de nem fog tudni megállni egy óra 15 percet, mert 30 perc múlva megszakítva a gyógytornát le kéne szaladnia, és akkor újra fizetni, illetőleg azt gondolom, hogy nem is fizethet újra, mert ugye 30 percen belül is kell hagyni ugye ezeket a helyeket. Ezzel együtt egyébként a mozgáskorlátozott parkolóhelyek számát szeretnék növelni, illetőleg a kijelölt rakodóhely zónákat is. Hát az, hogy ez a gyakorlatban mennyire, hogy mondjam, lesz, erre fog eredményezni kedvezőbb helyzetet, mint ami most van, hát ezt majd meglátjuk. De egyébként nekem külföldön is, ahogy említetted, a külföldi városokban is az a tapasztalatom. Tehát én például, hogyha kimegyek külföldre, mondjuk egy napra, másnap jövök haza, és leszeretném tenni az autót, akkor én is meg vagyok kavarodva ott is, tehát nézegetem, hogy van a kék hely, van a zöld hely, meg van a piros, azt se tudom, melyik mit jelent, és akkor
0: van,
5: általában miután nagy nehezen leparkolok, és
0: jó,
5: büszkén verem a mellem, és megyek a szállásfeje, akkor egy hely mindig meg szokott állítani, hogy vigyázz, nem jó helyen állsz, onnan álljál el, és akkor szokta elmagyarázni, hogy az egy fél órás hely, és akkor álljak át a túloldalra, ahol egyébként más színnel jelölt parkolóhelyen várakozhatok. Tehát én ott is azt látom, hogy sok esetben ezek a villámparkolók azért többnyire üresen állnak, holott lenne igény hosszabb távú parkolásnál.
0: Vagy olyan áll be, akinek több mint fél órát van. Egyébként ezekben a villámparkolókban külföldön, én például Bécsbe, ha a gyerekemmel megyek, meg szoktam állni, neki ugye van mozgássérült igazolványa, de senki nem tud nekem arra válaszolni, hogy megbüntethetnek. Vagy pedig Budapesten is az lesz, hogy a villámparkolókat igenis lehet a mozgáskorlátozott igazolványon szabadon használni.
5: Ez még egy jó kérdés. Ja, mert ugye magát még a jogszabálytervezetet nem láttam, tehát én is csak a hírekből és itt a
0: és a külföldi tapasztalat.
5: Hát nyilván az lesz az adaptáció alapja, hogy külföldön ez hogy működik. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fogják tudni megtalálni azt a úgymond tökéletes arányt a villámparkolók és a nem villámparkolók között, hogy tényleg a legjobb kihasználtság mellett működjön a parkolás. De egyébként statisztikákat nézve azt mondják, hogy tulajdonképpen nem, nyilván nem ez fogja megoldani a belvárosi parkolás.
0: De ezt akartam mondani, azt nem értem, én nem a belvárosba kezdték, jó, ott most már alig van sima parkoló, a legtöbb rakodási terület, hogyha például a Petőfi Sándor utcába bekavarodsz, az, tehát, hogy egyre kevesebb a parkoló, hát de miért nem tett csinálják? Ez ráadásul egy
5: behajtási zóna is, ha jól
0: nem,
5: tudom.
0: Nem, egy csomó helyen nem, tehát be lehet menni a Kossuth-Lajos utcából, be lehet.
5: Ja, igen, vannak átkötő utcák.
0: Persze, csak azt akartam kérdezni, hogy miért nem ott vezetik be, hisz a belváros az, ahova sokan mennek, ott sétálgatnak, hogy miért nem, tehát nem értem, hogy miért pont a Nagykörút, de ezt mi ketten most nem fogjuk.
5: Hát most ez ugye a kezdet, a Nagykörút az indítás, aztán jön a többi is, azt gondolom.
0: Annyi parkolási témánk van, hogy jövő héten ismét elvárnálak, mert hogy a műsorunk véges, a mai műsornak a végére értünk. Köszönöm szépen, és tényleg a jövő héten gyere, mert van még egy ötletem, hogy szerintem nem csak nekem, hogy miről fogunk beszélgetni. Ezzel a mai műsorunk végére értünk, amit mint mindig ma is Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, legyen szép napjuk, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Sok napsütésre számíthatunk ma az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 26-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Indul a mandula!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 13-án köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név az egyik honfoglaló törzs neve, majd ebből keletkezett helynév, jelentésebb, tanácsadó és miniszter. Ünnepelnek még a Jenők június 2-án és november 13-án is. A név becézése Jenőke, Jenci, Jencike és Jenőcske. Jeles viselői Komjáti Jenő költő, Szavolyai Jenő Habsburg hadvezér, Heltai Jenő író, újságíró, Rejtő Jenő regényíró, Gnézi Jenő sportközvetítő, Tersánszki Józsi Jenő regényíró és elbeszélő, valamint önkedves Jenő. Ugyanezen a napon köszöntjük Ernest, Ernő, Eugén, Harry, Henriette, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Milda, Petronella, Petrónia, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánus, Szórád, Szovát, valamint üdvöske nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbirádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 13-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1558-al kezdünk, július 13-án a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinsnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. Ennek következményeként írták alá 1559. április 3-án a Cateau-Cambrésy békeszerződés, amely véget vetett az 1557 óta tartó II. Fülöp spanyol és II. Henrik francia király háborújának. II. Fülöp spanyol király Franciaország elleni hadjáratával itáliai hegemóniáját akarta megerősíteni, annak ellenére, hogy felesége első katolikus Mária angol királynő nem volt hajlandó belépni a háborúba, Spanyolországnak végül sikerült győzelmet aratnia. A Cateau-Cambrésy békével a franciák végleg lemondtak Itáliát illető igényeikről, de megtartották az angoloktól visszafoglalt Calais-t. Folytassuk a 18. század végével, 1793. július 13-án Charlotte Corday saját fürdőszobájában leszúrta Jean-Paul Marat francia forradalmárt írót. És most jöjjön a 19. század, 1876. július 13-án meghalt Mihail Alekszandrovics Bakumin, orosz anarchista vezető forradalmár, aki 1861 és 1876 között fejtette ki politikai tevékenységét Európa szerte. A róla elnevezett bakuminista filozófiai nézet az ateizmuson, az állam megszüntetésén és az egyéni szabadságjogok korlátlan érvényesítésén alapul. Csak két évet lépünk előre, 1878. július 13-án a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Ugorjunk a 20. századra, 1940. július 13-án megszületett Patrick Stewart színész, a Star Trek sorozat Picard kapitánya. Még mindig a 20. század, 1942. július 13-án Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia szerződtette Hollywoodban, 1966-tól filmezett, majd abba hagyta és ácsként dolgozott. 1973 óta újra filmezik. Nézzünk néhányat fémjeiből. Amerikai Graffiti, Csillagok háborúja, A birodalom visszavág, A szárnyas fejvadász, Az elveszett Fridláda fosztogatói, A Jedi visszatér, valamint az Indiana Jones és A végzett temploma. És még mindig a 20. század, 1944. július 13-án született Rubik Ernő feltaláló, a bűvös kocka atya. És végül, de nem utolsó sorban, 1962. július 13-án először lépett színpadra a Rolling Stones Londonban, a Marquee klubban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Tituszhoz írt levél második részéből.
1: Mert megjelent az Isten üdvözítő kenyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre töreksz.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. július 13-a, hétfő. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 34-től a 11. versig. Abban az időben. Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Emélkedés. Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra zavarba ejtőek. Hol van az a Jézus, aki a béke fejedelme, aki azt mondja, békességet hagyok rátok? Most pedig azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Kijelentése azonban nem hadüzenet. A szavai nem erőszakról, nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetés és döntés fontosságáról. Jézus követése nem jelent mindig látható békét. Néha éppen az Istenhez való hűséghoz konfliktust a családban, egy baráti körben, a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet olykor elválaszt, mert elkülöníti egymástól a régi és az új életet, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és

0: kegyelmet. Szétválasztja a sötétséget és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az Isten iránti szeretet legyen az alap, amelyből minden más szeretet táplálkozik. Ha Isten tesszük az első helyre, akkor lesz minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb, önzetlenebb. Mi vagy ki áll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e hitemhez, ami lehet, hogy megsebzi a kapcsolataimat, de megerősíti közösségemet Krisztussal? A tanítvány útja nem mindig békés, de mindig Krisztus felé vezet. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem tetszetős szavakat, hanem mindig igazat mondasz. Nehéz hallani, hogy kardot hozol, de mégis értem jössz el így, hogy világossá tedd az utat, hogy megkülönböztessem a lényegest a mulandótól. Add, hogy merjek hozzád igazodni, még ha emiatt félreértenek, vagy konfliktusba kerülök. Te vagy szívem békéje, lelkem nyugalma, és ha rád építek, nem ingok meg. Segíts úgy szeretni a családomat, a barátaimat, hogy közben téged szeresselek leginkább, s a tőled tanult szeretet legyen a mintája, hogy milyen szeretettel fordulok embertársaim felé. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: szakasz.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
8: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol el, la la la. Ne legyen több illúziód, a kutyám nem szeret, csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked. De a búval baszott gazdájának arany szíve van, amit ellopott egy holló, mert a holló is olyan. Uram, bocsánat!

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Az Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutára 26-33 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a naposabb idő, napközben 28-34 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Magyarország élen járó az amputációk számában, Európában és a világon is. Egy új ingyenes telefonos applikáció jelent meg a közelmúltban, amelynek célja, hogy a veszélyeztetett embereknek segítsen elkerülni a cukorbetegség és a vénás keringési betegségek okozta szövődmények miatti végtag amputációt. Balázs Zsanett, dr. Rozsos István érsebész szakorvost, a végtagmentő applikáció egyik megálmodóját először arról kérdezte, hogy miért történik ilyen sok amputáció hazánkban, és milyen betegségek állnak ezen műtétek mögött.
7: Mi nem csak az amputációra gondolunk, hanem az amputációhoz vezető betegségekre és az okos és időben való felismerésre és a megelőzésre koncentrálunk. És hogy miért van ennyi amputáció? Azért, mert sok az elhanyagolt eset, sok az olyan klinikai állapot, amikor a beteg a félelme okán nem megy időben orvoshoz, és már nem marad más lehetőség, illetve hát nagyon gyakran leginkább a cukorbetegség kapcsán felmerülnek olyan riasztó klinikai állapotok, amikor az élet védelmébe ezt választják a kollégák.
8: Én, mint beteg, mit tehetek azért, hogy megőrizzem mindkét lábamat, hogy ne kerüljön amputációra sor?
7: Ahogy az autó gumiait is rendszeresen nyomásmérjük, és nyilvánvalóan időszakosan lecseréljük, így a végtagjainkra is jobban oda kellene figyelnünk, és a megfelelő ellenőrzéseket elvégezni, ami a keringésre és az izületi funkciókra vonatkozik. Tehát ez az, ami úgy általánosságban tehető. De az is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a kellemes mozgás, a séta, a futás, az olyan jellegű dinamikus mozgás, mint például a kerékpározás, kimondottan jót tesz, mert serkenti a végtag keringését, és ezáltal segíti a regenerációt. Tehát ha túl sokat ülünk, túl sokat állunk, akkor gondoljuk arra, felelősségünk van azzal kapcsolatosan, hogy az izületeink, az izmaink időnként mozogjanak is. Ehhez nyilvánvalóan megfelelő keringés kell, tehát oda kell figyelni például a folyadékfogyasztásra, mert ha nem iszunk eleget, akkor a vérünk besűrűs és ugyanúgy nehezen fogja ellátni a tápláló és a salakanyag elszállító funkcióját. Nyilván ezek mellett vannak még speciális feladatok, hiszen ha valaki egy baleset után gyógytornára szorul, akkor ezt mindenki idézőjelben természetesnek veszi, hogy szükséges a gyógytorna. Ha valaki nagyon elfárad, nem gondol arra, hogy ugyanúgy tornásznia kellene, mert hiszen azt hisz, hogy a fáradtságnak az a része, hogy mindenem fáj. De ugyanez igaz a lábápolásra is, hiszen egy jó láb volt szépen gondozott lába, ahol nincsenek törkeményedések, nincsen elhanyagolt benőtt köröm, ott sokkal kisebb lesz a veszély, hiszen ezek az apróságok indítanak el nagyon gyakran olyan klinikai folyamatot, ami akár az új vagy a végtag elvesztéséhez is vezethet.
8: A megfelelő tájékoztatásra, illetőleg a figyelemfelhívásban is segít ez az új végtagmentő applikáció, de miért éppen applikáció? Miért nem egy kis füzet, vagy éppen egy könyv? Mi az előnye annak, hogy ez applikáció, és nem pedig egy tájékoztató füzet?
7: Hát egyrészt az az előnye, hogy a tájékoztató füzet, ha kijön a nyomdából, akkor az úgy marad, és egy év múlva is ugyanazt fogja olvasgatni. Míg az applikációt mi hetente, havonta frissítjük, és mindig belekerülnek az új adatok, és ezáltal napra készen tartható. És mivel, hogy mindenki zsebébe ott van a mobiltelefon, így mindenki hozzáfér, tehát nem kell keresgetni, nem kell elrakni a polcra, vagy akár elveszteni, hiszen ha a telefonját nem találja, akkor bármelyik telefonra letöltheti, és meg tudja nézni az éppen aktuális információkat. Ez az egyik nagyon fontos. A másik, hogy meg kell szólítani az embereket lehetőleg olyan módszerrel, ami most a kezükre áll. Tehát a könyvet nagyon nehéz már akkora érdeklődésbe tartani, mint például egy digitális világban fejlesztett applikáció. A harmadik nagyon fontos, hogy az applikációnak van egy olyan asszisztensi funkciója, hogyha megfeledkezne róla, hogy van az applikáció, akkor is hetente, két hetente emlékezteti a feladataira. Tehát egy felugró ablakkal kap egy információt az applikáció tulajdonosa, hogy hoho, nem tudom, figyeltél-e azokra a dolgokra, amiket előírtunk neked. Tehát aktivizálni tudjuk. Mi az applikációba szűrve és célirányosan ezekre a betegségcsoportokra szedtük össze azokat az információkat, azt a tudáshalmaz, ami az ő állapotára konkrétan szükséges. És amit ha végrehajtni, azért idézőjelben szakmai felelősséget vállalunk, hiszen az elmúlt 25 év szakmai munkáját tükrözi.
8: Szakmai felelősséget említ. Az orvos kollégák hogyan fogadták ennek az applikációnak a megjelenését?
7: Nagyon érdekes kérdés, mert nagy érdeklődéssel fogadták. Azt gondolom, hogy az lehet a magyarázata, hogy manapság már a specializáció világában senkitől sem várhatjuk el azt, hogy minden rész témakörrel azonos bölcsességgel legyen felruházva. És ez az applikációnak van egy olyan oldala, ahol az orvos kollégák a saját kódjukkal tudnak belépni, a pecsétszámukkal regisztrálva. Tehát ez egy segítség, és egy időzőben önzetlen segítség, mert nem kell neki telefon felvenni és valakit megkérdezni, hogy most mit tegyek, hanem a saját telefonján lefutatva 2 percen belül választ kap, anélkül, hogy erre neki várnia kellene. Tehát pozitívnak látom mindenképpen a fogadtatását, és én azt gondolom, hogy ahogy megismerik, ez még pozitívvá kell, hogy váljon, és most történnek azok a feltöltések, hogy a szakmai anyagot, aki tovább akar olvasni, a szakmai cikkeket is töltjük az applikáció tudástárába, tehát folyamatosan ők is egy esetleges aktuális beteg kapcsán a saját képzésüket nagyobb kutató munka nélkül célzottan meg tudják tenni.
8: Végtagmentő applikáció? Ezt üssük be a keresőbe, doktor?
7: Igen, tehát a végtagmentő szót kell megjegyezni, mert a végtagmentő, ha beüti, akkor talán egy honlapot. A honlap egyébként nagy segítséget ad az applikáció használatára. Tehát ez a kulcs, hogy végtagmentő, és ez nem kizárólag az amputáció megelőzésére, hanem a funkcióképes, mozgásbiztosító, egészséges életet élhető, mozgást adó végtagokat jelenti.
9: Sziasztok! Kózsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat. Marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a TAO sport támogatási rendszer felülvizsgálata. Erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzés érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkben az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hazánkban átlagosan minden ezredik kullancs fertőzött az agyhártya agyvelőgyulladást okozó vírussal. Ezzel ellen van hatékony védőoltás, amely 3 évig nyújt védelmet. Gyakori viszont a Lyme-kort előidéző baktérium. Európában 100 kullancs közül 10-ben megtalálható. Megelőzésére azonban ma még nincs hatékony védőoltás.
1: A kullancsoltás az egyik javasolt védőoltás. 1 éves kor után el lehet kezdeni a beadását. Ez mindenképpen orvosi vizsgálat előzi meg, természetesen megvannak az indikációi, megvan a kontraindikáció, ami azt jelenti, hogy bizonyos fajta betegségeknél nem szabad beadni, de ezt természetesen az orvos úgy is tudja, ezt meg lehet vele beszélni. Maga az oltás, illetőleg a védettség felépítése, ez úgy történik, hogy van egy induló védőoltás, majd ezt követően 1 hónap múlva a következő, ezért érdemes ezt inkább korábban elkezdeni, akár nem márciusban, és majd utána egy év múlva van egy ismétlő védőoltás, majd 3 évenként van egy ismétlő védőoltás és sorozat. Úgyhogy érdemes a kis kártyát megtartani, figyelni a szülőknek, hogy mikor aktuális a védőoltásuk. Oltási tanácsadó van egy külföldre való utazásnál is igénybe vehető oltási tanácsadó, ahova mindenképp javasolt elmenni, ami egy egyéb más oltásokra vonatkozik, és ha valaki információhoz szeretne jutni, akkor érdemes ezeket felkeresni. Védőoltások azok nagyon hatékonyak, és nagyon jó, hogyha beoltatjuk a gyerekeket, mert azért, ha belegondolunk, ezeket a betegségeket azért nem nagyon szerencsések. Kapni. A kullancs elleni védőoltás, ahogy így a köztudatban benne foglaltatik, illetőleg így ismerjük, ez az agyvelőgyulladás elleni védőoltás. Van egy másik típusú betegség, amit úgy szintén a kullancs terjeszt, illetőleg ezáltal kaphatjuk meg, ez az úgynevezett Lyme borreliózis. Ennek megfelelő bőrtünete van, ez igazából véve akár még a szülők is felismerhetik, vagy valaki saját magán, ez a jellemző kör, gyűrű, egy piros körgyűrű, ami vándorol kifelé, feltétlenül amikor valaki ezt tapasztal, magánorvoshoz kell fordulni. Minél hamarabb kezeljük, annál jobb a kimenetelennek is.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északenként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, már is kezdetét veszi 4 ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, és itt ül mellettem Kacsola Ferenc Bitumen. Ahogy az ő szavait idézzem, az objektív valóságot fogjuk hallani a mai napon. Szia, Feca!
5: Szevasz, Alex, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat.
4: Az elmúlt héten témánk volt a spórolás, csak aztán picit elkanyarodtunk. Folytassuk ezt a témát, hiszen nem feszegettük eléggé, nem beszéltük ki. Mi az, amivel még lehet spórolni? Ugye az üzemanyagról beszélgettünk nagyon sokat az előbbiekben.
5: Sok minden ilyen alternatíva létezik még a spórolásra. Ugye ott van a biztosítás, amivel rengeteget tudunk spórolni, hogyha megválogatjuk, hogy melyik biztosítótársaságnak kötjük meg a szerződést.
4: És ezen kívül még rengeteg trükk van, erről fog szólni tehát a mai nap. Most azonban már is zenélünk egy picit.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene további.

0: üzemanyagot, most pedig szóba került a biztosítás. A biztosítás még az, amin hatalmas nagyot lehet spórolni, hiszen rengeteg dologtól függ az, hogy mennyit fizetünk, ide tartozik például.
1: Például ide tartozik az, hogy milyen bónusz-malusz fokozattal rendelkezünk. Ugye a bónusz fokozat az a jutalompont, amit azért kapunk, hogyha balesetmentesen közlekedünk az országutakon, illetve olyan értelemben, hogy nem mi okozzuk a baleseteket. A malusz az pedig, hogyha balesetet okoztunk, ugye akkor lefele buktatnak bennünket. Tehát az A0, tehát az alapkategórián felül még plusz százalékokkal drágítják ugye a kötelező biztosításunkat. Városon belül is eltérhet irányítószámtól függően az embernek a biztosítása, illetve függ a korunktól.
0: A nemünktől nem függ?
1: A nemünktől nem, majdnem én is ezt a szót hozzátettem az előzőhöz, de nem, a nem az nem.
0: A nem az nem szerepel a listán. Nos, már is zenélünk egy picit, aztán pedig teszünk egy próbát. Megnézzük, hogy hol mennyibe kerül a biztosítás, és szerintem keressük meg a legolcsóbb pontot, ami létezik.
1: És hozzá szerintem a legdrágábbat is.
0: Így van.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol már is fölmentünk arra a bizonyos weboldalra, amit nagyon sok helyen hirdettek, és itt lehet kiszámolni, hogy melyik biztosítón áll a legolcsóbb a kötelező biztosítás. Nos, próbáljuk meg akkor a legolcsóbb dolgot összehozni, ami létezik. Az üzemben tartó és a tulajdonos személye azonos. A gépjármű típusa, a személygépkocsi, a gépjármű gyártmánya. Fecsa, mi legyen a gyártmány? Mi az, amire a legolcsóbb lehet talán a kötelező? Ne legyen a Trabant, nekünk mindig a Trabant volt az orvosiló.
1: Picike, kisköpcenti, nem tud gyorsan menni, szerintem nézzük meg azt.
0: Legyen tehát a Trabant, azzal nem lehet sok kárt okozni az utakon, már is akkor rákeresek. Tehát van egy Trabantunk, amelynek a gyártási éve...
1: Legyen 1977.
0: A szerződés megkötésének az oka a gép

0: gyermű tulajdonának a megszerzése. Na, szerepel, tessék, szerepel! Ugye beszéltünk arról, hogy a tulajdonosnak a neme az ugye nem szerepel a kritériumok között, már pedig igen, ugyanis nekünk szegedizik rögtön a második oldalon a kérdés, hogy a tulajdonos személye férfi, avagy nő. Nos, mi legyen? Legyen akkor egyértelműen férfi talán.
1: Kezdjük a férfivel, utána megnézzük a nőre is, ugyanezekkel az adatokkal, és kiderül, van-e valami különbség férfi, illetve női tulajdonos autó biztosítása között.
0: Nos, a következő kérdés pedig a tulajdonos forgalmi engedélybe jegyzett irányító száma. Mi legyen? Van celdömök. Szerintem jelöljük meg azt, hogy egy nagyon szimpatikus kis hely ott Sopron és Győr környékén.
1: Mondjuk azt viszonylag eldugott, tehát egy nagyobb város, mondjuk Budapesthez képest. 9500, ugye, ha jól látom az irányító száma. És meg is találta, nagyszerű. Akkor a következő, kérjük, adja meg a gépjármű rendszámát. Hát igazából szerintem ide ki kell találni egy fal.
0: Nem hiszem, hogy az működik. Van olyan ismerősünk, akinek van trabantja?
1: Nincs, de volt. Várjál, én tudok egyet. Apámnak volt trabantja annó, és annak, várjál, apu, ez viszont nem vicc. Tényleg ez volt rendszer. Apu, de mennyi volt? Apu 283. Csak nincs összekötetésben az adatház is, hogyha hülyeséget írunk, akkor nem azt mondjuk, hogy hülyék vagyunk. Így a 601 köbcenti új trabant van. Az már 6001, az nagyon sok, Alex.
0: Egy 6000 köbcentis trabant?
1: Hát szerintem az szétszakadná a papundegli, de végül is mindegy.
0: Na feca, a szakmai jellegű kérdés. Kérjük, adja meg a gépjármű saját tömegét.
1: Hát nem tudom pontosan, de hát szerintem ilyen 585 kiló. Következő, kérjük, adja meg a gépjármű teljesítményét kilovattban, mert csak olyan 21 lóerő, 22 lóerő körül volt a trabant, várja, de az nem meresz, az úgy tökéletes. 16 kilovatt, az 21,7 lóerő, az így fedi szerintem a valóságot.
0: Nos, majd jön a következő kérdés, a tulajdonos születésének a dátuma, szerintem a legoptimálisabb, aztán a 45 éves korosztály, ők már nem is szágon.

0: szülőnek 18 év alatti gyermeke, kérjük, adja meg a legfiatalabb születési évét. Legyen gyereke?
1: Igazából 45 éves korban már illik, de szerintem van jelentősége. Szerintem mindent...
0: Biztos, hogy van jelentősége, mert hogyha kisgyerek van a kocsiba, akkor nem száguldozol. Plusz, ha tudod, hogy van egy gyerek, akiről gondoskodni kell, akkor megint csak nem száguldozol, hanem átgondoltan, óvatosan vezetsz. Legyen a születési éve a gyereknek 2006, legyen ez nagyon fiatal gyermek. Én, mert hogy ha túl idős, tehát ha mondjuk van egy 17 éves kölykünk, aki frissen megszerezte a jogsit, az biztos, hogy össze fogja törni apuci kocsiját.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ez összefüggésben van, hogy ha már gyereked van, akkor nagyobb a felelősségtudatod.
0: Így van, ha gyereked van, nagyobb a felelősségtudatod, kisebb a felelősségbiztosításod, de a kamaszok sem jók, mert azok pedig növelik az autókárosodásának a veszélyét, hiszen melyik fiatal nem nyúlta le apa autóját soha egyszer sem.
1: Szerintem olyan nincs, én nem csak apámét, én anyámét is lenyúltam.
0: Nekem anyukámnak nem volt autója, viszont apának volt egy remek 123-as Mercie bőrüléssel, és az akkoriban nagyon hasított az a gép, mi azt előszeretettel vittük jobbra-balra. Nos,
1: na most pedig megszületett az eredményünk, és majd mindjárt akkor Alex ezt közli velünk.
0: Így van, itt van tehát előttünk az eredmény, a legolcsóbb biztosítás, amit ki tudtunk hozni, az 4080 forint lett.
1: Igazából az éves díj az 16320 forint egy évre, és 35720 forintot is tudnánk fizetni ezért az autóért. Tehát igazából ez a két szélsőség, hogy úgy mondjam, ez a két periféria között található különböző árkategória, illetve ezekből az árak nagy részéből, tehát itt egy 5-6 biztosítótársaságnál látom megjelölve, hogy 5, illetve 15% kedvezményt tudunk kapni, hogyha ha mindezt online, tehát itt az interneten kötjük meg velük a szerződést.
0: De ez hihetetlen, ekkora különbség van kötelező és kötelező biztosítás között, hogy gyakorlatilag kétszer annyit is fizethetnék, mint az előző helyen?
1: Röhelyes, hogy a legolcsóbb az Magyarország egyik legnagyobb biztosító társaságánál van, míg a másik se kicsi, de nem egy ilyen non-profit szervezetű biztosító társaságnál található, tehát a legdrágább. Igazából nem tudom, hogy ezt mi alapján ítélik meg, vagy hogy hozzák ezeket a döntéseket.
0: Most újra zenélünk, a zene alatt pedig újra programozzuk ezt a remek kis táblázatot, és megnézzük, ugyanezekkel az eredményekkel hölgyekre változik-e valamit az összeg.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig az előbbiekben vettünk egy fiktív szemét, és a nevére elkezdtünk kötelező biztosítást kötni. Ugye meglettek az eredmények, viszont ugyanezt a műveletet ugyanerre a szemére elvégeztük, csupán a nemét változtattuk meg, és ebben az esetben egy hölgyre kezdtük el megkötni, tehát ugyanezt a biztosítást, aminek minden más paramétere maradt az eredetiben. Arra a kérdésre várjuk a választ, hogy van-e különbség a hölgy és az úriemberek közötti árakban, és az eredmény pedig rendkívül meglepő lett. Feca, kérlek, mondd el, hogy mit látunk pontosan.
1: Igen, számomra is, én igazából ezt még nem tapasztaltam. Hát a legolcsóbb kategória az ugyanaz maradt, ugyanannál a biztosítottárságnál, a legmagasabb viszont 6000 forinttal változott, és ugyanannál a biztosítottárságnál.
0: Mondjuk le, tehát a konzekvenciát, vannak biztosítók, akik nem veszik figyelembe, hogy urak vagy hölgyek vezetnek, viszont vannak biztosítók, ahol súlyos 6000 forint különbség van az úriember, illetve a hölgyek között. Nos, most ismét zenével megyünk tovább, aztán pedig megnézzük, hogy mi a különbség akkor, hogyha Pesten lakunk, és ugye az előbbiekben pedig celldömölköt vettük alapul.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a spórolásról beszélgettünk, és a mai műsort úgy látom, hogy a kötelező biztosításnak szenteltük. Rengeteg dolgot kipróbáltuk, hiszen előttünk van egy online kalkulátor, amiben kedvünkre változtathattuk az értékeket. Megnéztük ugyanazt az értéket férfire, ugyanazt az értéket nőre, és még mindig ennél az értéknél tartunk, ez egy 1977-ben gyártott Trabant. Most pedig akkor azt nézzük meg, hogy ha Budapestre fölköltöznénk vidékről, akkor mennyivel kellene többet fizetni az előző értékekhez képest. Szerintem mindenki sejti, hogy bizony többet kell fizetni, de nézzük meg, hogy mennyivel.
1: Hát elég elszomorító igazából a különbség, vagy hát ha nem is elszomorító, számottevő. Szinte azt lehet mondani, a legolcsóbb, illetve a legdrágább biztosítás ugyanerre az autóra szinte a duplájára emelkedett, mert a legolcsóbb árkategória az 26.888 forint per év, míg a legdrágább az pedig 60.768, és aki az a biztosító, amelyik a legolcsóbb árat garantálta nekünk, az most a dupláját, tehát így a középmezőnybe csúszott le. Szerintem nézzük meg, Alex, ugyanígy, hogy budapesti lakosú hölgyet vegyünk ugyanezekkel az adatokkal.
0: Majd ezután szerintem keressük meg a létező legdrágább autót, amit forgalomban lehet kapni, és nézzünk rá egy kötelező biztosítást.
1: Mindjárt kezdjük akkor a Budapesttel, tehát ne fikciózzunk azzal, hogy Celldömör mi lehet a legdrágább.
0: Hiszen nekünk a pénz nem számít, mert nincsen, ezért nem is hoztunk magunkkal. A zene következik, aztán pedig megnézzük a következő eredményt.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, az időnk nagyon véges, a mondani valunk viszont annál több, ugye a kötelező biztosítással játszunk itt egy kalkulátor táblán, ugyanazzal a kitalált személlyel, akivel egész órában játszottunk, most egy Ferrarit vásároltattunk, méghozzá egy 2008-ast, felköltöztettük Budapestre, amúgy minden más adat maradt a régiben, és hát meghökkentő, hogy meg kell kétszer gondolni az ember vegyen a Ferrarit, hogyha pedig vesz, akkor pedig megköti rá a kötelező biztosítást, hiszen elég magas értékek jöttek ki.
1: Így van, méghozzá meglepően nagy a kontraszt igazából a legolcsóbb, illetve a legdrágább között. Itt arra kellett, hogy rájöjjünk, hogy az egyik nagy biztosító társaságnál, hát 98.760 forint az éves díj, ez a legolcsóbb. Ez a tavalyi évben 123.452 forint volt. Valószínű, hogy a kis tulajdonosunk léphetett egy év kategóriát odébb, ugye ez is sokat számít. Amiből viszont meglepően nagy, mert 20% kedvezményt adnak, hogyha online kötjük meg, és a legdrágább eredmény igazából 743.280 forint egyik magyar elég nagy biztosítónál. Óriási nagy a kontraszt, mert 150.900 után meg 743.280, szóval igazából nem értem, hogy az a biztosító társaság miért fél ennyire ettől az autótól.
0: Közel majdnem 1 millió forintot elkér. Hihetetlen nagy a különbség, és mielőtt elbúcsúznánk, én nem bírom ki, számoljunk ki a lehető legdrágábbat, ami létezik. Úgyhogy már is ezzel menjünk tovább, és elkezdjük pöcsögni az adatokat, de szerintem próbáljuk meg összefoglalni. Van egy fiatalunk, aki épp most töltötte be a 18. életévét, ezen kívül már tört autót, jogosítvánnyal nem rendelkezik, egy Ferrarit vezet, kihagytam még valamit?
1: És budapesti lakos. Hát igazából itt elég szélsőséges árkategóriák jöttek ki. Én igazából nem is értem, szerintem ez ilyen alternatívák szerintem nem léteznek ennek a biztosítótársaságnak a birtokába, tehát igazából ez egy ilyen elképesztő összeg, de hát majd akkor mindjárt sorod már fölléces, hogy mettől meddig változott a biztosításunk.
0: Úgy látszik, hogy a biztosítók nem szeretnek kockáztatni, hiszen a legolcsóbb összeg az itt 355.000 forint. Az előbbiekben mennyi volt, amikor egy 45 éves úriembert raktunk be?
1: Talán 45 éves úriembernél 98.000 forint volt, de hát ugye ő sokkal megbízhatóbb személyiség volt, mint ez a most létrehozott fiatal.
0: És itt van a legnagyobb eltérés az összes között, ugyanaz a biztosító, ami az előbb is a legdrágább volt, most is hozta a formáját. Egy évre 6.540.000 forintot kér el azért, hogy biztosítsa az autónkat, amennyiben tehát egy ilyen fiatal srác Budapesten Ferrarit hajt. Azért hozzáteszem, hogy tényleg tört autót és jogosítványa már nincs, 6 millió forintért juthat legdrágábban kötelezőhöz, a legolcsóbb pedig az is egy évre 400.000 forint. Egyébként, hogyha ezeket lebontjuk, a negyedéves díj az 88.000 forint, míg a negyedéves legdrágább díj az pedig 1.635.000 forint. Hihetetlenül drága. Ezt is megtudtuk. Most azonban szerintem búcsúznunk kell, hiszen bőven túlbeszéltük az időnket. Az elmúlt egy órában a négy ütemet hallották, benne pedig Alexet és Kacsala Ferencet. Mindenkinek további szép napot kívánunk, jövő héten ismét jelentkezünk a viszonthallásra.
1: A viszonthallásra és balesetmentes közlekedés mindenkinek.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: A vakrepülés színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilis adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: A hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Köszöntöm Önöket, a következő percekben Balogh Csaba Zoltán Őrangyal Szolgálat című mini hangjátékát mutatjuk be Pintér Lilla és Virág Gergely előadásában. Balogh Csaba Zoltán 1955-ben született Kalocsán, jelenleg Homokmégyen él. Általános iskolai tanár, de részt vesz a helybéli pedagógiai szakszolgálat munkájában, és a Homokmégyi Művelődési Ház vezetője is. Következzék tehát Balogh Csaba Zoltán Őrangyal Szolgálat című mini hangjátéka Pintér Lilla és Virág Gergely tolmácsolásában.
5: Jó napot!
6: Dicsértessék!
5: Jó napot!
6: Dicsértessék! Ha nem tud rendesen köszönni, menjen vissza, ahonnan jött.
5: Jó lenne. Akkor mindent folytathatnék ott, ahol abba hagytam.
6: Nos, mit óhajt?
5: Hát dicsértessék! Ez itt az Őrangyal Szervisz Szolgálat?
6: Igen, mi tetszik?
5: Semmi sem tetszik.
6: Hogy értsem ezt?
5: Nem vagyok megelégedve az önök szolgáltatásával.
6: Eddig még nem volt panasz.
5: Hát most van. Kérem, én panaszt szeretnék tenni.
6: Parancsoljon, de nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: Nem kéne rögtön lerázni az ügyfelet.
6: Kérem, én nem rázok le senkit és semmit. Nekünk minden ügyfél, minden lélek egyformán becses.
5: Azt kétlem, ha így lenne, én még nem lennék itt.
6: Térjen a tárgyra. Valójában mi az ön panasza?
5: Az őrangyalom nem vigyázott rám.
6: Ezt meg honnan veszi?
5: Hát meghaltam, kérem, láthatja?
6: Látom, kérem, de mi köze ehhez az ön őrangyalának?
5: Azt akarja mondani ezzel, hogy az őrangyalom vétlen?
6: Azt nem mondtam, kérem, de ha kívánja, kivizsgálom az ügyet.
5: Kívánom, de még mennyire, hogy kívánom, sőt, a leghatározottabban követelem, és szíveskedjenek megbüntetni.
6: Csak ne olyan hevesen. Előbb mindennek ki kell derülnie.
5: Remélem, ki is fog. Kérem, én időnap előtt kényszerültem a más világra, vagyis, hogy ide.
6: De kárpótlásul a mennyországba jutott.
5: Na, az engem nem vigasztal. Mennyország vagy pokol egyre megy.
6: Ne tegyen meggondolatlan kijelentéseket. Ez két különböző hely. Különböző komfortfokozattal és szolgáltatásokkal. Egy tisztességes ügyfélnek egyáltalán nem mindegy.
5: Szóval már a szándékaimat is vitatja.
6: Elég a szóból. Kérem a papírjait.
5: Tessék, itt vannak. Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok.
6: Nos, megállapítom, mi nem követtünk el hibát. Mi sohasem követünk el hibát.
5: Na hát, de én előbb haltam meg, ám ha az őrangyalom vigyázott volna rám...
6: Ne is folytassa, kérem. Maga a legjobbkor távozott az élők sorából.
5: Kinek volt ez a legjobb?
6: Azoknak, akik ismerték önt. És persze az őrangyalának is. Időközben áthelyeztük, új megbízatást kapott.
5: Tehát, amikor bekövetkezett a tragédia, nem is állt mögöttem senki?
6: Bingo! Mondhatnám, ördöge van. Akkor éppen nem volt maga mögött senki. Mondhatnám úgy is, ön az átszervezés áldozata. Mire az új őrangyal a szolgálatba lépett, a tragédia már bekövetkezett.
5: Így nincs is kit okolnom?
6: Ismét talált. Ha csak a kedves feleségét nem... Őt okolhatja a történtekért.
5: A nejem őrangyala azért figyelhetett volna jobban is.
6: Ugyan, kedves uram, ön teljes erejéből folytogatta a nejét. Annak az őrangyalnak nem volt módja kivenni a kést a kedves neje kezéből. Elvégre neki is csak két keze van. És az ön kezeit próbálta eltávolítani a kedves felesége nyakáról. Maga járt a legjobban.
5: Jól jártam, hiszen én akartam megfojtani a nejem, de így ő lett gyilkosom.
6: Na látja, pontosan erről van szó. Kis hián sikerült megfojtania, amit a neje őrangyala pompásan kivédett. De a szúrást az ön őrangyala már nem tudta megakadályozni, mert elszólítottuk ön mögül.
5: Talán nem kellene kritikus pillanatokban személycserét eszközölniük.
6: Uram, maga a mennyországban van.
5: És a nejem? Vele mi lesz?
6: Várjon, megnézem a sorsprogramban. Igen... Igen, ő is ide fog kerülni.
5: Ezt nem mondhatja komolyan, hiszen ő gyilkos, engem ölt meg, pontosabban szíven szúrt.
6: Nyugalom, ezt mondja ön, de mi azt gondoljuk, csupán megszabadította az emberiséget magától. Ezért a bónusz-málusz rendszerünk értelmében...
5: Na hát, nekem ebből elegem volt. Menjen maga a pokolba!
6: Sajnálom, oda... Önnek kell mennie. Akinek szolgáltatásunk nem felel meg, azokat automatikusan odairányítjuk.
5: Hogy?
6: Itt a beutalója, kérem. Ott már várják.
5: De én még meghalni sem akartam.
6: Ilyen az élet. Vagy pontosabban a halál. Fellebbezésnek helye nincs. Kérem a következőt.
4: Balogh Csaba Zoltán Őrangyalszolgálat című minihangjátékát Pintér Lilla és Virág Gergely előadásában hallottuk.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Bősze Éva, Vergődöm című versét hallgatjuk meg Körmöci Eszter előadásában.
2: Bősze Éva vagyok, népművelő könyvtáros és magyar szakos tanár. Kőszegen élek, és jelenleg még nyugdíjasként dolgozom a helyi zeneiskola könyvtárában. 24 éves korom óta rendszeresen publikálok. Magamat elsősorban költőnek hiszem és vallom, bár gyakran írok prózát is. Nagyon szeretem a gyerekeket, több mesét is írtam számukra. Eddig 11 verses

0: Vergődöm. Vergődöm. Súhog, susog a gondolat, tengervíz sirályok szárnyai alatt. Háborog a szó, víjogó, csattogó, jajszótól háborgó, süllyedő hajó. Egyenlőnek jöttünk a világra. Egy feladatra, harcra, igazságra. Visongva, fénytől vakítva, mesztelenül, tiszta lélekkel, bűntelenül. S az ármány átfonja az embert. Noha küzdünk ellene, a gonosz erős. Tudjuk, helytelen mit megtett, de nem lehet mindenki hős. Nem lehet mindenki gazdag és sikeres. A lélek legyen tiszta és nemes. Suderfákat is kitéphet a szélvész, sziklákat törhet, s görgethet alá. Baj akkor van, ha a jellem elvész. Fekete folt virít a lélek asztalán. Egyenlőnek jöttünk a világra. Miért van, uram, gazdag és szegény? És miért van dőjfös, galád és hazug? Miért szenved az igaz, ha lelkében igazság harca dúl? Ó, süss rám áldott napnak fénye! Melengest hűlő szívemet! Hadd tudjam megvigasztalni az elesetteket!
1: Kedves hallgatóink, Bősze Éva Vergődöm című versét Körmöci Eszter előadásában hallottuk.
2: A Verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Egészségedre.
7: Egészségedre.
3: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Köszöntöm nyelvlecke sorozatunk mai hallgatóit. Ugye önökkel is megesett, hogy olyas valakivel találkoztak össze, akit már ezer éve nem láttak. Ha jó barát az illető, akkor az ember kitörő örömmel üdvözli a rég látott ismerőst, bár Nagy-Britanniában a szigetország lakóit általában nem jellemzik a túláradó érzelmek. Ez ugyan általánosítás, de hasznos. Inkább ne várjuk, hogy az angolok nagyon szívélyesek és bizalmasak legyenek velünk, és akkor meglepetésként ér majd minket a váratlan melegség. És az sem biztos, hogy a hűvös, távolságtartó, ám korrekt magatartás ne lenne ínyére egyeseknek, akik Magyarországról érkeznek. No, de mit is beszélek olyan sokat, amikor Amanda, nyelvi idegenvezetőnk, már el is akarja mondani, hogy milyen helyzetet képzeljünk magunk elé.
1: Emma and Yuji used to work together, and then they meet each other in the street after a long time. They're very pleased to see each other, so they speak quite fast. But listen to them now, and try to hear the first question Yuji asks. What's Yuji's first question?
0: Mielőtt tovább megyünk, muszáj súgnom egy picit. Szóval Emma és Yuji korábban egy helyen dolgozott, és most összefutnak az utcán. Nagy az öröm, és így ugyancsak gyorsan beszélnek egymáshoz. Egyelőre csak arra figyeljünk, hogy miként hangzik Yuji első kérdése Emmához.
2: Yuji!
3: Hey, how are you, Emma?
2: What a surprise, I'm fine, and you?
3: Yeah, very, very good.
2: Gosh, wow. I haven't seen you for ages.
0: No, azért az első kérdés megértéséhez még nem kellett atomfizikusnak lenni. Amandának adom át a szót.
1: Yuji's question was one I'm sure you know. How are you? One of the most common ways of starting a conversation when you meet someone you know. And how do you answer this question? Well, listen again to Yuji and Emma.
0: Figyelem, Amanda azt kéri, hogy halljuk ki Emma válaszát is.
2: Yuji!
3: Hey, how are you, Emma?
2: What a surprise, I'm fine, and you?
0: Jól vagyok, és te? Vagy ahogy Amanda magyarázza nekünk.
1: Emma says, I'm fine. Always a good answer. And you can ask your friend how they are by just saying, and you?
2: What a surprise, I'm fine, and you?
0: Na már most hosszasan beszélhetnék arról az alapszabályról, ami nem a nyelvtan, hanem az illemtan körébe tartozik. A lényeg az, hogy arra a kérdésre, hogy hogy vagy, a világnak ebben a sarkában csak egy válasz létezik. Jól. Maximum, köszönöm, jól. Nem kíváncsiak arra, hogy rosszul aludtunk, elhagyott a szeretőnk, fáj a derekunk, és a többi. How are you? I'm fine, thanks, and you? Amanda most bemondja, hogy mit is tetszenek hallani.
1: This is Takeaway English from the BBC, useful phrases for learners of English. Well, we've perfected the most important question you need to ask when you meet a friend. How are you? Listen again to that first conversation between Yuji and Emma. What does Emma say next?
0: Vagyis Amanda arra kíváncsi, kihalljuk-e a szózuhatagból, hogy Emma hogyan viszi tovább a beszélgetést.
2: Yuji!
3: Hey, how are you, Emma?
2: What a surprise, I'm fine, and you?
3: Yeah, very, very good.
2: Gosh, wow. I haven't seen you for ages.
3: For ages, isn't it? So, a long time.
2: Yeah, where have you been?
0: Kicsit aggódom, mert amit Emma mond, abban szerepel az angol nyelv egyik, a magyarok számára legkacifántosabb igei szerkezete, a retteget present perfect. Nem lenne egyszerűbb, ha nyelvtani magyarázat helyett azt mondanám, hogy fejvesztés terhe mellett tessék szépen így egyben megtanulni, hogy I haven't seen you for ages. Akarom mondani, I haven't seen you for ages. Nos, Amanda is megerősíti, hogy ez egy nehéz szerkezet. De velem együtt azt mondja, tessék szíves megtanulni, mert ragyogó klisé.
1: I haven't seen you for ages. It's not an easy phrase, and a lot of people have trouble with it. But it is an important one to learn. I have not, I haven't, seen you for ages. Ages means a long time. I haven't seen you for ages.
0: Bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy ez azt jelenti, nagyon rég, ezer éve nem láttalak.
4: I haven't seen you for ages. How are you?
5: How's it going? I haven't seen you for ages. I haven't seen you for ages. Where have you been?
0: Amanda mutat még egy kis trükköt. Nem muszáj azt mondani, hogy ages, állhat helyette az is, hogy hosszú ideje, hónapok, hetek óta, és így tovább.
1: And you don't have to say ages. You could say a long time, or for months, or for weeks.
4: I haven't seen you for ages.
6: I haven't seen you for a long time.
5: I haven't seen you for months.
0: Az I haven't seen you for azonban kötelező, és ezután biggyeztjük oda az időegységet. Mostantól ezt a szerkezetet variáljuk, pontosabban halljuk attól a két másik ismerőstől, aki a moziban akad össze egymással.
1: Listen to two more friends who meet each other in the cinema. Listen out for the phrases you've heard so far today.
7: Wow, I don't believe it. Hello.
8: Hi. Hi. Ages,
7: it has. God, it's been such a long time.
8: I know what we've been up to.
7: Oh, you know.
0: Amanda szerint nem szabadna, hogy sok gondunk legyen, hiszen ismét azt hallottuk, hogy hogy vagy, és oly rég nem láttalak. Aztán variáció ugyanerre a témára. It's been ages. Ez is azt jelenti, hogy bizony, ezer éve nem láttalak. Hallgatózzunk csak újra.
7: Wow, I don't believe it. Hello.
0: Eddig megvolnánk, és Amanda még egyszer össze is foglalja nekünk, amit ma tanultunk.
1: So you heard a few familiar phrases there. How are you? And I haven't seen you for a long time. And then a new phrase. It's been ages. Which is the same as I haven't seen you for a long time. How are you? I haven't seen you for a long time, and it's been ages.
0: És búcsúzóul, hallgassuk meg ismét a két párbeszédet. Először Emma és Yuji fut össze.
2: Yuji!
3: Hey, how are you, Emma?
2: Hey, what a surprise, I'm fine, and you?
3: Yeah, very, very good.
2: Gosh, wow. I haven't seen you for ages.
3: For ages, isn't it? So, long time.
2: Yeah, where have you been?
3: Well, I've been actually...
0: Itt meg David és Olga a moziban.
7: Wow, I don't believe it, hello!
0: Most búcsúzunk, de legközelebb megint a baráti körben elhangzó társalgási fordulatokat mutatjuk be önöknek. Addig viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Sziasztok, Polmisi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 5. rész. 1921. januárja azzal indul, hogy a Cunningham Gyártóipari Társaság egész oldalas hirdetésben Audiotron márkanévvel propagál egy elektroncsövet, amely igen modern kinézetű és a C300-as sorozat első tagja. Ez egy trióda, amely alkalmas vevőcsőnek és oszcillátornak egyaránt. A C301-es típus pedig tengerészeti, haditengerészeti célokra alkalmas, nagy stabilitású vevőcső. Az Audiotron márka név nem ismeretlen, a cég 1915 óta forgalmaz elektroncsöveket, de most valami új dolog kezd kibontakozni. A Cunningham és egy újonnan alakult cég, az RCA, Radio Corporation of America, tavaly, azaz 1920-ban kötött egy megállapodást, hogy az RCA gyártmányú elektroncsöveket a Cunningham saját neve és saját Audiotron márka neve alatt forgalmazhatja. Úgy tűnik, hogy a rádiócsőiparban minőségi ugrás veszi kezdetét, mind műszaki, mind kereskedelmi szempontból. A dinamikusan növekvő kereslet majd igazolja a társulást, hiszen Amerikában tombol a rádióvarázs. Egy csövek közvetlen fűtésűek, viszonylag alacsony, 40-100 volt közötti anód feszültségről üzemeltethetőek, természetesen erősítésük függ az anód feszültségtől. Ebben az időben komoly problémát jelent az anód feszültség előállítása, még ott is, ahol már van 110 voltos váltakozó áramú közüzemi villamos hálózat. De Amerika legtöbb, főleg kisebb településén még elektromos hálózat sincs. Ahol van, ott nincs rá eszköz, hogy egyenáramot állítsanak elő a váltakozó áramból, és azzal üzemeltessék a rádiókészülékeket. A teljesítmény félvezető dióda és a teljesítmény vákumdióda még ismeretlen elemei a rádiótechnikának. Ez a világ az anód és a fűtőtelepek világa. Vannak olyan megszállottak is, akik hálózati forgógéppel hajtanak meg egyenáramú generátort, és az így nyert egyenfeszültséggel üzemeltetik a rádiót, mondjuk a kétcsöves visszacsatolt vevőkészüléket. Műsorszórás már itt-ott ott akad, a rádió varázsát még csak igen kis részben táplálja. Vannak más elképesztő újdonságok is. Egy cég tengerészeti célra kifejleszt egy 50 kOhm-os fülhallgatót. Ez a fülhallgató igen jól illeszkedik a rádiócsövek kimeneti ellenállásához. A technológiai előrelépés ott van e fülhallgatóknál, hogy 10 000 menetet képesek feltekercselni tekercsenként a fülhallgatóban lévő 4 tekercsre. Mások csak 2-3 000 ohmig képesek gyártani, ami jól kiszolgálja a detektoros vevőket, de kevés a csövekhez. Mivel az 50 kOhm-os fülhallgató gyártása macerás, komolyan beindul a kimenő transzformátor biznisz, s még nagyobb mértékben a csöves fokozatok közötti illesztő transzformátor gyártás. Van itt minden, ami szemszájnak ingere. Egy rendesen megépített, kétcsöves visszacsatolt vevő a varióméteres hangolással, transzformátorokkal, telepekkel, akár egy íróasztalt is beborít. De megéri, hiszen szól a rádió, ekkorban az otthonokban egyre inkább beköltöző csoda. A kor másik csodája a forgókondenzátor. Főleg a légforgók keltenek fel nagy érdeklődést, hiszen kinézetre már majdnem olyanok, mint a manapság ismert típusok. Sok kapcsolás bemenetén még csak varióméteres hangolás van, kondenzátor egyáltalán nincs. Az amatőrök kezdik felfedezni, hogyha a bemeneten, bár ezt a szót még nem használják akkor, rezgőkört alkalmaznak, minőségi javulás áll elő a rádióvételi érzékenységében és szelekciós képességében. Mi több, állomásról állomásra hangolhatóvá válik a rádió. Mai szemmel nézve elképesztő, hogy a rezgőkörről még nem,
vagy alig értekezik a korabeli szakirodalom. A következő részben a történet folytatódik. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalak, hogy miért egy kihúztalak!
2: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kékszalag útvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
8: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Így az év elején a szilveszteri nagybulik után még talán jól esik nyugodalmas és felüdítő zenét hallgatni. Éppen ezért Malek Andrea művésznőt hoztam el erre az egy óra hosszára. Őróla annyit érdemes tudni a legfontosabbakat, hogy Budapesten született, mégpedig 1968, március 13-án. A színésznő és énekesnő akkor vált nagyon ismerté, amikor Eszter mentőgyakornokot alakított a Szomszédok című teleregényben, mégpedig a pontos év 1989. Testvérének is igen sok köze van a zenéhez, hisz zeneszerző neve pedig Malek Miklós, és az Egyesült Államokban tevékenykedik. Malek Andrea 7 évig volt Prinz Gábor felesége, két gyermek édesanyja, és a zenei mesterséget édesapjától is örökölhette, akit Malek Miklósnak hívnak. Ő zeneszerző, karmester, és édesanyjától is, Toldi Máriától, hisz ő pedig énektanár. Hogy iskolák tekintetében mi a receptje annak, hogy valaki ilyen sikereket ér el, ilyen szépen énekel, azt a következő megszólalásban megosztom, amely több mint 45 perc múlva lesz. Most egy 2008. októberében kiadott koncert CD felvételeit fogjuk meghallgatni. Itt lesz belőle a Nagy Utazás, a Pesti Lány, a Trust Me, a Tomorrow Today, a Szív erősebb, mint az ész, és az Everything's Alright, no meg a Sheldon Bloom, és a Mancha lovagja. Valamit a Játszani szép, a Mit csinálsz, a Záróra után, és végül Kaszás Attila emlékére az elfelejtett Bosszanova. Most elsőként jön a Let's Rise the Roof, az előadó Malek Andrea Band, és a 2008. októberében megjelent CD-ről hallgatjuk meg ezeket a fantasztikus felvételeket. Jó rádióhallgatást!
6: Yeah, yeah, yeah.

Mit csinálnak záróra után? Kidobják a vendéget. A kocsmából, a pubból, meg a vendéglőből, és tulajdonképpen mindenhonnan. Hisz ennek a muzsikának, ami most szólt, az iménti körülbelül 4 percben ez a címe. És záróra után, hogyha bárhol fogyasztani szeretnénk vagy vásárolni, jobb, hogyha visszafogjuk magunkat. Hisz emlékszem, hogy az egyik balatoni kirándulásunk alkalmával, amikor esős nap volt, és úgy döntöttük, hogy a közeli nagyváros játékboltjait megnézzük, hogy szuper társas játékot találjunk. Hirtelen este 8 óra 5 percnél találtuk magunkat, de az egyik plázában még nyitva volt a játékbolt, gyorsan be is osontunk, már félig le volt eresztve az a bizonyos fémrács, ami megakadályozza a betörést. Mi átbújtunk, az eladókat feltartottuk, hogy mi mégis ma estére játékot szeretnénk vásárolni, de valamiért ez nem hatotta meg őket. Mutatták, hogy 8 óra, záróra után van, és egyszerűen kitessékeltek minket az üzletből, hogy jöjjünk vissza másnap. Természetesen a pénzt máshol költöttük el, játék nélkül maradtunk, de tanultunk az esetből, hisz záróra után bizony-bizony a kedves eladónak, vagy pincérnek, de tán kocsmárosnak mindig igaza van. Balek Andra egyébként 1982, illetve 1986 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus zongora szakán tanult, majd ezt követően 86, illetve 89 közt a Színművészeti Főiskolán. Az elmúlt 50 percben a Malek Andrea bandet hallottuk, azon belül is a 2008 októberében kiadott koncertlemezüket. Remélem, hogy jól szórakoztak, az utolsó muzsika pedig nem más, mint a Kaszás Attila emlékére előadott Elfelejtett Bosszanova. Köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
4: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északenként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
5: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
5: Műsorajánló.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Afterless Duplano. Csákatilla.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi...
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Hangó kolostorban, egyszer disznók közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

körül, mint húst a légy. Ha ebedik, te magad légy.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 13-án köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név az egyik honfoglaló törzs neve, majd ebből keletkezett helynév, jelentésebb, tanácsadó és miniszter. Ünnepelnek még a Jenők július 2-án és november 13-án is. A név becézése Jenőke, Jenci, Jencike és Jenőcske. Jeles viselői Komjáti Jenő költő, Szavoljai Jenő Habsburg hadvezér, Heltai Jenő író, újságíró, Rejtő Jenő regényíró, Gnézi Jenő sportközvetítő, Tersánszki Józsi Jenő regényíró és elbeszélő, valamint önkedves Jenő. Ugyanezen a napon köszöntjük Ernest, Ernő, Eugén, Harry, Henriett, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Milda, Petronella, Petrónia, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánusz, Szórád, Szovát, valamint üdvöske nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 13-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1558-al kezdünk, július 13-án a spanyol-francia háborúban. A flandriai Gravelinsnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. Ennek következményeként írták alá 1559. április 3-án a Cateau-Cambrésis békeszerződés, amely véget vetett az 1557 óta tartó II. Fülöp spanyol és II. Henrik francia király háborújának. II. Fülöp spanyol király Franciaország elleni hadjáratával itáliai hegemóniáját akarta megerősíteni, annak ellenére, hogy felesége első katolikus Mária angol királynő nem volt hajlandó belépni a háborúba, Spanyolországnak végül sikerült győzelmet aratnia. A Cateau-Cambrésis békével a franciák végleg lemondtak Itáliát illető igényeikről, de megtartották az angoloktól visszafoglalt Calais-t. Folytassuk a 18. század végével, 1793. július 13-án Charlotte Corday saját fürdőszobájában leszúrta Jean-Paul Marat francia forradalmárt írót. És most jöjjön a 19. század, 1876. július 13-án meghalt Mihail Alekszandrovics Bakunin, orosz anarchista vezető forradalmár, aki 1861 és 1876 között fejtette ki politikai tevékenységét Európa szerte. A róla elnevezett bakuminista filozófiai nézet az ateizmuson, az állam megszüntetésén és az egyéni szabadságjogok korlátlan érvényesítésén alapul. Csak két évet lépünk előre, 1878. július 13-án a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Ugorjunk a 20. századra, 1940. július 13-án megszületett Patrick Stewart színész, a Star Trek sorozat Picard kapitánya. Még mindig a 20. század, 1942. július 13-án Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia szerződtette Hollywoodban, 1966-tól filmezett, majd abbahagyta és ácsként dolgozott. 1973 óta újra filmezik. Nézzünk néhányat fémjeiből. Amerikai Graffiti, Csillagok háborúja, A birodalom visszavág, A szárnyas fejvadász, Az elveszett Fridlád, A fosztogatói, A Jedi visszatér, valamint az Indiana Jones és A végzett temploma. És még mindig a 20. század, 1944. július 13-án született Rubik Ernő feltaláló, a bűvös kocka atya. És végül, de nem utolsó sorban, 1962. július 13-án először lépett színpadra a Rolling Stones Londonban, a Marquee Klubban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Na ide, süss! A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
1: Most visszautazom,
0: kiáltotta jókedvűen.
1: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
0: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
2: Nem, nem volt ostoba.
0: És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében, nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Yandı, lähet et, kurağın gittin.
1: Uyan böji, menma. Hanem látod a táblát, üdvözül be vagyunk a... Azt mondja, üdvözlődik a tésztagyár dolgozóit, még ott lógnak a makaronik is alatt. Csak úgy látszik, egy kicsit korán gyűjt.
2: Az nem baj, kényelmesen vacsorálunk.
1: Nem úgy, mi Lacházán, mi?
2: Mi mindig nem felejtette a Lacházát selmeti.
1: A bizonyos életben sosem felejtem el, én egész nap lemmelóztam a pincével, meg fönn a góréba a bankettezet. Én rosszul lettem a melót, magam meg a piától, a megálljadjak meg a hajlóra.
0: Csak felizzadvített a tépici szívedet, tisztelt.
1: Jó van, nagyon. Mindjárt a fejembe szalad a piros hezembe, jut ez a Lacházán. Na, Bözsi, máma megmutathatod, hogy hogyan tudsz enni.
0: De annyit eltek és ihatok, amennyit akarok.
1: Amennyi belé.
2: Jaj, hogy egy szilveszteri bankettán a tésztagyár kitesz magáért.
1: Hát, hogy legyen nyugodt, bokor úr, mink is kiteszünk magunkért. Bözsi, remélem a füződet nem vettem. Ne szégyenkezve, az ember nem szorítja el magát, akkor nem tud ölöget enni.
2: Hát könnyelműség is volna, ki kell használni a szituációt?
1: Hát legyen nyugodt, akkor ki is használjuk a szituációt. Elárulom magának, hogy én a

0: Szilveszteri zabára való tekintettel mába vége falás ettem.
1: Én csak egy kis kifli csücskit.
0: Csücskitnek. Én meg egy negyed lágy tojást. Negyedet, hát milyen, hogyan osztottál most? Ötögette egy ide-joda? Látod, a bokor is tudja, hogy a banket regyűnyi. Sötét ruha üres, ha elsik a naplányt, hogy állom.
2: Szokolom, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét!
2: Vacsora, kérem, vacsora!
0: Igen, meg savanyú!
2: Kérem!
0: Csak még nem tudjuk, melyik a helyünk.
2: Hát tessék, talán ide vagyok, de azt hiszem, itt talán kényelmesek.
0: Igen, el lesz a legjobb,
1: igen.
0: Ne?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember, majd beszélek az érdekében odafenn.
1: Hol?
0: A Gugger-hegyen. Hogyan hívják magát?
2: Elek.
0: Elek, jó van. Elek úr, vigyél innen ezt az öldövezetet innen az asztalon. Mert mi enni gyüttünk, nem legelni. Mondja csak, mit kapu?
2: Parancsoljanak,
0: kérem. Ez minden van.
2: Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az friss segít.
0: Vaj, a tűzdelt antilop. Én a gojzervarrotnak jobban. Aztán inni mi lesz?
2: Ami parancsolnak, kérem, minden van. Ja. Olasz borok, francia pezsgő, skótviszki, csesör.
0: Cse trombita nincsen. Elfújnám a kraszvahorkát esetleg. Ez holva.
2: Tessenek választani, azonnal vissza.
0: Jó, nagyon kedves behemolt ember.
1: Spárta leves!
0: Hord bőzsi! Neked elmentek való valahova? A levessel akarod teletömkönni magad, akkor nem gyújt hely más. Nézd ide, mi minden van itt felé. Ne vessen bele a lapomban! Magának si osztottak, nézze azt! Elő ételnek libamáj!
1: 38 forint!
0: Füzeti a cég, nem talán. Én is azt teszem, előre ételnek libamáj ladatol! Várjon, én találtam egy jobb ételt! Mi az? 82-60. De az mi? Nem mindegy, 82-60. Füzeti a cég! Mindjárt megnézni. Talatját még nem elekkesszetje. Elefánt köröm pörkölte. Veszelve! Hun tanult maga olvasni, mondja. Vesztelve. Aztán mi van itt még, azt mondja? Hátszárapogós banánsalátával. Ekkor a dolgozónak nem a granadír majd. Idehallgasson, ez se lehet rossz.
3: Na?
0: Major Tamás üzletvezető. Kihozatom magának retelnek! Ez amilyen marha, még az állórát is megrendelik! De most mit mérgelődik velem fordítok? Ígyunk meg előtte három kis üstöt!
1: Jó!
0: Hát mindjárt benne van, nézd el! Egy előkelő helyette kis üstű pálinkát akarsz inni? Van itt más appetitital is vágya! Ja, white lady.
1: Jó.
0: Tudod mi az?
1: Nem.
0: Én se. Itt van-e? Azt kapsz étvágygerjesztőre.
1: Hát étvágygerjesztőt is így
0: akarsz. Mondd már két-három étellel többet eszel meg.
1: Szeretnék a kérik a telefonhoz.
0: Gyerek,
1: gyerek. Ne vagy a sermeci.
0: Bokor, mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a sermeci.
1: Tessék kifáradni.
0: Jó, van az a kis tupíjós hölgy.
1: Na.
0: Egyen csak lassulok, tudod, na. No, én megyek telefonozni, az imók rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Ez a talvi. Hát meg most akar borotválkozni. Hát három vejtlédi vagyok.
4: Miért hárman?
0: Maga ajánlotta.
4: Én csak mondtam, hol van.
0: Ide Bambit hozzon.
1: Sándor!
0: Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára.
2: Utána hozhatom a pászárokogost.
0: Utána, vagy ha már még elmentünk. Ha belőle ne csináljon hülyét nekem, hozza ki azt a fácán izéjét.
4: Hozza neki, jó van.
0: Ide pedig hozzon két krumplisalátát.
1: Üres krumplisalátát.
3: Rosi, a kumpizsolát a lepüles, abban benne van az etet meg a hagyma. Hozzá!
1: Sándor, hát ez teljesen megháborodt. Hát azt mondod, hogy a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom.
3: Viccültem, nem lehet? Na, egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt.
0: Na, menjen már magának, mit a gitár, nem hallja a főnök.
3: Nincs, de bokor. Lehet maga az őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomruk is fehérnél, figyel meg árt neki mindjárt.
1: Hát el van zsönge gyomrom, hát tegete még a rozsdák vasszöget is.
3: Persze, olyan a gyomra, aminek is rozsda temetőz.
0: Vejtlédi? Én vagyok a vejtlédi.
3: Maga a vejtlédi. Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyenesen az erdőből.
0: Bambi, 2 pohár.
5: Nagyon, ez az ember majd.
1: Hát kire figyelj, Sándor. Ezt a löttyöt akarod veled megitatni.
3: Rözsi, ez nem lötty, ebbe kátrány is van.
1: Üres krumplisalátát tegyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vett tudomásul, hogy én most hazapipegek, s ezzel ott a tojás látottam. Nagy szeretném!
0: Hova kipegsz?
3: Gyere, gyere, gyere, gyere. Igen, ezt elmarad a banket, 30 forint van nálam, abból nem ugrálhatunk.
1: Hogyan
3: is jutottak neki? Nem tudom. Te is amarra tátogassál.
1: És ki mondta, hogy elmarad?
3: A juhász telefonálta a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudja, meg egész nap kim voltunk ellenőrzése.
1: Mert ezt a bokornak is meg kéne mondani.
3: Ha hüle leszek.
1: Hát egy vagyont fog itt elkölteni.
3: Azt akarom, visszakapja a lacházát.
1: Vigyázz! Hüle lesz már az asztalhoz
3: ennyire.
1: Hogy neked mekkora eszed van?
3: Hát mind az látom. Itt a homlokom alatt van.
0: Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérból, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem.
3: Jó. Gute appetit!
0: Az kicsoda?
3: A Burgerlandi nagynéri. Mindig emlegetem, mikor ezen.
0: No, bőjük.
3: Egyéb. Jó ez a kis krumpli zsaláta.
0: Ez se kutya,
3: tudom, fácán. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly.
0: Hát ha elgondolom, hogy alig van nálam 2 forint. És ilyeneket tehetem, hát röhögnöm kell. Nekem is.
3: 2 forint, Jassi?
0: 1,60. Autóbuszra elég.
3: Szirénával drágám.
0: Mohai Ágnes, Kelmeti Sándor. Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva van. Fordítva teszi le a poharat ez a poharat.
3: Bokor! Na, nem is meséltem magának, ez az a behemót pincér, akit a borostyából ide helyeztek, mert ott agyon csapott egy vendége.
0: Érverte agyon.
3: Kritizálta az angyal bögyörőt. Ennek meg az a kedvenc étel, hogy tudom, hogy süt, mint egy borgyút leütötte.
0: Ide hallgasson Selmes, aki ilyen étteremben ételt kritizál, csapják agyon. Mit röhög?
3: Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni.
0: Cinzano?
3: Jó ital, Cinzano. 180 forint az egészen importáró, tudja? Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi.
0: Mit számít az máma, a cég fizet mindent?
3: Valami történt.
0: A komárt már leütötte, látja? Elvitték a kukába. Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itt?
6: Semmi kérem, kedves vendég, evettivot nem fizetek. Én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam.
3: Ötletes.
0: Hát igaza van, akinek nincs pénze, ne zabáljon.
3: Ez a vészletényem.
0: Na, ígyunk a szép estére.
3: Még nincs vége, várjunk.
2: Rendben van minden, kérem.
0: Elek úr, alapul.
2: sóhaj.
0: Kérem, nekem hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne.
1: Nem lesz a sok magára.
0: Közi, ne szólj bele, hozza azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden, ami van. Mondja már, meghagyom a felit, szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad. Szüksége lesz még már magára. Látta ezt a behevolt pincét? Mi közöm hozzá? Azt sose lehet tudja. Ne prédikáljon, azt mondja meg, miért nem eszi.
3: Nekem már elég volt.
1: Ide figyelj, Sándor,
0: no.
1: Én nem bírom tovább, meg kell mondani,
0: bokorul, elhalad.
1: Mert
0: igazat. Mit kell nekem megmondani?
1: Semmit, maga csak egyet. Ide figyelj, ne egyet!
0: Egyet!
1: Bokorul, ne egyet!
0: Már ebbe kapili!
1: Ide figyelj,
0: bokorul!
1: Nincs bankkártyád!
0: Ne mondtál! Maga itt a saját zsebire fogyaszt! Nálam csak egy 60 van, és itt ez a dromedár pincér!
3: Ne bőgjön, a tavasszal ültetünk magára, ibolyát viszett!
0: Itt a tavaszi tál!
2: Mit teszik hozzászólni?
3: Nekem nincs hozzászólni való.
0: Nézze meg ezt! Milyen jó húzva van ez a torony itten!
3: Valamikor dívérkózó voltam!
2: De nem vitte sokra tettenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipúj!
0: Jó, ezt a figurát egyszer végignézni! Aztán mondja csak, mivel lehet magán fölcukkulni?
3: A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet.
0: Akkor fölmegy a pumpa.
3: Akkor mibe fölmegy?
0: Na jó, hát akkor mind fizetünk, Bözsim. Volt két krumpli saláta, meg egy bambi.
2: 7-0-8.
0: A többi a gyerekek is. Szóval a koma szeretne most fizetni esetben. Kérem engem, a tésztagyár hívott meg.
3: Akkor ne tessék fizetni.
0: Mi? Mi?
2: Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a bankett elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti.
0: Kérem a tisztagyár!
1: Hallott, te mafla! Ő eszik, iszik, mint egy ló!
0: Mi meg csak nyerítettünk hozzá!
1: Üres krumpli salátát ettünk!
0: Mi? Előételne? Bözsém! Most jön a többi töltött libanyok,
3: de nem a tisztagyár számlájára.
0: Miért?
3: Önök már tudják, hogy elmarad a banket.
0: Hogy de aljasak is.
1: Hát engem ez nem érdekel, kérek töltött libanyokat, tavaszik
3: rá. Egy töltött libanyok, egy töltött
0: libanyok. Mit rajokban, mindjárt magába csöbem ezt az egész tajtúszpasszat. Hölmúl magad, mit állít, hol van egy kasztja, Pezső?
2: Kérem.
0: Oda kint durvancsákkal, mert idegesít a durvancsákkal.
1: Sándor, hova mész?
0: Fizetni! Hát agyonverik a férni! Na, ezt elintézt!
1: Mi történt?
0: Nem tudod visszaadni!
7: Hobbiradio.hu
8: A rádiót! Műsorajánló.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Dublányó.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Szivárvány. Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Moldvai muzsikát hallottunk az elmúlt percekben a Kerekes Együttes előadásában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Maradjunk még egy pár felvétel erejéig a Kerekes Együttessel. A Kerekes Együttes 1995-ben alakult meg Egerben. Kezdetben kizárólag csak Gyimesi Csángó névzenét játszottak, és később kezdtek el moldvai névzenét is játszani. 1997-ben bővült még egy taggal az együttes, majd 2000-ben kettő új taggal, köztük egy énekesnővel, Hajdú Kingával. A gyimesi zenét pontosan úgy játsszák, mint ahogyan mestereiktől tanulták, Timár Viktortól és Timár Jánostól, akik gyimesi zenészek. Jelenleg Kerekes Band néven futnak, és úgy játszanak, hogy meghagyták az eredeti népzenei motivumokat, de más könnyűzenei alap dolgokat is tesznek bele. Ebben a formában is két lemezük jelent meg. A Kerekes Együttesnek is összesen kettő darab lemeze jelent meg. A második lemez érdekessége az, hogy a gyimesi zenét úgy játsszák, ahogyan mestereiktől tanulták, és még a mestereik is közreműködnek rajta, tehát Timár Viktor és Timár János. A második lemezükön kizárólag csak Gyimesi Csángó névzenét játszanak. Most hallgassunk meg egy Gergelyest. Ebben a felvételben egy újabb fajta furulya félét ismerhetünk meg, amelyik ötlugú és moldvában használják, ez a kaval.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

A következő összeállításban hallgassunk meg egy erdélyest és egy kecskést. Ez az összeállítás több népzenei verseny botrányhőse volt, hiszen ebben az összeállításban kontrát is használnak, a moldvai zenében nem használnak kontrát.

0: A kerekes együttes szeret tréfás dolgokat is berakni a műsorszámaikba. Most egy olyan felvétel következik, amelynek a befejezésén egy ilyen befejezés áll.
1: Fogi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

moldvai összeállításból következzen az utolsó felvétel. Itt is különböző könnyű zenei motívumokat ismerhetünk fel.

0: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
1: Most a gyimesi összeállításból következzen néhány felvétel. A második lemezükön együtt játszanak mestereikkel, a Tímár testvérekkel, Tímár Viktorral és Tímár Jánossal. Először a lemez cima dódalát hallgassuk meg. Fütyül a masina, ez a dal következő dal címe.
2: Popi Rádió!
3: Már megint ezt hallgatod?

A kerekes együttes Fütyül a Masina című második nagylemeze 2003-ban jelent meg. Ekkor adatott meg nekem az a szerencse, hogy a következő összeállítást a Tímár testvérekkel együtt furuljázhattam egy népzenei táborban az esti táncházakon.

0: A következő felvételt az Óbudai Népzenei Iskola Furulya Tanszakával különböző összejöveteleken, illetve kerti partikon szoktuk játszani.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

0: következő összeállítást szintén népzenei táborokban a tábor tüzeknél szoktuk játszani.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Köszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: műsorajánló.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilis adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként záporzivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval, témánk a nevetés és a sírás. Itt lesz Ladinek Judit.
5: Megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe.
4: Tarján Pál.
6: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek.
4: Lovasi András.
7: Irigylem néha például a tinilányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetnek.
4: Soltész Rezső.
8: Sírni gyakrabban sírok.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
2: Hobby Rádió.
9: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
7: Hát én egyáltalán nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni. elkezdek sírni.
4: Lovasi András, szerző, előadó.
7: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
10: Nem baj az, de nem. Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod? Vagy
7: hát néha jól esik, néha jól esik egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam. Tehát ugye azért elnyomom.
10: Elzárod a csapot?
7: Próbálom, igen, néha.
4: Tarján Pál, operaénekes.
6: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye... abszolút. Hát, és vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halálkomolyan megnevezni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
10: És amúgy arca pedig.
6: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát de hát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollégák, így van ezzel.
4: Soltész Rezső, énekes.
11: Az az önfelett, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
10: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
11: Valószínűleg.
10: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
11: Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
12: Hobbi Rádió!

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden nevetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál.
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult olyan, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: és akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakrabban sírok, és ezek ilyen lelki, belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom egy 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, hogy nem élik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az mondta, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád is, hogy
2: köszönöm, hogy egy férfi nem sír. És akkor igen.
3: És ezt el is hitted, és be is
2: hát ágyaztad? Éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
3: Egy bizonyos körben.
2: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
3: szót fogadtam. Igen, most már nem fogadsz.
2: Kemény voltam.
3: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondtak ilyet?
4: Nem.
1: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nekem sem. Megúsztuk.
2: Nem.
3: Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit, színésznő.
5: Egy jó sírás.
3: Hát persze, az nem.
5: Azt kell.
3: Tehát te szeretsz is, lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
5: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
3: Azt én kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
5: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem azon, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek?
3: Bömbölsz is?
5: Én tudok bömbölni, igen. Igen.
3: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
4: Én a sírásra mondom.
3: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
4: Azt talán könnyebb, igen.
3: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a...
4: Hát akkor kész, hát mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van, akkor azt mondom neked.
3: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
4: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most, hogy röhögök, vagy nem röhögök, nem, igen. Mint az állat úgy röhögök, érti.
3: És ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
4: Hát, nagyon egészséges dolog nevetni.
5: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
3: Tényleg? Pont a nevetést, a sírást nem tudod?
5: Aztán.
3: De érdekes, akkor lehet, hogy ez pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
5: Igen, a férfiak, ők
3: másképp vannak
5: bekötve. Így vannak, igen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, hogy na, ráadásul most, pont az első sorokban, hogy
2: szabad,
1: van ilyen pedig.
2: Most ez érted, amit mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus,
1: de hát
2: valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De hát ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk be a templomba. És ez kötelező volt, mert apuka, anyuka, és én meg az öcsém.

0: és valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögés. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templomtól, negyedik, ötödik sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent, és kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, a lépcső, mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor ilyen 5 éves koromban, hogy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkora pofont az apámtól, a beállom a lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrott egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a misa alatt, és ez az emlék nekem megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltelt azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés, jaj, nem. Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
0: Egy tökéletes igaza volt különben,
1: mert ott megtanított.
0: De hát ez egy nevelési folyamat egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. Hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott maradtam és felnőtt, próbáltam fegyelmezni magam, szabad, nem nagyon sikerült.
0: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
0: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
0: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Ahogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzi játék van, mert nem tudom mi a túra, az nyilván az ő probléma, meg kell megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen.
1: Vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen, hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béka nevetésben.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül feljel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom, új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobby rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
8: Hobby rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt gondolom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog, azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat, nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kivódjon.
2: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kivódjon. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: És hát aztán...
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmaztam.
2: Nem, ezt nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, egyszer annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó van, itt van, tessék,
2: hát meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában olyan sajnálatból sírnak.
3: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat, meg ez, meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csúnyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk mondjuk 4 évesek vagyunk, vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Elveszem a lapátot, és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
2: Igen, de a sírás az valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
3: Tehát, hogy aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
2: Nem, igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
3: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is régat?
4: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
3: Azt is, de csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
4: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
3: Tehát, a legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
4: Igen, tudom.
3: Átcsap.
4: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
3: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörténik?
4: Hát ez már helyzetgyakorlat.
3: Meg tud történni?
4: Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncut mosolyt, és És akkor már nem tudod komolyan venni az egész veszekedést.
3: Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
4: Hogy most tényleg egy bevásárlószatyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk, hogy hülyék vagyunk?
3: Igen. Pont ezt tud néha, annyira és vicces akkor lenne, igen. Hogy tényleg hülyék vagyunk?
4: Igen, és igen.
3: És tényleg azok vagyunk.
4: Igen, igen.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Műsorajánló.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Star Portré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
8: Világjáró.
9: A Hobbi Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobbi Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredmény a lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország észak-keleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, dr. Peti Peterdi Gyöngyit. Köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk a bémer. Jelentése bio, elektromos, mágneses, energia, reguláció, terápia?
1: Igen, ez a régi mozaik szó jelentése. Köszöntöm én is a hallgatókat, de manapság ezt már nem használjuk, tehát ez utal arra, hogy ez egy speciális mágnes terápia, és tulajdonképpen amit használ, az egy nagyon gyenge, pulzáló elektromágneses mező, és ezzel a mezővel, vagyis egy speciális jellel hatunk a legkisebb ereinknek a keringésére. Ez a működés alapja.
0: Tehát a bémer egy gép az érrendszer terápiához, ugye?
1: Igen, ez egy hivatalos orvostechnikai eszköz, minősítésű eszköz, ami rendelkezik mindenféle Európai Uniós és FDA, tehát az USA-ban is engedélyezett a használata, és egy otthoni használatra kitalált eszköz, de kórházak, szakrendelők is használják a mágnesterápia kivitelezése vagy használata során.
0: A mágneses mező a legkisebb kapillárisokra is hat, mondtad. Ott a tápanyag felvételt fokozza, a regenerációt fokozza, és a sejtek gyógyulását növeli, az oxigén felhasználást is. Mi még a bémer előnye?
1: Hát ez az előnye, amit itt felsoroltál nagy vonalakban, tehát a hatás módjának az a lényege, hogy a legkisebb ereg hálózatában, ami a nagy érhálózatunk háromnegyed részét teszi ki, tehát a hajszál erekről van szó.
0: Ami közvetlenül
1: a sejtjeinket látja el vérrel, és szállítja el a salakanyagokat. Ugye ez az a terület, ami közvetlenül a sejtekkel van kapcsolatban. Ha itt javul jelentősen a keringés, akkor a sejtjeinkhez ugye több vér jut, a több vérrel több táplálék, több tápanyag, több oxigén, és javul a salakanyagok elszállítása.
0: Tehát nagy takarítást is végez.
1: Így van, egy nagy takarítást végez, pontosan a pangó, idézőjelben pangó területekről elviszi a salakanyagot, és ezzel el tud indulni a sejtekben egy normális működés, méghozzá ami ugye az energiatermeléssel kezdődik, és ha van energia, akkor van energia az a sejt működésére, tehát ellátja a normál feladatát a sejt.
0: A terápiás gépeknek, ehhez hasonlónak sok változata ismert. Miért épp a bémert választottad?
1: Hát ezért a hatásért, amit a bémer tud. Tehát ez, amit most így az előbb elmondtam, a hatásának az alapját, ez egy jelentős változás. Tehát hogyha összehasonlítjuk mondjuk a bémert egy régebbi mágnesterápiás készülékkel, akkor azoknak a hatása a mikrokeringésre nézve még elenyészőnek mondható. A bémer huzamos használatával pedig el tudunk érni majdnem 30% mikrokeringés javulást. Ez egy nagyon nagy szám és egy jelentős változás, és ezért a bémert már nem is simán mágnesterápiának mondjuk, hanem fizikai érterápiának, mert fizikai hatóanyaggal, egy elektromágneses jellel tudja ezt a hatást elérni, nem kémiai, mint a gyógyszerek.
0: Felhasználják a bémert a fájdalomterápiánál és az immunrendszer erősítésénél is, valamint sebek gyógyításánál. Hol még?
1: Nagyon sok területen. Tehát ebből a hatásból az adódik, hogy minden olyan állapotnál érdemes használni, aminek köze van a keringéshez.
0: Tehát minden.
1: Így is szól.
0: Voltak éppen minden szervünk.
1: Igen, így is szól a hivatalos használati javallata az eszköznek, hogy minden olyan betegség megelőző és kiegészítő kezelésére ajánlott, ahol a mikrokeringés zavara az a betegség részeként megtalálható.
0: És az mindenütt voltak éppen az alap.
1: A legújabb számok szerint ez a betegségeinknek 80%-a, ahol megvan vagy okként, vagy következményként a keringési zavar. És hát egy nagyon nagy területe szerintem az a megelőzés. Ugye sokkal könnyebb megelőzni ilyen problémákat, mint utólag kezelni akár elsődleges, másodlagos szövődményeket, hiszen egy állapotot jó fenntartani, sokkal kisebb energia, mint utána meggyógyítani. Tehát ebből kifolyólag a mi hivatalos javallataink az például az általad is említett akut és krónikus fájdalmak, ez egy hatalmas betegségcsoport, a másik a mozgásszervi betegségek csoportja, ahol szintén nagyon sok esetet tudunk mondani, pozitívat, gyógyulást tudunk ilyen esetekből mesélni, aztán a
0: sebek,
1: krónikus sebek gyógyítása. Itt elsősorban érdemes az érszükületre, a lábszerfekére gondolni. Aztán a polineuropátiák, amik akár
0: Mi a polineuropátia?
1: Az a legkisebb idegvégződéseknek a bántalma, ami leggyakrabban, ahogy látjuk a gyakorlatban, a cukorbetegség késői szövődményeként jelenik meg, de másokból is kialakulhat. Ezek a betegek fájdalomtól szenvednek, érzészavaraik vannak, érzéskieséseik, és nagyon gyakran kialakulnak sebek is a lábukon. Ugye az érelváltozásoknak köszönhetően így cukorbetegségben. És ezek a betegek például nagyon sokat javulnak a bémer használatával. Van olyan betegünk, aki 2 éve nem gyógyuló sebbel jelentkezett, és meg sem moccant a sebe semmilyen kötözésre, semmilyen kenőcsre, vagy egyéb anyagra, hatóanyagra, és a bémer mellett lassan, 1 év alatt ezek a sebek be tudnak gyógyulni.
0: Vannak esetek, amikor nem előnyös a bémert használni?
1: 2 olyan ellenjavallatunk van, amit hivatalosan a gyártó kikötött. Az egyik a pacemakert használók csoportja, ahol elvileg az elektromágneses mező megzavarhatja a pacemaker működését. A gyakorlatban azért vannak kivételek, de ez az egyik betegcsoport, a másik pedig az idegen szerv vagy szövet átültetésen átesett betegek csoportja.
0: Tehát
1: szervtranszplantáltak csoportja. Itt azért zárójelben megjegyzem, hogy itt is vannak kivételek, mert sok olyan beteg van, ahol már a kezelő orvos is engedélyezi ezeknek a betegeknek a bémert, hiszen előnyösebb számukra az, mondjuk egy stroke utáni állapotban, hogy javuljon az agyi keringés, és jó állapotú betegeknél simán lehet bémert használni.
0: Mi van a terhes nőkkel és a szoptatós nőkkel?
1: Ők is használhatják. Ennek az az oka, hogy a bémer nagyon gyenge mágneses teret használ. A matracon a maximális fokozaton, ugye 1-től 10-ig vannak a fokozatok, a 10-es fokozaton 35 mikrotesla, az a térerősség, amit használ a matrac, ez a földénél gyengébb hatás. És ez az oka annak például, hogy a terhességben használható, vagy pedig lehet használni különböző fémekkel, tehát hogyha van valakiben törés után fém, csavar, lemez, bármi, vagy akár stentek az erekben, akkor is lehet használni, sőt még fém szívbillentyűvel is lehet használni. Aztán az ízületi protézis mellett is javasolt. Sőt, hogyha egy ízületi protézis beültetés után valaki elkezdi így mellette használni a rehabilitáció során a bémert, akkor gyorsabban lábra áll a beteg.
0: Hogyan kell működtetni a bémert, és milyen tartozékai vannak?
1: A készüléknek van egy vezérlő készüléke, amin ugye a különböző fokozatokat, programokat kapcsoljuk. Ehhez lehet csatlakoztatni a matrac applikátort, ezt így hétköznapi nyelven csak matracnak hívjuk. A javasolt kezelési idő az 2x8 perc minimum naponta a matracon. Ezen kívül, hogyha vannak különböző testrészeinkben problémák, mondjuk fáj a térdünk, akkor a térdet külön is egy intenzív applikátorral, amit sálnak hívunk, vagy korongnak, azzal külön is lehet ezt a testrészt kezelni, kicsit erősebben, illetve nem is kicsit, 3-szor erősebben, mint a matracon, mert ezeken nagyobb a térerősség az, amivel hatunk. És egy egy kezelés tulajdonképpen így épül fel, hogy van egy 8 perces matracos, egész testes kezelés, és aztán utána egy testrészen külön egy 16 vagy 20 perces még.
0: Láttam a Bémert élőbe, van rajta alvó program.
1: Igen.
0: Alváskor több mint 8 percet fekszik rajta a matracon a beteg.
1: Az éjszakai alvó program az azért lett kifejlesztve, mert éjszaka, ugye, mivel nem mozgunk, mint napközben, a véreloszlás más a szervezetünkben, és éjszaka a belső szerveink kapnak hangsúlyosabban vért. És ezeknek a szerveknek a regenerációja történik ilyenkor. Ezt segíti az éjszakai program, illetve a mély alvások elérését. Tehát nagyon sok embernek van alvászavara, felületesen alszanak, el se jutnak a mély alvási fázisig. A Bémer használatával ezt segítjük, hogy a mély alvások száma és hossza is növekszik. Úgy működik az éjszakai használat, hogy először mindenképpen kell egy hónap regeneráció a szervezetnek, akkor csak ezeket a nappali 8 perceket, negyed órákat használjuk, és ha eltelt egy-másfél hónap, akkor tesszük hozzá az éjszakai használatot is, ami bekapcsoláskor megy 2 órát, utána szünetel, tehát nem megy egész éjszaka, és akkor a beállított idő előtt 2 órával szintén bekapcsol, és reggel egy 2 órás programot kapunk egy nagyon alacsony intenzitáson.
0: Hol bérelhető a Bémer, vagy hol vásárolható?
1: A Bémer Bémer partnereken keresztül elérhető. Nálunk lehet Bémert bérelni, készüléket 1-2 hónapra, akár mennyi időre tulajdonképpen, és utána a vásárlás is a Bémer partnereken keresztül történik. A gyártó német cég, német vállalat, a Bémer International AG, ami már 1998 óta létezik. A Bémer Magyarországon is már 26 éve van, tehát egyáltalán nem egy új dologról van szó, csak még kevesen ismerik.
0: Ha a Bémer ilyen hatásos és ilyen jó orvosi szempontból, miért van az, hogy Németországban a betegbiztosító nem fizeti?
1: Mert kevésbé ismerik. Tehát, hogy ennek igazából ez az oka. Hogy Németországban úgy tudom, hogy...
0: Hát ott a gyártócég.
1: Ott a gyártócég, de ott máshogy működik az egészségügy, az orvoslás, az orvosoknak szerintem nincs olyan szabadsága, én úgy érzem, mint Magyarországon.
0: Magyarországon fizeti?
1: Nem.
0: Ott itt sem?
1: Itt sem fizetik.
0: És miért?
1: Illetve egyféle problémánál fizetnek. Reumatológus, hogyha felírja, 2x10 kezelést évente, az mint mágnesterápia, fizikoterápiás rendelőkben igénybe vehető. De csak 2x10 kezelés, ami tulajdonképpen ebben az indikációban az egy... valamit ér az ő mondjuk térdizületi fájdalmára, de a mikrokeringésre ennyi idő alatt nem tudunk jelentősen hatni.
0: Mi ennek az oka? Hogy a betegbiztosító se Németországba, se Magyarországon?
1: Hát gondolom költségokai vannak. Tehát Magyarországot biztos, hogy költségoka van.
0: Akkor Németországban is.
1: Akkor Németországban is.
0: Biztos. Sokan a Bémer terápiát a wellness kategóriába sorolják. Miért? És mi az igazság?
1: Az igazság az, hogy ez egy hivatalos orvostechnikai eszköz, egy fizikai érterápia, aminek most már azért az orvostársadalomban, legalábbis Magyarországon van presztízse. Azok a szakmák, amik kifejezetten ismerik, az az érsebészet, a reumatológusok, a traumatológusok, nőgyógyászok, most már találkozunk olyan ügyféllel, aki azért hív fel minket, hogy hallotta az orvosától, hogy ő neki most a csonttörése gyógyítására a Bémert kéne használnia, és hogy szeretne bérelni készüléket. Ez ezelőtt olyan 10-15 évvel még egyáltalán nem volt jellemző, és ez a befektetett munka, amit Magyarországon a cég központi vezetése is végez, hogy az orvostársadalmat megismerteti a Bémerrel. Nagyon sok tudományos publikáció, tanulmány készült már magyar orvosoktól a BMR-rel, ahol jó pár betegségben ennek már vannak meggyőző eredményei, és ezek azért így szépen terjednek és ismerté válnak, és a BMR központ Magyarországon szinte minden évben egy, de van, amikor kettő olyan nagy rendezvényt is szervez, ahova orvosokat is meghív, és így széles körben próbálja a BMR hatását megismertetni a szakmával is.
0: A BMR reklámokban láttam, hogy lerövidült gyógyulási időt mond a használóinak. Igaz ez?
1: Igen, tehát erre a legjobb példa a csonttörés. Ugyanis általában, ha begipszelnek egy csonttöréses végtagot, akkor 6-7 gyógyulást mondanak, tehát 6-7 gipsz vár a betegre. A BMR-rel ez megfeleződik. Tehát 3 hét alatt begyógyul egy, vagy meggyógyul egy csonttörés. Még akkor is, hogyha idősebb betegről van szó, vagy esetleg az egy komplikált eset. Tehát erre egy példát hadd meséljek. Ez is egy példa arra, hogy a traumatológusok is ismerik a BMR-t. Egy olyan ügyfél hívott fel, akinek fél éve nem gyógyuló bokatörése volt, és a traumatológusa ajánlotta, hogy keressen egy BMR-est és használja. És 3 hét múlva, amikor visszament, hogy egy röntgent készítsenek, akkor már nem volt látható a törési rés a röntgen felvételen.
0: Nagyszerű.
1: De mondhatnám azt is, hogy például a műtétek utáni rehabilitáció ideje az szintén lerövidül, hiszen ha belegondolunk a hatásába, akkor ez logikusan következik belőle, hogyha a regenerációt felgyorsítjuk, vagy javítjuk, akkor a műtétek, műtéti hegektől elkezdve a műtétek utáni rehabilitáció ideje is lerövidül. Erről is van egyébként egy tanulmányunk, egy idegsebész vizsgálta így a betegeit, ahol azt mondta, hogy egy gerincműtét után, vagy egy koponya műtét után is az átlagos rehabilitációs idő van, hogy 1 év, és ez fél évre le tud csökkenni, hogyha a beteg folyamatosan használja a BMR készüléket.
0: Tehát mindenfajta terápiához gyorsító, segítő hatású a BMR.
1: Igen.

0: A Bémert is használta ezek mellett, akkor meg 40%-kal javult a szöveti oxigén szint.
1: Olvastam valahol, hogy a Bémert előzőleg állatgyógyászatban használták. Igaz ez? Hát, versenylovak, mágneses takarót kaptak versenyek előtt. Állatorvosok használják a Bémert szintén?
0: Igen, használják állatorvosok is. Magyarországon kevésbé használják a lovasok. Van egyébként, de talán Németországban többen, hiszen Németországban a lósportnak nagyobb hagyományai vannak, és ez a lovas készülék, ezt úgy kell elképzelni, mint egy lótakarót. A vezérlő készülék be van építve ebbe a lótakaróba, ráteszik a lóra, és a lovak ettől lenyugszanak, kezelhetőbbé válnak, jobban trénelhetők, versenyek előtt kevésbé lesznek izgágák, és jobban teljesítenek. Ez tulajdonképpen együtt lett fejlesztve a humán Bémer vonallal, és ez a mai napig így van, igen.
1: A mágnesség fizikai fogalom, amely bizonyos testek egymás közötti vonzó és taszító képességére utal. Nevét a görög Magnészia várostól kapta. Mágneses tulajdonságú a magnetit ásvány. Szerepel ez a Bémerbe is? Van?
0: Nem, nincs. Ennek semmi köze hozzá.
1: Semmi köze. Van Bémer klasszik, proszett és evó. Mi a különbség közöttük?
0: Evónak hívják a termékcsaládot, tehát Bémer Evó termékcsalád, és ez háromféle felszereltségben kapható. A basic setünk van, a classic setünk és a premium set. Az a különbség, hogy míg a basic setben a vezérlő készülékhez csak egy matrac tartozik, addig a klasszik változatnál a matrac mellé megkapjuk a helyi kezelőket is, a sálat és a korongot, a prémium setben pedig még egy plusz matrac is van, ami az éjszakai használatot könnyíti meg, ugyanazt tudja mind a két matrac, de anyagában más, egy sokkal vékonyabb az éjszakai matrac, beágyazható az ágyba, és észre se vesszük, hogy ott van.
1: Most dr. Peti Péterdi Gyöngyi által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gyöngyi, milyen esetet ismersz a BMR hatékonysággal kapcsolatosan?
1: Szeretnék egy érszükületes beteg történetét elmondani, és azért gondoltam, hogy ez jó, hogyha elhangzik, mert hogy nagyon sok érszükületes beteg van, és nekik nagyon tud segíteni a BMR terápia. Egy idősebb, 70 év körüli hölgyről van szó, aki évek óta átesett különböző érsebészeti műtéteken, és nem igazából sikerültek ezek a beavatkozások, volt amelyik graft elzáródott, és újra nem volt jó a keringés a lábában, és seb is kialakult az egyik lábujján. Az érsebészek már azt mondták, hogy nem tudnak több műtétet vállalni, de aztán egynek mégiscsak sikerült, de annyira megjavult a BMR másfél hónapos kezelésétől a láb keringése, hogy csökkentek a fájdalmai, addig szinte napi szinten nagyon erős fájdalomcsillapítókat kellett szednie, csak otthon tudott közlekedni az ágya és a fürdőszoba között szinte, és másfél hónap múlva ez arra annyira változott, hogy nem kellett ennyi fájdalomcsillapítót szednie, és el tudott menni már egy kisebb sétára a ház körül, és amikor újra egy érsebészeti műtéttel sikerült a lába keringését tértől lefelé javítani, akkor meg még nagyobb változás következett be az állapotában, de folytatja tovább a BMR-t, és a sebe is most már szépen lassan gyógyulni látszik. Úgyhogy én azért szeretem ezeket az eseteket elmesélni, mert hogy az érszükületes betegeknek nagyon kellene tudni arról, hogy létezik a BMR terápia. Nagyon sok betegnél megmenthető a láb az amputációtól, hogyha időben elkezdik a BMR kezeléseket.
0: Kedves Gyöngyi, az egészségedre műsorba mit is kérdezhetnék még tőled, mint azt, mit teszel te egészséged érdekébe napi vagy heti szinten, hogy ilyen csinos, fit vagy?
1: Hát köszönöm a kérdést, de tényleg igyekszem odafigyelni nem csak a táplálkozásomra, a mozgásomra, hanem úgy a gondolataimra, meg az érzelmeimre is, és azt gondolom, hogy ezt így jó így együtt szemlélni, bárkinek is. Szerencsés vagyok, mert vidéken élek, és van egy kis konyhakertem, és ilyenkor nyáron én dúskálok a jóban, mert megterem nálunk a szeder, a málna, a paprika, paradicsom, uborka, és én befőzök is, mert nagyon sok mindent elkészítek saját magam. Magam sütöm otthon a kovászos kenyeret, és
0: mindezt szeretettel csinálod, tehát szeretett energia is igen, benne van.
1: Igen, és nagyon-nagyon élvezem, hogy ez a lehetőség számomra így meg is adatik, és képes vagyok ezeket meg is csinálni. És emellett természetesen a vidéken a mozgás az benne van így a napokban, akár a biciklizés, akár a most éppen az a korszak van, hogy a közeli bányatóban úszunk, tehát hogy mindig megtalálom azokat a lehetőségeket, hogy így a mozgás is benne legyen az életben. Annak ellenére, hogy nagyon sokat ülök, egyrészt az autóban, másrészt az íróasztal mellett, de igyekszem ezeket így egyensúlyba hozni, és eddig még sikerült is. Tehát például 60 éves leszek lassan, de nem szedek egy gyógyszert.
0: 45-nek se szöltelek.
1: Köszönöm szépen.
0: Test, lélek, szellem, három lábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint, hogy áll ez a három láb nálad? A mozgásról beszéltél, a napi örömökről beszéltél. Mi van a lelkeddel és a szellemeddel?
1: Hát én templomba járó ember vagyok. A helyi kis gyülekezetünkben én vagyok az, aki orgonál, és azt gondolom, hogy nekem ez így megadja ezt a pluszt, ami ezt a lábat illeti, és így úgy érzem, hogy egyensúlyban van ez a három dolog.
0: Egészséges étkezés. Hova tartozol? Vegán, vegetáriánus, vagy mindenevő?
1: Mindenevő vagyok, de igyekszem válogatós lenni. Tehát például kevés húst teszem, azt is inkább csak csirkehal formájában, és hát a még egyszer...
0: És mondanám, a te csirkéd még szalad az udvaron.
1: Nem, nincsen sajnos csirkém,
0: de olyan
1: tudom
0: helyre
1: beszerezni olyat, ahol ami szaladgál.
0: Boldog volt.
1: Illetve hát a házi tojás, az egy nagyon áldás nálunk, mert hát ott még még létezik ez, hogy házi tojást lehet használni, nem boltban vásároltat.
0: Szeretsz főzni?
1: Igen.
0: Tudsz mondani egy egyszerű, egészséges receptet a rádióhallgatóinak?
1: Egyszerű,
0: tavaszi vagy nyári?
1: Hát mostanában ugye cukkini szezon van, és szoktam gyártani ilyen reszelt cukkini és egyéb zöldségek felhasználásával szintén reszelten ilyen tócsni-szerű dolgokat. Nagyon gyorsan elkészül, valamikor nem olajban sütöm ki, hanem csak olajjal bespriccelve a sütőben, az talán akinek nehezebb a gyomra, az is, vagy rosszabb az emésztése, ő is könnyebben megemészti. És akkor ezeket kombinálom bármiféle körettel, legyen az kuszkusz, bulgur, egyszerű risotto, vagy rizibizi, azt is szeretjük, bulgur, ezeket szoktuk fogyasztani. Ilyenkor nyáron nagyon sok friss zöldségből készült krémlevest is szoktam például készíteni. Karfiolt szeretjük, akár rántottan, akár megsütve, csak egy kis sajttal a tetején, ilyeneket.
0: Stresszlevezetés. Hogy megy nálad? Stressz.
1: Stresszlevezetés?
0: Igen. A stressz minden betegség forrása.
1: Ez így van. Hál' Istennek jó a vérnyomásom, és szerintem a stresszlevezetésre a legjobb a mozgás. Én azt gondolom, hogy akkor el kell menni egyet sétálni, bárhova, tulajdonképpen mindegy, hogy mi, csak próbáljuk a gondolatot is elengedni, máshova figyeljünk, útközben a fákra, madarakra, virágokra. Nálam ez elég jól beválik. A lakóhelyünktől nagyon gyorsan el lehet érni az erdőt. Tehát, hogyha így van, valami feszültebb nap után egyszerűen csak kimegy az ember, és tesz egy nagy sétát, és már úgy jön vissza, hogy újra született.
0: Szoktál egy szép fát átölelni?
1: Leülni a tövébe, igen. Átölelni nem annyira, inkább csak leülni a tövébe, az nagyon jó.
0: Te is használod a bémert?
1: Én minden nap.
0: És melyik programot? A sájt vagy a matrac?
1: Mindegyiket, tehát mi úgy kelünk fel reggel a férjemmel, hogy még fel se kelünk, mi már az ágyban fekve, egy 8 perc lemegy a matracon, be van ágyazva a két matrac az ágyunkba, és a reggeli 8 perc után, hogyha nem kelek fel rögtön, akkor még lemegy mondjuk egy sál a hasamra, vagy a fejemre, ugye az agyi keringést is lehet javítani. Nekem édesanyám demens volt, úgyhogy nekem ez egy kicsit így, ez a gondolat benne van a fejemben, mint megelőzés, hogy próbáljam az agyi keringésemet, hát ha van valamennyire genetika is a háttérben, és én emiatt szoktam a fejemet is elég gyakran, egy héten legalább kétszer-háromszor is használom a fejemet. Az egy negyed órás kezelés. És aztán úgy minden nap megvan ez a reggeli 8-16 perc, és aztán délután, amikor mondjuk leülök ebéd után, vagy egy könyv mellé, akkor ráteszem a hasamra a sálat, vagy még egy 8 perc a matracon. De ezt lehet, nem csak ágyban lehet használni, hanem mondjuk egy kanapén, vagy egy fotelben is, bármilyen kényelmes helyre oda tehető, és akkor egy könyv mellett nagyon szépen tudjuk használni, vagy egy tévénézés közben.
0: Te most azt mondtad, hogy a sálat ráteszed a fejedre, jobb félni, mint megijedni alapon. Miért van az, hogy én azt hallottam, hogy a bémer matracnak, a felső részének csak a válik szabad érni, és a fejnek nem szabad rajta lenni?
1: Hát ezt nem jól hallottad, mert igazából minden testrészünket szabad kezelni. Nyilván, hogyha megelőzés miatt használjuk, hogy az agyi keringésünk javuljon, akkor a fejet is nyugodtan lehet használni. Például stroke utáni rehabilitációban javasoljuk is. Tehát ott nem csak a testet kezeljük, hanem a fejet is kezeljük a sállal vagy a koronggal.
0: Matraccal.
1: A fejet a sállal vagy a koronggal, és az egész testet pedig a matraccal.
0: És akkor a matracon rajta lehet a fej is?
1: Igen. Igen.
0: Hobbit.
1: Hobbim?
0: Ennyi munka mellett, csak nem a bémel.
1: Ennyi munka mellett a kert. A kertem a hobbim. Meg szoktam varrogatni, de ezt mostanában ritkán, mert nincs rá idő.
0: Terveid ebbe az évbe?
1: Ebben az évben?
0: Munka és privát.
1: Hát szeretnék minél több emberhez eljutni a bémelrel, ez a munka. És a privát pedig az, hogy a saját életemet is ebbe az irányba vinni, hogy megőrizzem az egészségemet, és megtegyek mindent azért, hogy ez az egyensúly, amire minden ember törekszik, ez meglegyen. Meglegyen a pihenés, ez sokszor nehéz, mert belelendülök a dolgokba, és akkor le kell, hogy álljak, és akkor azt mondom, hogy most akkor foglalkozzál magaddal kicsit jobban, de szerintem mindenki így van, aki lelkesen csinálja a feladatot.
0: Elfelejtkezik saját magáról. Ársz poétikát, hitvallásod?
1: Hát...
0: Nekem élni és élni hagyni.
1: Nekem meg az, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm dr. Peterti Gyöngyinek, hogy időt szakított ránk, és hagyta magát egy kicsit kikérdezni, és a Bémerről informálni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Viszont hallásra.
0: Tehát dr. Peterti Gyöngyi és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
11: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: vagyunk.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció. Illés. Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északenként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Mit is jelent valóságban a házhoz szállítás? Csak az épületig szól a fuvarozó, illetve a szállító kötelessége, vagy a lakásig? Egy hallgatónk rém története a hűtőszekrénnyel és a fuvarossal adja tulajdonképpen az apropóját, hogy erről ma beszéljünk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és egy másik hallgató által felvetett probléma ugyancsak a futárokkal kapcsolatban. Utánvétel vásárolt, készpénzben fizetett, de hiába várta a visszajárót, a fudár közölte, hogy nem jár neki, és még jól ki is oktatta, ha nem akar legközelebb így járni, akkor pontosan annyit adjon, amennyi a termék ellenértéke. Tessék mondani, jogos ez? kérdezte ő, és én is fel fogom tenni ezt a kérdést nem sokára. Aztán utazása a sziszegő szappanok körül, vagyis a különböző spréket vette górcső alá hatóság. Hogy miért pont az autóápolási, illetve az úgynevezett műszaki célra használhatókat, és hogy mire jutottak, beszélünk róla. Nem új, de amikor szembesülünk vele, bizony dühöngünk azon, hogy zsugorodnak a termékek. Élek a gyanúval, hogy mára már több száz termék lehet ilyen értelemben érintett. De mikor és milyen feltételekkel tehetik ezt meg velünk? Erről is szó lesz a mai műsorban. Aztán arról is, hogy egy időben eltűntek, aztán most megint felélettek azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek nekünk. De tényleg ingyenes-e az, amit annak hirdetnek? És ha igen, milyen olyan egyéb díjakat kell fizetnünk, melyek okán már nem is annyira ingyenes, amit annak hirdetnek, vagy ami annak látszik? Tehát a fő kérdés legalábbis számunkra, fogyasztók, ügyfelek számára, hogy mire figyeljünk, mikor egy szerződést megkötünk. Arról is szó lesz, hogy miért melegen ajánlott lepapírozni egy mobiltelefon eladását is. Vagyis, ha nem akarunk később esetleg csúnyán ráfizetni, mindenképpen legyen róla a másik fél által is aláírt papírunk. És végül, de nem utolsó sorban nem fognak meglepődni, újabb hírek a budapesti parkolásról. Tervek szerint úgynevezett villámparkolózónák kialakítását tervezi rövidesen a főváros. Ez egy újabb szempont, amire majd nagyon kell figyelnünk. Ami eddig kiderült a tervekről, a szakértünk rövidesen el is mondja, hogy szép lassan fölkészüljünk erre is. Rengeteg témánk van, már is belevágunk. Tehát azt ígértem a műsor elején, hogy a mostanában ismét azt mondom, virágkorát élik azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, annál is inkább, mert ma már nem nagyon hiszük el semmiről, hogy ingyenes, de ahogy utána néztem, ez nem is annyira egyszerűen megválaszolható kérdés, de természetesen szakértői segítséget kértem. Huma Péter pénzügyi, de felsorolhatnám még, hogy mennyi mindenhez értő szakértő itt van velünk már a telefonban. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, szia!
6: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Szóval az ingyenes dolgokat azt tudjuk, hogy mindenki szereti, ki ne szeretné, és a 0 forintos banki számlavezetési díjat is szeretjük. Jól érzem, hogy az utóbbi időben megint elkezdődött ezeknek a virágkora.
6: Igen, tehát 2007-ben jelent meg ez a konstrukció Magyarországon, hogy egy bizonyos jövedelem átutalásért cserébe minden ingyen van, és tudjuk jól, hogy ez Nyugat-Európában teljesen megszokott konstrukciónak számít, és 2013-ig, tehát 6 éven át volt velünk ez az ingyenes lehetőség egyre több banknál, amikor is megjelent a pénzügyi tranzakciós illeték, és hát az kivégezte ezeket a csomagokat.
5: Igen, természetesen igen.
6: Mert ugye az minden átutalást olyan magas díjjal terhelt, ami sokkal magasabb, mint amit a bankok amúgy elkérnének az ügyféltől, tehát ilyen kétszerese, vagy akár háromszorosa is lehet, úgyhogy ez nem tette lehetővé, hogy a bankok a továbbiakban ingyen kínáljanak bármit is, hiszen ez egy állami elvonás, amit nekik is be kell fizetniük az államkasszába.
5: De akkor most viszont, mi történt velük?
6: Igen, tehát az történt, hogy ugye mindenki ismeri azt a szót, hogy Revolut, és ez 2015 végén, 2016 elején jelent meg Magyarországon, és fokozatosan átvette a szerepét a belföldi banki szolgáltatásoknak, hiszen ők náluk nem volt pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő díj, aztán később bevezette a magyar kormány, hogy ők is fizessék, de ők még akkor sem hárították tovább a lakosságra, és így a bankok belekényszerültek abba, hogy egy Revoluthoz hasonló konstrukciót kínáljanak, amire jó példa a Granite Bank idén májusban megújult ajánlata, ami gyakorlatilag teljesen leképezi a Revolutnak a kínálatát. Ugyan Revolutnál vannak fizetős csomagok, és itt erre gondolok, hogy a havidítófüggő tartalom van a a csomagban, és hát amúgy is van a magyar piacon egy verseny, egy megújulás, amely elhozta újra, hogy vannak ilyen ingyenes csomagok. Egy dolog nincsen, vagy nagyon kevés, az az ingyenes átutalás, de ennek a apropójáról már beszéltünk, hiszen a pénzügyi tranzakciós illeték a mai napig egy nagyon kemény elvonás a bankoknak, tehát ott szerintem hosszú távon egész addig nem várható ingyenesség, ameddig az állam le nem vonul erről a piacról, de egyébként a többi dologban, tehát a havi számlavezetés díjában, az első éves kártyadíjban, esetleg a csoportos beszedésekben megvan az ingyenesség, és azóta született egy ingyenes készpénz felvételi jogszabály is, ugye még 2014-ben, amit nemrég 300 ezer forintra bővítettek belföldön bármely banknál, ezt tehát idén, az ingyenes készpénz felvétel is biztosítva van.
5: Azt mondtad, hogy nincsen ingyenes átutalás, akkor beszéljünk egy kicsit erről a fizetési kérelemről, vagy úgy is hívják, hogy quick kérelem. Igen. Ezt tavaly vettem talán észre, hogy bizonyos bankoknál van ilyen, de először is szerintem az a legjobb, ha tisztába tesszük, tehát mondd el, nyilván nem ismeri minden hallgató, hogy mi is ez a fizetési kérelem, illetve ez a quick kérelem.
6: Igen, tehát ez mind a kettő szolgáltatás viszonylag újnak számít, 2024 óta lehet ezt igénybe venni, és a fizetési kérelmet, a csoportos beszedés, a QR-kódos fizetést pedig a bankkártyás fizetés alternatívájának szánta a pénzügyi, hát úgy mondanám, hogy végül is ezt az MNB-ből találták ki a Magyar Nemzeti Bankból, de hát a kormány nyilván sajátjává tette, tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy a kormány ennek szánta ezt a két új tranzakciót, hogy alternatívát állítson ezeknek a korábbi tranzakcióknak, és ezért, mivel bevezetési időszakban van, korlátlan ideig, egyenlőre, visszavonásig, korlátlanul ingyenessé tette ezeket a tranzakciókat, tehát nincsen semmilyen darabszám vagy összeg meghatározás, hanem ezeket a tranzakciókat teljesen ingyen lehet elvégezni, méghozzá mindegyik banknál, és pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell értük megfizetni, tehát
5: állj meg egy pillanatra. Most a kicsit menjünk bele a gyakorlatba, tehát ha mondjuk nekem, most vegyünk egy ilyen példát, te tartozol 300 ezer forinttal, akkor én indítok egy fizetési kérelmet, és akkor a te bankod átutalja nekem azt a 300 ezer forintot, vagy hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
6: Úgy kell elképzelni, hogy a csoportos beszedéssel ellentétben a fizetési kérelem mindenképpen egy olyan művelet, ahol valamit kell tennie a fizető félnek, nem fog teljesen automatikusan kiegyenlítődni. Aha. Tehát, hogy három dolgot lehet tenni, hogy az egyik a visszautasítás, a másik a figyelmen kívül hagyás, és természetesen a harmadik az, hogy kifizeti.
5: Vagyis, ha maradva a példánknál, hogyha én nekem te tartozol 300 ezerrel, és én indítok egy fizetési kérelmet, azt te vagy elutasítod, vagy azt mondod, hogy oké, rendben van, és átutalja a bankod, ugye, így nagyon leegyszerűsítve.
6: Igen, igen, vagy van a harmadik lehetőség, hogy nyitva hagyom, és akkor legfeljebb 60 nap múlva lejár, és akkor 60 napon belül viszont bármikor ki tudom egyenlíteni, attól függetlenül, hogy te beállítasz egyébként a fizetési kérelemben egy fizetési határidőt, ahogy aha, a számláknál is szokták, de ez nem kötelező, tehát ez nem szünteti meg a fizetési határidő a kérelmet, az mindenképpen 60 nap múlva jár le. Na és itt jön akkor az a dolog, amiről beszéltünk, hogyha valaki kap egy fizetési kérelmet, akkor azt ingyen egyenlítheti ki, viszont a fizetési kérelemnek a feladása, tehát annak az üzenetnek az egyáltalán az átutalás összeállítása, és annak az üzenetnek, ami az átutalás adatait tartalmazza, annak az eljuttatása a fizető félhez, az már nem kötelezően ingyenes. Vannak bankok, amelyek ingyen biztosítják ezt is egy akciós időszakban, amit meghosszabbítanak rendszeresen, de van olyan bank, amelyik mondjuk 80 forintot elkér érte.
5: Hát és ez is olcsóbb, 80 forintért.
6: Tehát így van, tehát hogy mit tudom, 300 ezer forint, az mondjuk 1125 forintért megy el a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díj miatt, tehát ahhoz képest a 80 forint az semmi.
5: Van
6: persze
5: itt valami felső határidő, tehát mondjuk most megint mondok egy konkrét példát, veszek egy lakást 40 millióért, és bolond lennék akkor átutalni, már bocsánat a kifejezését. Akkor te indítasz egy fizetési kérelmet, én meg arra azt jóvágyom, és akkor így gyakorlatilag megúszom nagyon olcsón?
6: Hát annyira nagyon olcsón, hogy ingyen. Mondom, a fizetéskérelem feladója fizet egy fix díjat, de ez a legtöbb díj, hogyha most az akciókat meg is szüntetik a bankok, akkor a legtöbb díj azt hiszem, hogy olyan, vagy a legmagasabb díj azt hiszem, hogy olyan 600 forint körül alakul, és ez egy fix összeg, tehát nem függ az átutalásnak az összegétől, tehát nem százalékos díj, ami azt jelenti, hogy 600 forintból legfeljebb, hogyha majd ezek az akciók véget érnek, mind a két fél számára együttesen megúszható lesz egy ilyen hatalmas összegnek a kifizetése is. Annyit hadd pontosítsak, hogy mivel ezek a szolgáltatások az azonnali átutalási rendszerre épülnek ezért, és abban legfeljebb 20 millió forint lehet a tranzakciónak az összege, ezért 20 millió forintig érvényes ez a lehetőség, de természetesen bármennyi ilyen tranzakciót be lehet küldeni, tehát egy 40 milliós lakásnál kettő ilyen tranzakcióból teljesen ingyen megoldható a vételár kifizetése.
5: Így gyakorlatilag meg is válaszoltad a következő kérdésemet, tehát az azonnali átutalásnál is, ha jól tudom, ez Magyarországon egyébként tényleg jól működik, 20 millió forintig kerül azonnal a másik számlájára, 20 millió forint fölött már ezen a zsíró rendszeren akár 3 órát is igénybe vehet, ugye jól tudom?
6: Hát 2, de végül is igen, bármennyit igénybe vehet, és órás ciklusok vannak munkanapokon, reggel azt hiszem 7:30, és délután azt hiszem 5 óra vagy 5:30 között. Ott a végén azt hiszem van talán egy másfél órás ciklus, nem emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy ütemezetten haladnak az átutalások egész nap, és ennek megfelelően nagyjából 1 vagy 1,5 óra múlva érnek célba, de nem célszerű kifizetni 20 millió forint felett egyben, amikor 20 millió alatt meg azonnal átmegy a pénz, és ott a fizetési kérelemmel ingyenes is lehet. A 20 millió forint fölött nem tudsz használni fizetési kérelmet.
5: Minden banknál van ez a fizetési kérelem lehetőség, magyarországi banknál, és akkor most itt nem a neobankokról beszélünk, hanem úgy általánosságban. Tehát bármelyik bankba bemegyek, megkérdezem, azt mondják, hogy van.
6: A fizetési kérelemre érkezett, válaszul adott, tehát a beérkezett fizetési kérelemre válaszul adott tranzakció az minden banknál van. Az, hogy fel tud adni magát a fizetési kérelmet, az jelen pillanatban a KNH banknál fejlesztés alatt áll, a többi banknál az is elérhető.
5: Aha. Hát ez mindenképpen érdekes. Kanyarodjunk vissza ezekre a banki szolgáltatásokra, tehát akkor el lehet hinni, hogyha ajánlanak nekem egy ingyen számlacsomagot, és hozzáteszik, hogy most mondok, amit havi 300 ezer nem bér, hanem beérkező összegkel, akkor ezt szabad elhinni.
6: Igen, abszolút szabad elhinni, tehát nincsenek benne apróbetűs részek, nem kell csontot vinni a bank igazgató kutyájának, semmi ilyen nincsen. Egy a lényeg, hogy a bank, amit nagybetűkkel odaír, hogy ez a feltétele, hogy mondjuk tényleg, nem tudom, 200 ezer, 300 ezer, 150 ezer forint jóváírás, nem is kell, hogy jövedelem átutalás legyen, tehát hogyha az ügyfélnek van két számlája, akkor akár a között is teljesítheti. Az a lényeg, hogy bankon kívülről érkezzen a pénz, vagy ha bankon belül, akkor tényleg jövedelem jogcímen érkezzen, hogyha ezt teljesíti, esetleg tartozhat hozzá még egy-két kártyás vásárlást, meg kell nézni pontosan a feltételeket, akkor ez biztos, hogy ingyenes lesz.
5: Aha. Jó, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben, azért sokkal több mindenről beszélgettünk, és szerintem nagyon hasznos volt Huma Péter pénzügyi szakértővel, tehát akkor ez a nagyon érdemes ezt a fizetési kérelmet, ezt a szóösszetételt bevésni az agyunkba, mert rengeteg pénzt tudunk spórolni, például a nagyobb összegű átutalásoknál is. Mindenképpen szabad elhinni azt, hogy az a bank, amelyik ingyenes számlavezetést ígér, ha megnézzük, hogy miért, és különböző feltételekhez köti, akkor érdemes azt betartani, mert tényleg ma már van erre lehetőség. Még egyszer köszönöm szépen neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, de már most mondom a hallgatóknak, a jövő héten a neobankokról foglak nyaggatni, mert nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban. Köszönöm,
6: köszönöm
5: szépen.
4: Facsipesz.
5: Spréket vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság, erről fogunk beszélni, amennyit legalábbis eddig tudni lehet. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke itt van a stúdióban.

0: Azért, mert egyrészt nagyon népszerűek, másrészt meg veszélyesek is lehetnek ezek a termékek, ha nem felelnek meg a nagyon szigorú tűzveszélyességi, műszaki biztonságossági és jelölési előírásoknak, akkor azok komoly problémát okozhatnak.
1: Aha. Már pedig gondolom, hogy ebből is minden szinten szinte minden van, távol-keletről bejövő, tehát webáruházaknak a termékeit is fogjátok vizsgálni, mert általában ezt meg szoktuk beszélni, hogy nem csak a boltok polcairól, meg a távol-keleti üzletekből vesztek le, hanem veretes cégektől is.
0: Tehát így van, így van, nagyon széles körű itt is a mintavétel, bevásárlóközpontokból is vásárolunk, szaküzletekből, illetve az internetről és harmadik országbeli online platformokról is. Amellett még egy innovatív jellege van ennek a vizsgálatnak, hogy ezt nem csak a fogyasztóvédelmi piacfelügyeleti hatóság végzi el, hanem ezt a népegészségügyi hatósággal közösen, és ők kifejezetten a kémiai biztonsági megfelelőséget vizsgálják meg.
1: Vagyis?
0: A összetétele, a vegyi anyagok, meg hogy egyáltalán miket tartalmaznak ezek a sprék, amellett, hogy igen, hogy milyen hatása lehet ez a fogyasztókra nézve.
1: Mikorra lesz ebből eredmény?
0: Ha minden jól megy, akkor nyár közepére, végére ebből lesz eredmény.
1: Mert ez egy nagy vizsgálat, tehát nagyon sokat fogtok begyűjteni?
0: Így van, a lehető legszélesebb körű vizsgálat, és próbálunk minél több mintát venni, és természetesen kommunikálni fogjuk ennek az eredményét, és mi is nagyon kíváncsian várjuk, mert tényleg ilyen nem volt, és én nem tudok róla, hogy például az Európai Unióban lett volna hasonló vizsgálat, mi nem találtunk ilyet, vagy ha volt, akkor is elvétve, Magyarországon pedig nem volt egyáltalán ilyen korábban.
1: Egyébként jogos, mert tényleg rengeteg félét lehet kapni, szinte, vagy az élelmiszerboltokban is vannak ilyenek.
0: Abszolút.
1: Nem is tudom, gondolom ennek is utána néztek, hogy vannak-e ennek valami olyan tudnivalói, nem lehet az élelmiszerek mellé teljesen elkülönítve, gondolom én. Tehát az nem jó mutat, hogyha a paradicsom mellett ott áll egy ilyen
0: szkény. Így van, és ennek nagyon szigorú tárolási követelményei is vannak, úgyhogy ezt is vizsgáljuk természetesen, ahol fizikai, hagyományos boltban árusítják.
1: Egyébként abból kiindulva, hogy annak idején, mikor Covid volt, akkor egy időben azzal ijeszgettek minket, hogy a fertőtlenítőket ne hagyjuk benne a kocsiba, mert fölmelegszik és fölrobban. Ennek analógiáján lehet, hogy nagyon sok embernek a csomagtartójába lapulnak ilyenek.
0: Hát abszolút, és nem véletlenül vannak a jelölési előírások, tehát erre kifejezetten fel kell tüntetni, hogy hőtől távol tartandó, ne tartsuk meleg közelbe, tilos a dohányzás, a nyílt láng használata mellette, a gyerek kezébe ne adjuk, stb. Ugye ezeket is vizsgáljuk, hogy egyrészt ezek a tájékoztatási kötelezettségek megvannak-e, és hát a fogyasztók figyelmét is felhívjuk, ha már hallgatnak minket, hogy például ezeket a szabályokat nem véletlenül írják rá, ezeket tartsuk be.
1: Jó, csak valahogy nem jön össze a fejünkbe, tehát nem teszem ki a tűző napra, de nem jön össze a fejembe, hogy a kocsi csomagtartójában van valami, az még jobban föl tud melegedni, pontosan. És ezért is kell erről beszélni, ugye?
0: Így van, abszolút.
1: Kíváncsi vagyok az eredményekre, hát élek a gyanúval, hogy nyáron is fogunk még találkozni, úgyhogy mindenképpen beszéljünk róla. És van egy másik témánk is, amit részben tőled kérdezek, részben Mátétól, mégpedig az, hogy... Hát én azt mondtam a műsor elején, hogy nagyon rendben van, hogy vigyáznak az alakunkra, de azért ne az én pénzemen vigyázzanak, mert hogy egyre gyakoribb, hogy zsugorodnak a termékek. Én pont a minap voltam egy boltba, és ott például egy ilyen hatalmas piros felszólító tábla volt, hogy vigyázzak, mert ebbe kevesebb van, de egy csomó minden otthon vesz észre az ember, és ez főleg az élelmiszereknél van, de nem csak ott, más dolgoknál is van, hogy összezsugorodtak. Értem én a gyártót, értem én a kereskedőt, de mégse értem, mert hát szóval, tudom, jogszerű, de nyilván ennek is Mátéhoz is fordulok, meg hozzád is, hogy milyen kötelezettségek vannak ezzel kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy csak a szerencsétlen kereskedőnek van, aki egy a végfelhasználó előtti utolsó állomás.
0: Azért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. Magyarországon 2024-ben hozott kormányrendelet szabályozza ezt. Mi úgy hívjuk, hogy kiszerelés csökkentés, a hétköznapi értelemben pedig ez a zsugor infláció. Tehát amikor az ár az nem változik, de a termék kiszerelése csökkent.
1: Így van, de a 10 dekás mérkőzés 8 deka.
0: Nyilván egy gyártó és egy kereskedő eldöntheti azt, hogy ő milyen mennyiségű terméket árusít a fogyasztó számára, feltéve, hogy a fogyasztó ezt pontosan tudja, és épp azért, hogy megakadályozzák ezt, hogy fogyasztókat átverjenek, hogyha csökken a méret, erről őt megfelelően tájékoztatni kell. Az egyik tájékoztatási kötelezettség, amit te is mondtál, a nagy piros felkiáltó.
1: De maga, csak egy helyen láttam.
0: Pedig ez mindenhol fel kell tüntetni, ahol csökkent a kiszerelés. Nagyon szigorúak erre a szabályok, és a fogyasztóvédelmi hatóság ezt rendszeresen, tehát a kormányhivatalok ellenőrzik is.
1: Egyébként az a trükk, bocsánat, hogy közbevágok, az egyik drogéria üzletlánc, meg ugyanilyen piros felkiáltó jellel azt írja, hogy hogy árcsökkenni.

0: is. Tehát, hogy ők meg a saját marketingükre használják föl, és én itt látok egy piros felkiáltóját, meg ott nem biztos, hogy fölfogom, hogy...
1: Nyilván is, ez itt a kormányrendelet pontosan megmutatja a felkiáltója, a piros felkiáltója mértékét, és hogy méretét, és hogy mellette ott legyen az is, hogy vigyázat a termék kiszerelése csökken. Ráadásul olyan kötelezettsége is van a gyártóknak és a kereskedőknek, hogy ezt be kell jelentenie egy hatóság felé, amely nem más, mint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
0: Bejelented a kereskedő, ahogy nem a gyártónak.
1: Hát nem, az első, egyébként a gyártónak is, az első forgalomba hozónak kell, tehát ezt a jogszabály részletesen meghatározza, és ezt az NKFH nem csak megőrzi magának, hanem eljön egy külön adatbázisunk, az nkfh.gov.hu oldalon, a kiszerelés csökkentés adatbázis, szóval legutóbb néztem, 524 ilyen terméket tartalmazott ez a lista, képpel együtt, kiszerelés mérettel együtt,
0: és ez mind élelmiszer?
1: Nem, abszolút nem, tehát nem csak élelmiszerre vonatkozik. Háztartási vegyipari cikkeknél szokott ez lenni, mosószereknél például.
0: WC-papír is valahogy összezsugorodott, vagy többet használnak az emberek, nem tudom, de tényleg ilyen kisebbek. Máté csak bólogat, engedjük, hogy megszólaljon.
2: Igen, bár a liberális és a konzervatív énem között állandóan egyensúlyozva, itt egyértelműen a liberális van előtt. Én azt gondolom, hogy azokkal a tájékoztatási követelményekkel, megerősítve mindazokkal az elmúlt években hozott intézkedésekkel, amelyeket a Norbi felsorolt, én azt gondolom, hogy most már jön el az idő, kezdjük egy kicsit olvasgatni a terméktájékoztató címkéket és a feliratokat, és ne pedig reflexből kapkodjunk. Tehát azzal teljesen egyetértek.
0: De mit olvasnak, mikor 20 éve ugyanazt a mondjuk papír, vagy 5 éve ugyanazt a papír kéztörlőt veszem, akkor mit olvasgassuk?
2: Azt olvasgassuk, hogy ha tudjuk pontosan fejből, már pedig a magyar társadalom nagy része tudja, hogy a vaj, a nagy, az 250 grammos. Akkor nézzük meg, ha megfogjuk, és kicsit furi, hogy az nem csökkente 200 vagy 180 grammra, mint ahogy egyébként szinte mindegyik lecsökkent 200 gramm körülire.
0: Ha nincs is negyed
2: kilós. Van még egyébként, de ritka, tényleg ritka. A kicsi ugyanígy, a tejfölök ugyanígy, és hiába nagy a doboz, sokszor a doboz félig van egyébként, de a töltőtömeg az mindig leírja, az egységár szintén egy olyan információ, amiről iszonyatosan sok segítséget tudunk szerezni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azokkal a fogyasztói reklamációkkal teljesen egyetértek, amikor ezekben hibázva, vagy egyértelműen a csomagolást túlzó méretűnek meghagyva, és bele jelentősen kevesebbet töltve, próbálják az ember érzékelését megzavarni, de az, amikor valaki ma, hogy lényegében 8 éve majdnem minden nagy vaj 250 gramm helyett 200-as, emiatt fölháborodik, pedig ott van a felszólító és a figyelmeztető
0: címke. De nem ezen a háborodik föl, hanem hogy ahogy Norbi is mondta, bővül ezeknek a köre, és mire megszokom, hogy mondjuk a 250 grammos vaj 200 gramm, addigra jön a következő.
2: Ne szokjunk meg semmit, bocsánat. Tehát a piac változik, a textilszálak lényegében hónapokról hónapokra új anyagokat tartalmaznak, az élelmiszer összetevők változnak iszonyatosan nagy gyorsasággal. Ha reflexből vásárolunk, akkor kitesszük magunkat annak átolvasás
0: nélkül.
2: Én
0: nem szeretnék egy napi bevásárlásnál nem reflexből vásárolni, mert valószínű, hogy megőrülnék.
1: Igen, abszolút egyetértek Mátéval, hogy változik a világ, ráadásul iszonyatosan felgyorsult, tehát nagyon gyorsan változik. De ez ugyanaz, mint amikor kiteszik a táblát, hogy nem megszokásból vezessen, mert változott a forgalmi rend. Ez is ugyanaz a szitu, tulajdonképpen nem megszokásból vásároljunk, mert változhatott a kiszerelés, és nézzük meg.
0: De
1: akkor
0: úgy sem tudok mit tenni, a papírkésztőlőt, a WC-papírt, a tejfölt, és sorolhatnám a termékeket, azt meg kell venni.
2: De sok van belőle.
1: Pontosan, tehát össze tudjuk hasonlítani a termékeket, vagy a kiszereléseket is össze tudjuk hasonlítani, meg az egységárat is össze tudjuk
0: tehát
1: hasonlítani.
0: Tehát az, hogy egy márka zsugorítja, ahogy ti mondtátok, a kiszerelését, az nem azt jelenti, hogy a másik is.
2: Így van. Így van. Így van, sőt, a fogyasztó azzal, hogy figyel, és választ egy olyat, aki nem zsugorít, vagy aki az eredeti minőséget megőrzi, azzal üzenetet küld annak a cégnek, önmagában az, hogy nem veszi meg a termékét, hogy figyelj, ez nem volt olyan jó ötlet. Mondok rá egy példát. Van egy nagyon-nagyon kedvenc csokim. Alapvetően már a ilyen kísértések nagy részét elhagytam. Hegyformájú, és szerintem 6 éves korom óta fogyasztom. Volt lehetőségünk rokonoktól megkapni annak idején, amikor még csak Tibi csoki volt, igen. És egy nagyon a shrinkflation, vagy zsugorinfláció egyik ikonikus jele volt, hogy oda régen befért 12 hegy, és a gyártó lecsökkent, és most már csak 9 hegy fog beférni ebbe, ugye háromszög alakú, és akkor ott vannak a hegyek benne a dobozban. És erről képek születtek, Egy ikonikus európai legmagasabb hegyének a mintájára készült a csoki. Mindegy, talán azt hiszem nem annyira éles a műsor, a Toblerone-ról van szó egyébként. Ha már egy jó körbe írtam, akkor mutatom, hogy mindkettőt tudok.
0: Ez az, ami fölragad a műfogsorra.
2: Igen, akár azt is tud. Na és a lényeg az, hogy erről nagyon erős kampány volt, és tényleg álltak el is kezdték legyártani ezt a ritkított hegyű terméket, amire hatalmas felháborodás lett, és Magyarországon mind a mai napig nem jött át, és a régit értékesítik, és most már Európa más országában is láttam, hogy visszafordultak, hiszen egy ikonikus, egy bevett, egy alapvetően nem olcsó termékről van szó, ott nem lehet játszani ezzel a sztorival. Tehát azt gondolom, egy gyártó sokkal jobban megteheti, mondjuk egy saját márkás WC-papír szériában lehet, hogy ront, de egy olyannak, aki ebben legalább Magyarországon vagy Németországban is prémium márkának tartja magát, az nem vékonyíthat a terméken, mert elveszti a fogyasztóit, akik átmennek máshova. Nyilván ez egy lassú hatás, tehát ez nem hetek alatt fogják elveszteni a fogyasztóikat, de hónapok alatt eltett. Én szerintem továbbra is figyeljünk, igen, ahogy Norbi mondta, nagyon tetszett a forgalmas változás, igen, változik a forgalmi rend, változnak a termékek, én sem minden vásárláskor olvasom végig az összes címkét, de pár vásárlásonként meg szoktam nézni.
0: Jó, engem kezdtek meggyőzni, de csak kezdtek, de erre majdnem azt mondtam, hogy ti nem vagytok háziasszonyok, nektek nincs egy ilyen vásárlási kényszeretek, mikor rohanni kell, és az egész háztartást föltölteni, és minimál időnk van, de megértettem. Egyébként én meg szoktam nézni, az egységárakat szoktam megnézni, de például most pont a WC-papírnál merevettem meg az egyik nagy láncnál, mert kettő voltak, kettő között hezitáltam, megnéztem hány lapos, hány rétegű, ezt én már nagyon jól tudom, és bármennyi is meglepő, az egyik leírta, hogy mennyibe kerül egy szelet, vagy egy lap, a másik nem írta le, valami egészen más mérőegységet, nem tudtam összehasonlítani. Tehát ez se szabályos. Mert egységesíteni kéne, nem?
2: A WC-papír az előadásaimban a legeklatánsabb példa arra, hogy az egységár nem mindenre megoldás, mert ugye hány tekercs van benne, azokban hány lap van, azok hány rétegűek, ott akkora a mátrix, amiben nem lehet meghatározni egyértelműen az össz egységárat.
0: De ha 12 vagy 20 van egy izébe, ugyanakkor a zacskóba, mindegyik három rétegű, akkor
2: Igen, de még a lap mérete az, amit negyedik és kihagytam, tehát szintén nem mindegy. Hány
0: lap? Hogy össze kell hasonlítani a gurigákat, hogy az egyik nagyobb atya.
2: Igen, de ez kizárt, tehát ezt nem is várhatja el, ugye a jelenlegi jogszabály, nem is tudjuk elvárni a gyártótól sem, úgyhogy ők játszanak is vele egyébként, tehát láthatok már biztos útra kicsi papírszeleteket, ami teljesen abszurd méretű, ha már ennél a terméknél ragadtunk. De egyébként ez egy nehéz probléma. A legjobb terméket vetted ki, szerintem az szinte a legösszehasonlíthatatlanabb más termékekkel.
0: Ezen megakadtam, a többit össze lehet, tehát mit tudom, egy kapszulás kávéknak a darabára az abszolút napban ugyanannyi van, tehát egy csomó mindenné. Én nem nevezem magam igazán tudatos vásárlónak, de azért mégiscsak tudatos vásárló vagyok, mert az évtizedek során már több ragadt rám tőletek, mint a kosz, de azért azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű szemléletmódváltás, amit így elmondtatok, hogy elvárható lenne a fogyasztóktól, hogy ezeket ne dühötten konstatálják, hogy zsugorodik és drágul, hanem próbáljunk arra fókuszálni, hogy mi a jó nekünk, és alaposan nézzünk körül. Azt hiszem ennek a beszélgetésnek a tanulsága így van. Hát ezt nem hallják.
1: Így.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, rövidesen folytatódik a műsor.
3: Facsi Pesz.
0: És most egy egészen másik témával folytatjuk. Ugye mindig azt mondjuk, hogy duplán biztosítsuk be magunkat mindenben. Ma már egy ingatlan adásvételi szerződés is borzasztó, már milyen tételeket takar, de most korán sem erről fogunk beszélgetni, hanem a telefonjainkról, egészen pontosan arról, hogy miért érdemes, illetve nem is érdemes, hanem melegen ajánlott lepapírozni, hogyha eladjuk a telefonunkat, független attól, hogy egy barátnak vagy egy boltnak adjuk el, aki pedig segít nekünk, hogy hogy csináljuk és miért, illetve miért olyan fontos, az Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Szia!
4: Szerbusz, jó napot kívánok, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Szóval, most végig gondoltam, mikor adás előtt beszélgettünk, hogy ezt a témát fogjuk alaposan kivesézni, hogy én is adtam már el telefont, és valahogy borzasztóan örültem, mikor az a cég, vagy az a bolt, ahova bementem, azok bevették, kifizették, és röpültem el onnan. És eszembe se jutott, hogy erről írjunk egy szerződést.
4: Aha. Hát ez érdekes. Egyébként most azt elárulom így a műsor elején, hogy én itt saját tapasztalataimból is beszélek.
0: Mindig az a legjobb.
4: Nekem annak idején az első munkahelyem, ez még 2003-ban volt, tehát ez nem tegnap, ez egy használt mobiltelefon boltban volt.
0: Pont nálatokat.
4: Ott voltam eladó, egy szűk évig dolgoztam ezt, nagyon szerettem egyébként bizonyos szempontból. Szóval igen, az nagyon furcsa egyébként, hogy te tudtál úgy eladni boltban telefont, hogy nem kellett kötelezően aláírnod egy papírt. Jellemzően ugye használt telefont adni-venni érdemes. Miért? Mert többségében, amikor lecseréljük a telefonunkat, az még működőképes, nem azért cseréljük,
0: mert általában nem működőképes. A családnak egyen lejjebb szinten lévő tagja szokta megkapni.
4: Én nem így szoktam, én mindig el szoktam eladni az előző telefonomat. Igen, és akkor azt beleteszem az újnak az árába, és akkor úgy érzem, hogy nem költöttem olyan
0: kicsik
4: sokat.
0: Kicsik a gyerekei.
4: Ez egy környezettudatos szemlélet is szerintem. Vagy pedig megtartom emlékbe, hogyha már nagyon régi, de szerintem ez a ritkább. Azért a gyakoribb az, hogy tényleg még abszolút működőképes a telefon, illetve venni is érdemes használta, mert sokszor mondjuk egy egyéves készülék, az gyakorlatilag még nagyjából majdnem ugyanazt tudja, mintha vadonatúj, és lényegesen olcsóbb azért, olcsóbb tud lenni. Ugye most nem elsősorban arra kell gondolni, hogy egy ilyen, vannak most már ezek a nagy, akár elsősorban online működő cégek, akiktől lehet. Ugye az egy garanciális felújított használt készülék, tehát ott arról rendes
0: szabad egyébként, számlát hogyha már fogsz.
4: Természetesen, elmentünk. Nagyon jó szerintem.
0: Igen?
4: Tehát hogy ez egy trend is egyébként, nemrégiben olvastam is erről.
0: Én is nézegettem, mert az az igazság, hogy az a márka, mobil márka, amit én használok, az ma már olyan iszonyat drága, és nagyon gyorsan előregszik, meg nem frissítik, mindegy. És nézegettem, annyival azért nem annyival nagyon olcsóbb, de korrektül oda van írva, hogy milyen állapotú, és bizony jó tálást is vállalnak rá.
4: Igen,
0: tehát
4: igen.
0: Ezektől a cégeknél érdemes körülnézni.
4: Abszolút. Aha. Ugye körülbelül, tehát hogy olcsó vagy nem olcsó, mondjuk egy nem tudom, hogy lehet-e mondani, tehát az almás telefonból, mondjuk a legeslegújabbból az alapmodellt tudod megvenni annyiból, mint az előző modellnek a Pro Max változatát, ennél a szinten nem nevezzük meg, de hogy, tehát hogy azért meg tudja ez érni, hogyha az ember tudatosan gondolkodik ezekről a dolgokról. Nem
0: ott
4: is ez
0: viszont...
4: igazából...
0: Bocsánat,
4: igen?
0: Itt viszont ezeknél a cégeknél nincs olyan, hogy odaviszem és beszámítják, hanem akkor itt ez egy webes vásárlás.
4: De, hogyne, természetesen ők is be tudják számítani. Persze, ezek foglalkoznak ezzel, hiszen ezt ugyanúgy fel tudják újítani, és el tudják adni másnak. Vagy ugye jellemző, hogy amiket mi már itt Európában ugye nem akarunk használni, ezek más kontinenseken végzik ezek a telefonok. Tehát, hogy
0: igen?
4: Természetesen Afrika főleg, ahova a régi telefonokat Európából elviszik, ugye ott nagyon nagy kereslet van mobiltelefonra, de nem erős a piac vásárlóerő szempontjából, és akkor így szeretik ezeket az európai használt készülékeket. Szóval ezeknél a cégeknél más azért, mert itt számlát fogsz kapni a készülékről, amiben egyértelműen azonosítva van a készülék. Ami igazán veszélyes tud lenni, vagy ahol érdemes vigyázni, az amikor az ember elad, vagy vesz, tehát mind a kettőnél én azt javaslom, hogy akár eladóként, akár vevőként ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyen ilyen esetekben számla, más esetekben pedig adásvételi szerződés, akkor magánszemélyek között van az adásvétel,
0: igen.
4: Tehát Facebook Marketplace-re, Vaterára felrakom a használt telefonomat, jön a Józsi, hozza a pénzt, és megveszi. Ez teljesen oké, magánjogi szerződést kell ilyenkor kötni, tehát itt nem úgy kell elkezdeni.
0: És érdemes akkor szerződést kötni, hogy ne jöjjön egy hét múlva, hogy ez meg az a baja.
4: Ugye nem kell attól félni, hogy akkor majd a NAV meg fogja ezt adóztatni, nem. Magánszemélyek között egyébként 200 000 forintig, ha jól emlékszem, adómentes az adásvétel, de nem is ez a lényeg ilyenkor, hanem az a lényeg, hogy megvédjük magunkat eladóként, vásárlóként is. Ugye eladóként attól védjük meg magunkat, hogy mi fog történni a telefonnal azon annak a napnak, azt a napot követő időtartamban, vevőként pedig, hogy mi történt előtte. Aminek nagyon fontos, hogy benne legyen ilyenkor a szerződésben, egyébként ha az Achmed GSM-be megyünk el eladni mondjuk a nyugati pályaudvar aluljáróba, vagy bárhol máshol, ott ugyanúgy ragaszkodjunk hozzá, hogy papírt kapjunk. Ebben a papírban legyen benne az eladónak és a vevőnek is a neve, címe, telefonszáma is, valamilyen azonosító okirat, tehát útlevél személyigazolvány jogosítványnak a száma, ez legyen benne. Ugye mi nem tehetjük azt kötelezővé, hogy ő megmutassa nekünk az igazolványát, de azt igen, hogy beleírja a számát a szerződésbe. Tehát nem igazoltathatjuk egymást, ugye nem vagyunk hatóság. Mi azt elhisszük, amit ő mond. Tehát jó hiszeműek vagyunk. Legyen benne a készüléknek az ára, most, hogy valóban annyiba kerül-e, vagy azért írjuk azt, hogy a 200 ezeren belül maradjunk, az most nem olyan fontos. Az a lényeg, hogy legyen benne, hogy ez egy adás, tehát hogy ez egy viszterhes átruházás. Tehát van, ez pénzért történt ez a dolog. Nem ajándék, nem szívesség, nem izé, hanem készpénz.
0: És legyen benne az is, hogy megtekintett állapotban.
4: Legyen benne, hogy megtekintett állapotban. Legyen benne az, hogy az eladónak joga van ezt a készüléket eladni. Ez egy nagyon fontos, kicsit furcsa mondat, de ez mindig legyen benne. Tehát az eladó szavatol azért, hogy a készülék a tulajdonát képezi, és joga van eladni azt. Ugye ez azért fontos, mert ha mondjuk véletlenül korábban lopott volt a készülék, esetleg az eladó nem is tud erről, mert nem biztos, hogy tud róla, hogy az korábban lopott volt, mert lehet, hogy nem első tulajdonosa a készüléknek. Akkor is ott már mi vevőként védve vagyunk. Tehát mi azt jóhiszeműen elhisszük, amit ő mond, ő pedig azt szavatolja, hogy az úgy van. És fordítva is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és ami még nagyon fontos, az a készülének az egyedi azonosító számainak a feltüntetése.
0: Ez az IMEI, vagy micsoda?
4: Alapvetően IMEI szám, igen, ez ugye a tárcsázóban a csillag 2-es kereszt 062-es kereszttel minden telefon megmutatja, tehát attól függetlenül, hogy ez mi almás készülék, vagy egy régi nyomogombos Nokia.
0: Még egyszer mondd, egy csillag?
4: Csillag 2-es kereszt 062-es kereszt, ezt a tárcsázóban beírjuk, akkor az IMEI szám meg fog jelenni. Ezt érdemes egyébként megnézni, hogy ez a kijelzett IMEI szám ugyanaz-e, mint ami a készüléknek a dobozán, ha van
0: hát,
4: doboza.
0: Ha van doboza.
4: Ha nincs doboza, akkor a készüléken fizikailag is fel van tüntetve az IMEI szám. Jellemzően nagyon-nagyon apró betűkkel, vagy hát számjegyekkel a készülék alján szokott feltüntetve lenni, vagy a hátoldalán. Ez egyezik-e? Ha nem egyezik, akkor ne vegyük meg a készüléket, mert akkor az valami nagyon az problémás dolog, hogy az IMEI szám át van ütve, vagy esetleg több roncskészülékből szerelték, az akkor ne vegyük meg. Akkor mondjuk azt, hogy ezt sajnos nem egyezik az IMEI szám, így nem tudjuk. Nyilván, ha eladóként az egy előny, mondjuk, ha megvan a dobozunk is, például az IMEI azonos dobozunk is, mert akkor látni fogja, hogy ez valóban egy olyan készülék, ami egyrészt megbecsülve volt, másrészt bizonyára úgy került hozzánk, hogy megvettük valahol. Aha. De ez legyen benne az egyedi azonosítója. Ha SIM-kártyával együtt adjuk, vagy vesszük a készüléket, én ezt nem javaslom, egyébként sose javaslom, akkor a SIM-kártya azonosítóját is, nem a hívószámát, hanem a rajta feltüntetett azonosítószámát.
0: De hát ki az, aki a SIM-kártyáját is eladja, még egy feltöltőse?
4: Én el tudok képzelni ilyen helyzetet, sőt ismerek is ilyen helyzetet, amikor a vásárló szeretné a SIM-kártyát is.
0: Mert?
4: Na, ugyanis, ha valaki SIM-kártyát vásárol a boltban, azt nem teheti meg csak úgy.
0: Ja, hogy személyigazolvány.
4: Személyazonosságát hitelt érdemlően az a boltban, illetve a szolgáltatónál igazolnia kell. És nem feltétlenül szeretné, vagy tudja ezt megtenni. Ez bizonyos szintig oké.
0: És az eSIM-mel mi van?
4: eSIM-nél ilyet nem tudunk csinálni sajnos.
0: Nem tudunk, aha.
4: Ilyet nem tudunk csinálni sajnos.
0: Értem. Tehát, hogyha valaki nem akarja, hogy regisztrálva legyen, hogy ő vásárolt egy SIM-kártyát, akkor a SIM-kártyával veszi meg nagyon...
4: Hát én többféle motivációt is el tudok erre képzelni. Egyikbe se akarok különösebben belemenni. Én azt javaslom, eladóként ne adjuk el a SIM-kártyánkat, mert az ugye a mi
0: vevőként
4: nevünkre szól, de ha eladjuk, akkor legalább írjuk bele a szerződésbe, hogy ez a SIM-kártya is, aminek ez az azonosító száma, nem a telefonszám, az azonosító száma, ami rá van írva a SIM-kártyára, mert az konkrétan azt a SIM-kártyát igazolja, az is átadásra kerül a készülékkel együtt, és legyen benne a dátum, ami ténylegesen az a dátum, amikor átadjuk a készüléket.
0: Óra, perc, mert például autóadásvételnél óra, percet kell beírni.
4: Én nem tudom, hogy az óra-perc az mennyire szükséges.
0: Hogy de attól kezdve már nem, tehát az autónál
4: nyugodtan
0: értem.
4: Nyugodtan bele lehet írni. Aha. Nyugodtan bele lehet írni. Vagy szervezzük úgy a találkozót, hogy ez már...
0: Akkor ezek szerint egy olyan bolt, ahol nem akarnak, ha számlát adnak, az elég, ugye?
4: Persze.
0: Ott nem kell adásvétel.
4: Igen, de ott is figyeljünk, hogy a számlán rajta legyen a készülék egyedi azonosítója, tehát az IMEI, az a számlán is ugyanúgy legalább a megjegyzés rovatban legyen feltüntetve, és ne csak utólag tollal legyen ráírva, vagy sehogy, hanem legyen feltüntetve az IMEI számmal készülők. Na, ez jó, nagyon fontos, nem csak mobiltelefonnál, hanem tabletnél, wireless modemnél, ugye egy csomó, tehát minden olyan készülőknek van IMEI száma, amiben SIM-kártyát lehet rakni. És ezeket fontos fel. Egyes készülékeknek több IMEI száma is lehet egyébként. Például nekem is volt olyan telefonom, amiben több SIM-kártya volt elhelyezhető, és annak több IMEI száma volt. Uh-huh. Ez lényegtelen, tehát ahol két IMEI száma van a készülőknek, ott mind a kettőt tüntessük fel.
0: Aha.
4: Ez nem, tehát nem olyan nagy költsége van ennek, úgymond időben, hogy ráírjuk azt a számot, mint amitől megkímélhet minket. Ugye telefonok sokszor kerülnek, hogy is mondjam, bűncselekményekkel összefüggésbe. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy most akkor majd bankrablásnál azon fogják hívni a menekülő autót, hanem például arra, hogy valaki mondjuk elveszíti a készüléket, valaki megtalálja, de nem adja le. Aki elveszítette, az közben feljelentést tesz a rendőrségen, és le fogja adni a számait. A rendőrség ilyenkor körözést tesz az IMEI számára a készüléknek.
0: De az örökké megmarad az a körözés, vagy egy hónap? Igen?
4: Persze.
0: Aha.
4: És aztán ez később, hogyha mondjuk minket rendőri igazoltatásnál, ugye az egy rutin eljárás, rendőri igazoltatásnál az embernek a telefonjából az IMEI számon megnézik, hogy van-e körözés. Van rajta, akkor utána nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy most akkor honnan szereztük. Ellenben, ha van egy ezeknek a követelményeknek megfelelő adásvételi szerződésünk, hogy igazoljuk, akkor mi ezt megmutatjuk, mi ezt a Józsitól vettük, itt van az aláírása, és kész.
0: Tessék a Józsihoz menni. Nagyon tanulságos volt ez a jó pár perc, tehát akkor melegen ajánljuk, hogy mindenki, aki telefont ad, vesz, és nem boltba.
4: Igen, kötelezően ajánlott. Én azt mondom,
0: hogy ez jó duma.
4: Az egyetemen ennek idején. Én nagyon javaslom, igen, hogy papír legyen nélkül, papír nélkül semmiképp, és az IMEI szám legyen rajta a papíron.
0: Köszönöm szépen. Neked, Zentai András, ovg.hu főszerkesztője, kiokosított minket most a használt telefonadásvételből, igazán köszönöm neked.
3: Facsipesz.
0: A műsor elején mondtam, hogy újabb hírek vannak már a budapesti parkolásról, szerintem már sikító frászt kap az, aki ezt a két szót meghallja, mert hogy csak kapkodjuk a fejünket, arról nem is beszélve, hogy már duplát kell majd fizetni. Ugye tervek szerint villámparkoló zónákat terveznek, vagy fog kialakítani a főváros. Amikor én ezt először hallottam, azt mondtam, hogy mi van ebbe, hisz Bécsbe is van, meg nem is tudom, olasz, talán Trieste-be is láttam, tehát egy csomó országban láttam, de az a baj, hogy ahány ház annyi szokás, Bécsbe például tudom, hogy Kékcsikós az, amitől menekülnöm kell. Szóval, hogy mi ez, meg mit lehet tudni róla így előzetesen, Kecskés András parkolási szakértünk megígért, hogy eljön, és itt is van, és amit eddig tud, azt el fogja mindenkinek mondani. Szia!
5: Szervusz, Kriszta, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, való igaz, hogy ugye most először volt egy változás, ami 2026. július 1-én már hatályba lépett. Ezt már érintőlegesen ugye beszéltük itt a műsorban más témák kapcsán. Ugye ez azt jelentette, hogy eltűntek a parkolóórák a fővárosból, tehát mostantól...
0: Tűnögetnek,
5: igen, így van, mert van, ahol még azért látni. Ez azt jelenti,
0: tudod mit látni, kóvájgó embereket, akik érthetetlenül, tehát néznek, hogy most akkor hogy fizessenek, mert nem mindenki
5: leginkább
0: fizet.
5: Leginkább külföldieket, igen, akiknek ugye azért ez pláne nehéz, mert ugye ezzel megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség, tehát mostantól csak ugye vagy SMS-ben, vagy mobil applikáción keresztül tudunk fizetni.
0: Vagy vatikáni valutával próbálunk, hát a megúszunk.
5: Csak az nem fogadják el, igen, így van. Most már egyébként a korábbi gyakorlattól eltérően állítólag számos országban regisztrált mobiltelefonszámról tudunk SMS-ben
0: igen?
5: már parkolást indítani.
0: Mert eddig azt se tudott
5: egy külföldi. Eddig nem, eddig külföldi telefonról nem tudtunk SMS-ben parkolási szolgáltást igénybe venni, most már azért az Európai Uniós országok többségéből most már el tudjuk indítani, illetőleg ugye az applikáció letöltéssel, amit ugye az internettel rendelkező mobiltelefonosok akár külföldi ugye meg tudja tenni, tehát akár az utcán ott helyben. Ugye ezek az információs táblák, amik majd most kihelyezésre kerülnek a parkolóórák helyett 75 méterenként, ezek fognak tartalmazni elméletileg minden erre vonatkozó információt. Még én sem láttam egyébként, hogy a gyakorlatban ez pontosan hogy néz ki, mekkora tábla ez, mennyi információ van rajta, milyen betűmérettel. De ugye ez már július 1-én ha tulajdonképpen hatályba lépett, ezzel együtt ugye emelkedtek a parkolási díjak is tulajdonképpen, 25%-kal, tehát most már ugye az A zóna, ami a legszűkebb belváros, ott már 800 forint per óra, így van.
0: Csak 600.
5: Igen, 600 volt 800-ra, és akkor ez így szépen lefele 600, 400 és 300 forintra emelkedtek, ugye, ahogy kicsit távolodunk el a Dunától. Egy érdekesség egyébként van, ami szintén hatályba lépett, hogy azoknak az autósoknak, ez most budapesti szabály, azoknak az autósoknak, akik érvényes BKK bérlettel rendelkeznek, azok 25% kedvezményt kapnak a parkolási díjból. Tehát tulajdonképpen a változás előtti mértékű parkolási díjat tudják fizetni.
0: És a 65 éven feletti, aki már ingyen utazik, az fizeti, ha éppen
5: hát ez majd az applikációra van bízva, mert ugye ez a Budapest Go applikáció köti összeállítólag ezt a két információt.
0: De nem köti, mert inkább nem működik, mint működik jelen.
5: Hát általában ez így szokott lenni, hogy azért az átállás az mindig egy ilyen lassabb, problémásabb folyamat, de a cél az, hogy aki a Budapest Go applikáción keresztül vásárol legalább 30 napos BKK bérletet, és ugyanezen az applikáción keresztül majd indít mobil parkolást, akkor rögtön az applikáció fel fogja ezt ismerni, hogy ő rendelkezik ezzel, és rögtön automatikusan a 25%-os kedvezményes díjat fogja számolni.
0: Már is van egy tamáskodó kérdésem, hogyha mondjuk enyém az autó, és a barátnőmnek van bérlete, és ő indítja meg, de az én nevemen van az autó, noha ő használja, akkor mi van? Akkor most van 25%, vagy nincs?
5: Hát mivel a mobiltelefon, ugye nincsen hozzárendelve a rendszám effektíve, én azt gondolom a telefonszámhoz, applikációhoz, tehát szerintem ez megoldható az. Tehát itt az a lényeg, hogy arról a telefonon letöltött applikációról és regisztrált applikációról történjen az adott rendszámra a fizetés, és akkor valószínű, hogy ezt a rendszer összekapcsolja, de ez azért még a jövő zenéje.
0: Persze,
5: tehát ezt én sem láttam gyakorlatban, de hogy van egy ilyen kedvezmény, hogy kicsit ösztökéljék az autósokat arra, hogy nem mindenhova autóval menjenek, próbálnak meg BKK-zni.
0: És mire ezt
5: kicsit
0: megszokjuk és elfogadjuk, addigra kitalálták, hogy lesznek villámparkolók
5: is. Így van, így van.
0: Mire egy rendszer beáll, addigra jön a következő adtak. Nem azt mondom, hogy rossz ötletem, azt mondom, hogy állandóan át kell programozódni.
5: Igen, az ugye 2027. január 1-től hát a következő változás, ugye az előzők már most hatályba léptek, ez pedig január 1-től következik, ugye lesznek ezek a mikromobilitási zónák, ugye ezek a villámparkolók. Jelenleg első körben egyébként a Nyugati tér és a Boráros tér közötti nagykörút szakaszt tűzték ki célul. Itt nagyjából 330 darab várakozó hely található, és ennek egy részét szeretnék igen, ugye azért ott a biciklisáv, meg ugye egy-két ilyen virágágyás, tehát azért az elmúlt pár évben azért szűkítettek a parkolóhelyeken, és ennek egy részét kívánják átalakítani úgynevezett mikromobilitási zónának. Ennek az a lényege, hogy legfeljebb 30 perc időtartamra tudok megállni.
0: De csak napközben?
5: Hát a díjfizetési időszak alatt. Aha. Ugye?
0: Mert nekem mindig az jut eszem, hogy az a szerencsétlen, aki ott lakik, az mit csinál?
5: Hát nekik meg ugye egyre inkább alakítják ki ugye a helyben lakóknak a parkolóhelyet, tehát ami általában ugye az este 6 óra és reggel 8 óra között, igen, akkor meg ugye nem állhat meg senki, csak ugye a helyben
0: lakos. De napközben megáll, akkor úgy járt. Akkor fél óránként lemegy és megy egy kört.
5: Hát ennek pont ez a lényege, hogy aki hosszabb időre szállja a várakozást, az ne a mikromobilitási zónában, tehát az arra kérdött parkolóhelyen álljon meg, hanem egy olyan parkolóhelyen, ahol további várakozás is lehetőség, van lehetőség nyilván ugye díjfizetés ellenében. Ennek pont az a lényege, hogy be kell szaladnom a patikába, el kell rohannom a nem tudom tisztítóba. Tehát amikor az embernek ezek a negyed órán belüli, fél órán belüli ügyintézési dolgai vannak, akkor azokra legyenek kijelölt parkolóhelyek, tehát ne azt a helyet foglalja el, ami esetlegesen valakinek hosszabb időre is szüksége lesz. Na most ebből nyilván lesznek fennakadások, tehát azt gondolom, hogy rengeteg villámparkolóhely lesz majd ott üresen, ahol ott valaki meg leparkolna, és intézne mondjuk egy egyórás dolgot, nem tudom, elmegy, mondok valami gyógytornára, és akkor egy óra 15 percet van ott, de nem fog tudni megállni egy óra 15 percet, mert 30 perc múlva megszakítva a gyógytornát le kéne szaladnia, és akkor újra fizetni, illetőleg azt gondolom, hogy nem is fizethet újra, mert ugye 30 percen belül is kell hagyni ugye ezeket a helyeket. Ezzel együtt egyébként a mozgáskorlátozott parkolóhelyek számát szeretnék növelni, illetőleg a kijelölt rakodóhely zónákat is. Hát az, hogy ez a gyakorlatban mennyire, hogy mondjam, lesz, erre fog eredményezni kedvezőbb helyzetet, mint ami most van, hát ezt majd meglátjuk. De egyébként nekem külföldön is, ahogy említetted, a külföldi városokban is az a tapasztalatom. Tehát például, hogyha kimegyek külföldre, mondjuk egy napra, másnap jövök haza, és leszeretném tenni az autót, akkor én is meg vagyok kavarodva ott is, tehát nézegetem, hogy van a kék hely, van a zöld hely, meg van a piros, azt se tudom, melyik mit jelent, és akkor
0: van,
5: általában miután nagy nehezen leparkolok, és
0: jó,
5: büszkén verem a mellem, és megyek a szállásfeje, akkor egy hely mindig meg szokott állítani, hogy vigyázz, nem jó helyen állsz, onnan álljál el, és akkor szokta elmagyarázni, hogy az egy fél órás hely, és akkor álljak át a túloldalra, ahol egyébként más színnel jelölt parkolóhelyen várakozhatok. Tehát én ott is azt látom, hogy sok esetben ezek a villámparkolók azért többnyire üresen állnak, holott lenne igény hosszabb távú parkolásnál.
0: Vagy olyan áll be, akinek több mint fél órát van. Egyébként ezekben a villámparkolókban külföldön, én például Bécsbe, ha a gyerekemmel megyek, meg szoktam állni, neki ugye van mozgássérült igazolványa, de senki nem tud nekem arra válaszolni, hogy megbüntethetnek. Vagy pedig Budapesten is az lesz, hogy a villámparkolókat igenis lehet a mozgáskorlátozott igazolványon szabadon használni.
5: Ez még egy jó kérdés. Ja, mert ugye magát még a jogszabálytervezetet nem láttam, tehát én is csak a hírekből és itt a
0: és a külföldi tapasztalat.
5: Hát nyilván az lesz az adaptáció alapja, hogy külföldön ez hogy működik. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fogják tudni megtalálni azt a úgymond tökéletes arányt a villámparkolók és a nem villámparkolók között, hogy tényleg a legjobb kihasználtság mellett működjön a parkolás. De egyébként statisztikákat nézve azt mondják, hogy tulajdonképpen nem, nyilván nem ez fogja megoldani a belvárosi parkolás
0: problémáját. De ezt akartam mondani, azt nem értem, én nem a belvárosba kezdték, jó, ott most már alig van sima parkoló, a legtöbb rakodási terület, hogyha például a Petőfi Sándor utcába bekavarodsz, az, tehát, hogy egyre kevesebb a parkoló,
5: hát
0: de miért nem tett csinálják?
5: Ez ráadásul behajtási zóna is, ha jól
0: nem,
5: tudom.
0: Nem, egy csomó helyen nem, tehát be lehet menni a Kossuth Lajos utcából, be lehet.
5: Ja, igen, vannak átkötő utcák.
0: Persze, csak azt akartam kérdezni, hogy miért nem ott vezetik be, hisz a belváros az, ahova sokan mennek, ott sétálgatnak, hogy miért nem, tehát nem értem, hogy miért pont a nagykörút, de ezt mi ketten most nem fogjuk.
5: Hát most ez ugye a kezdet, a nagykörút az indítás, aztán jön a többi is, azt gondolom.
0: Annyi parkolási témánk van, hogy jövő héten ismét elvárnálak, mert hogy a műsorunk véges, a mai műsornak a végére értünk. Köszönöm szépen, és tényleg a jövő héten gyere, mert van még egy ötletem, hogy szerintem nem csak nekem, hogy miről fogunk beszélgetni. Ezzel a mai műsorunk végére értünk, amit mint mindig ma is Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
6: Az Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
7: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 14-én köszöntjük Stella, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat. A Stella latin eredetű női név az azonos latin szóból ered, búknévként használt női névez, jelentése csillag. Becézése Stellácska, Stella, Estella, Stelli, valamint Stellike. Jeles viselői a névnek Stella McCartney, angol divattervező, valamint önkedves Stella. Ezen a napon köszöntjük még Örs nevű kedves hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, méltóságnévből lett keresztnév, jelentése férfi és hős. Ünnepelnek még az Örsök június 26-án, szeptember 30-án és október 2-án is. Becézése Örsi, Örsike, Örcsi. Jeles viselői ennek a névnek Örsvezér, Szörényi Örs, Szörényi Levente fia, jazzdobos, valamint ön kedves Örs. Ezen a napon köszöntjük még Estella, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Örsi, Zala, Zalán, valamint Zalánka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby rádió.
3: Sziasztok, ti a Hobby rádiót hallgatjátok, és a Heaven Sweet Seven zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1614. július 14-e, ez az első időpontunk. Ekkor meghalt Lellisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az ápolónők és ápolók védőszentjének tartanak számon. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonisztereknek hívják. Folytassuk a 18. századdal, 1789. július 14-e, a franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille-vár börtönt. Ugorjunk a 19. századra, 1817. július 14-én Párizsban agyvérzés követő több hónapos gyötrelmes szenvedés után 51 éves korában meghalt Anne-Louise German von Stael-Holstein bánornő, svájci származású francia írónő, akinek szalonja a politikai és irodalmi élet központja volt. Maradjunk még a 19. században, 1862. július 14-én született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió alapítója. És most is csak 3 évet lépünk előre, 1865. július 14-ére. A brit és francia hegymászók egy csoportja elsőként érte el a Walliszi Alpok legtetejét, a 4478 méteres Matterhorn csúcsot. Edward Whymper, Lord Francis Douglas, Michael Cross, Douglas Robert Haddow és Charles Hudson két svájci hegyvezető segítségével indultak a svájci-olasz határon lévő Matterhorn megmászására. A résztvevők közül 4 a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, itt csak Whymper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 14-én megszületett William Hanna rajzfilm készítő, a Hanna-Barbera páros egyike. Még mindig a 20. század, 1928. július 14-én Argentínában, Rosario városában megszületett Ernesto Che Guevara de la Serna, aki a harmadik világforradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 14-én 78 éves korában meghalt Janikowski Éva, Kossuth-díjas író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket. Hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitást hoztam önöknek, chiliskon kárnét fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vörös hagymát apró

0: Vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, csili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörösbabkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összeforraljuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott tejbe futtatott élesztővel összekeverjük, fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor zivatar kialakulhat, de a nyugati-délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Ki azt csinál, amit akar.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
5: Egészségedre!
1: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.